Az egységes, legalábbis a mainál egységesebb beat mozgalom külön-külön irányban haladó törekvéseknek adott helyet. A sláger beattel szemben az újabb időben többféle, figyelemre méltó törekvéssel találkozunk. Az egyik irányzat a végsőkig kihasználni igyekszik a beat elektromos zenei apparátusában rejlő lehetőségeket, és ezáltal egy sajátos új stílust kívánnak megteremteni, ilyen nálunk a lokomotív. A másik beat fővonalán haladva egyfajta modern városi folklor zenét művel, vagy az oratórikus nagyformával kísérletezik, ilyen az Illészenekar. A harmadik a jazz vagy a modern műzene eredményeit igyekszik stílusába beolvasztani, mint a Sirius vagy a Mini. Mások hangzásban eltérnek a beat hagyományoktól is, és egy olyan sajátos kamaraegyüttes stílust alakítanak ki, mint a Kaláka együttes. Megint mások a forradalmi dal és a népdal hagyományait ötvözik, mint az Orfeó. És végül itt vannak azok, akik a népdal és a népművészet modern formában való megújítására törnek, mint a Sebő Halmos duó, az ő jelentkezésük egyébként véleményem szerint a legizgalmasabb, legpozitívabb jelenség az utolsó évek zenei mozgalmaiban. Idézet vége. És itt, a személyes érintettség okán, hadd álljunk meg egy pillanatra. Hallhattuk a felsorolásból, hogy sokféle zenekar, sokféle irányzat versengett az adott időszakban a fiatalság megnyeréséért. Valamennyiük joggal gondolhatta és gondolta is magát nagy idők úttörő zenekarának. Sok érdekes kísérlet indult útnak, új műfajok alakultak ki, melyek ma már természetesnek és öröktől fogva adottnak tűnnek. Személyes élményemmel is megerősíthetem ezt. A Ki mit tud vetélkedő előzsűrie azt mondta József Attila a dalaimról, hogy sajnos ilyen műfaj, ilyen kategória nincsen, ezért eltekintenek a közreműködésemtől.

Sok kitűnő és tehetséges kísérlet próbálkozás között érdekes módon a mi zenélésünk sodródott Halmos Bélával az autentikus hangszeres népzene eredeti formában való eljátszásának ötletéhez. Úgy gondolom, hogy érdemes és tanulságos bemutatni azt a fejlődési vonalat, amelyet mi, két építész hallgató jártunk végig a Műegyetemi Szimfonikus Zenekartól a tábortűzi muzsikálásokon, televíziós költészeti műsorokon át a táncházi zenélésig. Mai adásunkban erre vállalkozom. Történetünk a Repülpáva televíziós népdalvetélkedő nagy sikerével kezdődött. Egy ország döbbent rá, hogy érdekli a népdal. Ezt maguk a szerkesztők sem hitték volna. Az össznépi rádiós kamaraegyüttessel vagy cigányzenekarral kísért énekes versenyző között olyan lányok jelentek meg, akik kiharcolták maguknak, hogy szólóban énekelhessenek. Átütő sikerük érthetetlen volt. Csak Szél Jenő, az egykori Népművészeti Intézet elcsapott igazgatója újongott az élet és irodalom hasábjain 1970-ben. Megbocsájtja nekem Török Erzsébet, ha elárulom, miről beszélgettünk egyszer jó másfél éve az Astoria aluljáróban. Panaszkodott a gics terjedése miatt, aztán így szólt. Jöjjön, robbantsuk fel a tévét és hintsük be a helyét showval. Ha most én javasolnám, biztosan lebeszélne. Láttam a Páva középdöntőjének zsűriében dalolni, mikor Vas Lajos énekeltette a közönséget. Láttam az arcán, milyen boldog. Hát nem az ő gyermekei, nem az ő ügyének folytatói ezek a tüneményes leányok, mert az igazi meglepetés a városi fiatalok. Eddig az idézet. A másik meghökkentő újdonság a mi gitározásunk volt. Halmos Bélával, műegyetemi évfolyamtársammal és kollégiumi szobatársammal bizony gitárral kísértük a népdalokat. Ennek a hangszernek a helye a köztudatban már foglalt volt. A beat zene hosszú hajú zenészeihez kapcsolódott. Ezért sokan felháborodtak. Mit keres a gitár a népdal mellett? Az nem magyar népi hangszer.

Ezt a muzsikát azt hiszem nehéz lenne úgy elkönyvelni, mint a beat zene benyomulását a népzenébe. A kortársak egy része mégis annak tartotta. Pedig csak két klasszikus zenén nevelkedett építész hallgatónak kollégiumban kipróbált produkciója volt ez. A jól eső romantikus harmóniák inkább a Sramli közelében tartották a régi stílusú népdalt, mint eredeti környezetében. Ilyen körbe sorolható az a felvétel is, amelyet Ferenc Évával, a verseny egyik szóló énekes sztárjával készítettem.

A gitárkíséret erős próbatétel elé állított bennünket. Nagyon kevés népdalt lehetett így módon lekísérni, hiszen azok a régi stílusú dallamok, amelyek megtetszettek nekünk, nem az újabbkori ízlést tükröző akkordfelbontásból keletkeztek, ezért nem is lehetett alájuk könnyen harmóniákat rakni. Lázasan kerestük az újabb és újabb dallamokat. Ki kellett lépnünk a Tiszán innen Dunántúl című népszerűsítő népdal füzetecske keretei közül. A Pátria felvételek néhány darabjához hozzájutva egy új világ nyílt ki előttünk. Akkor valahogy megértettem, hogy ezekhez a dallamokhoz nem kell akkordokat keresgélni, ezek magukban, vagy esetleg egy tartott dudabasszussal aláhúzva szólalnak meg a legjobban.

Mikor megkértem Bélát, hogy énekelje velem a dalt egyetlen tartott hangon, még nem tudtam, hogy zeneileg a legnehezebb feladatot bíztam rá. Nem csak a tisztaságra kellett ügyelnie, hanem arra is, hogy én a szövegek erdejében merre kalandozok el az éneklés folyamán. A hangszeres kísérletben is megpróbáltam egyfajta dudaszerű hangzásra törekedni, nem is sejtve, hogy ezzel a zenetörténet kezdeti lépéseit ismétlem meg önkéntelenül. Az előre lépéshez nagyban hozzájárult, hogy közben sikerült egy tekerőlandhoz jutnom. A Bársony Mihály által készített hangszert azonnal munkára fogtam. Az áttelepült moldvai csángók felvételeit hallgatva Demse Dávidné éneklése fogott meg a legjobban. Az ő pakulár nótáját, mely a románok ismert Mioritza balladájának magyar verziója, különösen szerettem. Ez a megölt pásztor története. A juhász, románul pakulár, békésen őrizgeti a juhait, amikor megtámadja őt három disznópásztor, azaz purkár legény. Úgy lépnek fel, mint manapság egy nagyhatalmú multicég. Eladod-e nékünk 1000 báránykádat? Ha nem adod, mi a fejed vesszük. A szegény pakulár semmit sem tehet, így hát előadja az utolsó kívánságait. Végrendelkezik. Több variációban is énekeltem akkoriban, Bélával kettesben, dudabasszus másodszólam alattuk elő, de kipróbáltam az újdonsült hangszer a tekerőland bevonásával is.

Ezek az egyéni megoldások, hangszerpárosítások aztán jó ideig követendő mintához szolgáltak a nyomunkba lépő zenekarok számára, még ha azok fennhangon az autentikus népzenejáték fontosságát hirdették is. Így lett általános a citerához, tekerőhöz, sőt dorombhoz párosított nagybőgő, a bordun hangon kísért vagy kvint párhuzamokban mozgó énekszólamok, stb.

A 70-es évek elején készült újszerű népdalfeldolgozásainkról mindenki azt hitte, ma is így emlegetik, hogy azok feldolgozatlan eredetiségükkel hatottak. Pedig ezek feldolgozások voltak a javából. Csak az alkalmazott egyszerű zeneszerzői megoldások inkább emlékeztettek a középkori organális többszólamúság eszköztárára, és általában a népzene régiségének megfelelő korzene ízlésére.

A gyimesi zene megismerése nagyon szépen tovább lendített bennünket a már megkezdett úton. A hegedű és gardon együttes középkorias hangzása valóban nagyon közel állt a modern popzenék ritmus uralta világához. Azonnal megpróbáltuk a saját képünkre formálni és a lehető legvalósághűbben megszólaltatni. Ehhez persze át kellett hangolni a gitárt citeraszerű hangolásra, és már lehetett is botta ütögetni, kézzel csípkedni, ahogy Gyimesben szokták. Csodálkoztak is a rádió népzenei osztályának szerkesztői. Mit találtál ki már megint, Feri? És hiába bizonygattam, nem hitték el nekem, hogy Gyimesben van egy ilyesféle hangszer. Később Kallos Zoli megajándékozott egy igazi ütőgardonnal. Ekkor tudtunk először az eredeti hangzás közelébe jutni. Nagy tanulság volt minden esetre, hogy hardware is kell a dologhoz a szoftver mellé, ahogy ma mondanánk. És ez vonatkozott a hangszerjáték technikájára is. Annak elsajátítását nem lehetett megspórolni. Ezért nem tudtak a klasszikus zenészek sohasem mit kezdeni a népzenével. Azt ugyanis egy történetileg sokkal régebbi technikával lehet csak jól eljátszani. De most hallgassuk az áll ütőgardont budapesti módra.

Az igazi csóvát Sárosi Bálint széki muzsikáról szóló rádió előadása dobta a zenei műhelyünkbe. Ebben az ismeretterjesztő előadásban ugyanis lejátszott egy széki lassút, Ádám István zenekarának előadásában. A háromtagú, hegedű kontra kisbőgő összetételű zenekar mellett Márk József énekelt elképesztően magas hangon.

Nem lehet csodálni, hogy ez a még élő hagyományanyag hihetetlenül erős vonzódást váltott ki belőlünk. Nem kellett ahhoz semmiféle ideológia, hogy szépnek és megtanulandónak találjuk. A 18. századi közzenélés manírjaival élő hangszeres együttesek, vonós duók, triók, kvartettek tökéletes hangzása úgy volt jó, ahogy volt. Ugyanígy festett a dolog az eredeti funkciójában megfigyelt táncokkal is. Föl sem merült, hogy azokat valamiféle átdolgozással kellene, ahogy mondani szokták, korszerűsíteni, a mai ember érzésvilágához közelebb vinni, stb. Az az eretnek gondolatunk támadt, hogy ezt bizony úgy kellene megtanulni, ahogy van, a hagyományanyag szabályainak, működésmódjának alapos megfigyelésével. Első menetben persze, mint ahogy bárki más, én is szerettem volna megúszni a munkát, ezért a gitárral próbálkoztam. Hát, ha elmegy földolgozásnak, hát, ha magasabb kortársi szintre emeljük a dolgot, ahogy mondani szokták. De sajnos a Hadovait nem segített. Ez a feladat már meghaladta a gitár lehetőségeit. Az elvetélt kísérletről rádiófelvétel is tanúskodik.

Ezzel a darabban nagy sikerünk volt ugyan, de az én fülemben csengő ideától, a meleg, tömör, vonós hangzástól nagyon távol állt. A pengetős hangszer csörömpölő hangzásával nem tudtam megbarátkozni. Rá kellett jönnöm, hogy ezúttal nincs más megoldás, ha ezt a zenét akarom, akkor le kell szállnom az úgynevezett magasabb szintről, és a brácsa tanulásig kell lealacsonyodnom. Akkoriban fogalmam se volt róla, hogy ez a lépés milyen messze menő következményekkel jár majd. Utólag visszatekintve tudom már, hogy ez volt a nagy áttörés. Rágondolni is rossz, hogy ezen a kis munkabefektetésen mennyi minden múlt. De szerencsére nem sokat spekuláltunk, hanem követtük a szenvedélyünk diktálta utat. Amit persze a környezetünkben mindenki tökéletesen irracionálisnak tartott. Senki nem akart parasztkendőn, parasztizzadságot látni a színpadon, ahogy akkoriban gúnyolódtak velünk. Sokkal menőbb dolog volt dél-amerikai folklor anyagot vagy country zenét jó felületesen feldolgozni. Halmos Béla akkoriban spanyol gitározásra foglalkozott. Őt sem volt egyszerű rábeszélni, hogy klasszikus hegedűjén paraszt primást utánozzon, pedig ő legalább tudott hegedülni. Én viszont egyáltalán nem tudtam brácsázni, különösen nem háromhúros brácsán, amit előbb még be is kellett szerezni, és lassan kipuhatolni lajt a Széki Gyűjtés című monográfiának partitúrája alapján a játékmódot. Ebben viszont Béla sietett a segítségemre, mert rájött, hogy a háromhúros brácsa hangolása némi módosítással éppen olyan, mintha a hegedű három alsó húrja lenne, azon pedig tudta az akkordfogásokat. Ezzel egy hosszú és kínos tanulási folyamat kezdődött. Azért volt kínos, mert az eddigi zenefeldolgozásaim során bármit találtam is ki, az mindig megfelelt a technikai tudásunknak, és így könnyedén sikerre lehetett vinni. Ebben az esetben viszont jó ideig eltartott, amíg színpadképes produkciót tudtunk összehozni. Ebben a folyamatban sokat számított Martin György segítsége. Ő egyrészt rengeteg szép erdélyi felvételt mutatott, másrészt megerősített bennünket abban a képtelen hitünkben, hogy ezt meg lehet tanulni. Két fontos tanácsot adott. Az egyik szerint el kell menjünk az eredeti helyszínekre, ahol ez a zenélés még akkor élőformában látható volt, mert csak így lehet kifigyelni, hogyan játszanak a hangszeren. Első erdélyi útjainkon Kallós Zoltán volt a kalauzunk, tanítómesterünk. A másik tanácsa az volt, hogy menjünk el egy táncegyüttesbe muzsikálni, mert tánc nélkül ezt a zenét nem lehet megtanulni. És így is lett. Elszegődtünk a Bartók együttesbe Timás Sándor mellé, aki abban az időben a legközelebb áll törekvéseiben az eredeti tánc folklórhoz. Munkájának lényegéhez tartozott, hogy attól kezdve élő zenére próbált. Ennek elmondhatatlan hatása volt a táncosokra. A zene és a tánc olyan módon egymásra utalt a hagyományban, hogy egymástól elszakítva szükségképpen eltorzul még a legjobb zenészek táncosok használatában is. Mindkettő olyan erőteljes kontroll gyakorol a másikra, hogy ennek elmaradása végzetes esztétikai következményekkel jár. Egyszerűbben mondva, az általunk megcsodált népzene attól olyan szép, hogy mindig alá volt rendelve a táncnak. Kovács Tivadar, a híres mékeréki primás, azt mondta erről a szoros kontaktusról: ha a táncosnak X a lába, akkor nekem X lesz a kezem. Az élő, improvizált, mindig változó, izgalmas zene gépi lerögzítése, majd állandó ismételgetése automatikusan leszükíti a táncos lehetőségeit, egyre mechanikusabb ismételgetésre kényszeríti, és egyúttal észrevétlenül leszoktatja a zenére való aktív odafigyelésről. Csodálkozom is a mai koreográfusokon, akik próbáikon hanyagul beérik gépzenével. Az elkövetkező gyűjtő utakat már Timárral együtt bonyolítottuk. Közben rendületlen lelkesedéssel tanulmányoztam a Martintól kapott fantasztikus mezőségi énekeket. Egyszerűen nem lehetett betelni velük. Ezek a szalagok azóta is keringenek a mozgalomban, ezeket forgatják, hallgatják az egyetemi tanítványaink is. A most következő, 70-es évekből származó felvételek ennek a tanulási időszaknak a bizonyítékai.

A 70-es évek klubmozgalma mögött ekkor már 150 ezer lejegyzett és rendszerezett dallam állt, sok új kutatási eredménnyel és gyakorlati tapasztalattal, különös tekintettel a táncokra és a hangszerezenére. A zenetudósok által leírt népzenei dialektusok Dunántúl, Alföld, Felvidék, Erdély, Moldva, Bukovina jellegzetességei a legutolsó időkig élményszerűen megfigyelhetők voltak a magyar nyelvterület legnagyobb részén. A dolog természetéből következik, hogy a legélőbb hagyománnyal a centrumtól távolabb, a magyarságot szétválasztó politikai határokon kívül szembesülhettünk. Martin György ezzel a tudományos háttérrel hozott minket kapcsolatba. Vargyas Lajos szabad egyetemi népzeneórákat adott nekünk. Az általa vezetett népzenekutató csoport majd minden tagja segített, támogatott bennünket. Rádiófelvételek készültek, amelyekről most is válogatok. Az igazi próbatételt persze az jelentette, amikor azokkal az autentikus emberekkel szembesítettük addig összeszedett tudományunkat, akiknek a felvételén nevelkedtünk. A Széki Táncházban Ádám István hallgatta, na jó, egy kicsit fejcsóválva a muzsikánkot. Aztán összeismerkedtünk Csorba Jánossal, a kitűnő széki énekessel, aki erdélyi gyűjtőutunkon vezetőül is ajánlkozott. Aztán, amikor Budapestre jött látogatóba, közös rádiófelvételt készítettünk.

A népzene új szemléletű tanulmányozása mindjárt a kezdet-kezdetén elvezetett más etnikumok hagyományaihoz, melyekre akkor már rég úgy tekintettünk, mint a közös európai nyelvezet helyi színezetű, eltérő korokat reprezentáló változataira. A táncházak sikerlistáján a legelső helyen szerepelt a mékeréki román táncrend, melyet a Bartók által oly nagyra becsült bihari hegedű zenére jártak. Hallgassunk meg egy mékeréki lakodalmi menettáncot, melynek hangulata tökéletesen egybevág azzal a képpel, amit a felháborodott debreceni János írt le a magyarok táncolásáról 1697-ben. Lábukkal dobognak, kezükkel zajt csapnak, tapsolnak, szájukkal kurjantanak és ordítanak, körbekarikába forogva fejüket ingatják és fennhordják, mint ahogy méltán nevezik az ilyen táncot az ördög malmának, a sátán dudájának.

0: Táncházban című műsorunkban Sebő Ferencre emlékeztünk a Népzenéről című sorozatának egyik adásával, mely a Bartók Rádióban hangzott el először. Munkatársaim Sztrányócki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Wolf Attila és az adásmenedzser Dészabó Ágota nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották.
1: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma a hét jeles napjai. A mikrofonnál dr. Juhász Katalin néprajzkutató.

0: egy általánosan ismert, úgynevezett bakterénekkel köszöntöm kedves hallgatóinkat Szent Flórián napján. Éjszakánként régen minden településen volt éjjeli őr, más néven bakter, aki ezzel az énekkel kezdte szolgálatát. Ha netán valahol tűz ütött ki, ami a nyílt tűzhelyek korában egyáltalán nem számított ritkaságnak, akkor még idejében tudta riasztani az embereket, mielőtt a tűz az egész falut elpusztította volna. A könnyen lángra kapó nádfedeles házak esetében ez gyakran megesett. Erről énekelt Borsai Ilonának 1969-ben a szuhai Vékkos András tűzoltó parancsnok.
1: Tűz van, tűz van, tűz van a faluba, falu végén szépen szól a muzsika. Babám, háza gyullad ki, én is megyek oltani, ha eloltom, megölelés, megcsókol a galambom.
0: Persze minden más is kigyulladhatott, csárda, cserjény, hodály, vagy például a kecskeméti gyufagyár, ahogy azt a Jászszent Lászlói Pruvics Flórián is megénekelte 1976-ban.

0: anya.
1: A mai nap névadója Szent Flórián volt az, akinek leggyakrabban kérték közbenjárását a tűzveszély elhárításáért. A mai Felső Ausztria területén született Florianus, Diocletianus császár idején a római hadsereg erőt parancsnoka volt. A legenda szerint, amikor egy hatalmas tűzvész tört ki, Florianus csodálatos módon egyedül fékezte meg a lángokat, megmentve katonáit a biztos tűzhaláltól. A keresztény üldözések alatt elfogták Florianus 40 katonáját is, de ő azonnal a védelmükbe vette őket, és magát is kereszténynek vallotta. Erre őt is kínpadra vonták, majd halálra ítélték. A bíró megparancsolta, hogy saját katonatársai vessék a folyóba malomkővel a nyakában. Ők ezt megtagadták, ezért egy újonc hajtotta végre az ítéletet, aki nyomban megvakult, ahogy a zuhanó test után nézett. A szent holttestét egy özvegyasszony emelte ki a vízből, és eltemette. A zarándok helyé vált sír fölé épült a Linztől délre található híres Szent Flórián apátság. Mivel Flórián folyóban halt mártírhalált, nem csak a tűz, hanem az árvizek elleni védőszentként is tisztelték. Szent Flórián napja régóta a tűzoltók ünnepe. A tűzoltó egyletek veszélyben edzett, összetartó közösségek, akik saját dalokat is alkottak közismert népdalok átalakításával. Ilyet hallunk most a híres népművész Nácsa Jánostól, aki Dévaványán maga is tűzoltóként dolgozott.

A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A pontos idő 3 óra. Éjszakai dalcsokor. Nóta válogatás hajnali 4 óráig. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

Uraim, ma mulatunk, ugye? Nyissanak ajtót, ezt a vérajkót. Látni szeretném, repülni tud-e?

0: gyertyát, a gyertyát, mert azt ingyen nem adják a lapon, mert azt ingyen nem adják, mert a gyertya drága, minek égjen hiába, olcsuk el hát a gyertyát a lapon, olcsuk el hát a gyertyát, házasodjunk, haj, haj, haj,
1: haj, haj, haj!
0: Házas élet, kutya baj, galambom, házas élet, kutya baj, házasodjunk, haj, haj, haj!

0: házasodjunk, haj, haj, haj, galambok, házas élet, kutya, baj. Mindig szép az mindig a reggel, délben, éjszaka. Házasodjunk, haj, haj, haj, galambok, házas élet, kutya, baj.
1: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
2: Ha ír majd édes anyám, írjon a falu.

Klasszikó Rádió. Dunaföldváron FM 97,4. A Magyar Zene Rádiója.

A pontos idő 4 óra. Éjszakai dalcsokor. Nóta válogatás hajnali 4 óráig. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

kocsmárosné, szép csárdásné, de savanyú a borra. Olyan, mint a valóságos nyavalja. Kocsmárosné, cukrozza meg a borrát, adja nékem feleségül a legszebbi

kocsmárosné, szétcsárdásné, elugat a kutyája. Talán bizony, lopóját a borára. Nem jöttem én lopni az udvarába, babám hangját, csengő hangját hallottam a csárdába. De nem jöttem én lopni az udvarába, babám hangját, csengő

hallja, tartozom én a kocsmába csuhalja, három deci borárával csuhalja. Jaj Istenem, hogy adjam meg, hogy a Lidi néni ne tudja meg.

太阳。

A pontos idő 5 óra. Éjszakai dalcsokor. Nóta válogatás hajnali 4 óráig. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

a meggyet, nem szedik a meggyet, szeveles kosár. Felmegy a legény a fára, a

0: a meccs fontetején. Lerázom egyet, te meg babám szedjed a rózsás kötélyedbe. Várj nálam babám, várj nálam babám, az jött a szokásba. Nem szedik a makkot, nem szedik a makkot, fedeles kosárba. Felmegy a legény a fára, a fa tetejére. Most lerázza a makkot, nemek babán kapkodt a rózsás kötényel. Felmegy a legény a fára, a mak fa tetejére. Most lerázza a makkot, te meg babám kapkod a rózsás kötényedben.
1: Dankó Rádió. Éjszakai dalcsokor. Válogatás következik a Dankó klubkoncertek felvételeiből.

0: szíved legyen új rég hosszabb. Tenne, tenne, tenne csomagasson, árva szívedre, hogy megszabadjon.
1: Dankó Rádió Budapesten FM 100,8 A Magyar Zene Rádiója.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megbízásából készítette az MTVA. A pontos idő 6 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, a szerkesztő Besenyei Márk, a mikrofonnál Fehérvári Petra. Tűzszünetet jelentett be magyar idő szerint ma 23 órától az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszky nem jelölt meg időkeretet a fegyvernyugváshoz. Úgy fogalmazott, Ukrajna a megadott időponttól kezdve a kölcsönösség alapján fog eljárni. A kijevi államfő azután közölte döntését, hogy Oroszország a győzelmi napi ünnepség alkalmából szintén fegyverszünetet hirdetett péntekre és szombatra. Idehaza átvették megbízó levelüket azok a képviselők, akik az áprilisi választáson az országos listán szereztek mandátumot. A Tisza párt 45, a Fidesz-KDNP 42, a Mi Hazánk mozgalom pedig 6 képviselőt delegálhat az országos listán szerezhető 93-ból a parlamentbe. Az országgyűlés alakuló ülése május 9-én szombaton lesz. Az új törvényhozásban a Tisza pártnak összesen 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánk mozgalomnak pedig 6 képviselője vesz részt. Megnevezte országgyűlési alelnök jelöltjeit a Tisza párt. Magyar Péter leendő miniszterelnök közölte Hallerné Nagy Anikót, Kőszegi Krisztiánt és Rák Rihárdot jelöli a tisztségre. Az már korábban kiderült, hogy a Fidesz Vitályos Esztert, a KDNP Latorcai Csabát, a Mi Hazánk pedig ismét Dúró Dórát javasolja az országgyűlés alelnökének. Az akadémiai szabadság visszaállítását és garantálását ígérte a leendő miniszterelnök a Magyar Tudományos Akadémia 200. tisztújító közgyűlésén mondott beszédében. Magyar Péter a tervezett intézkedések közül kiemelte a kutatásfejlesztési források emelését, a fiatal kutatók itthon maradását és hazatérését segítő béremeléseket, valamint a lakhatási támogatásokat. Elmondta, hogy az új kormány újra elérhetővé teszi az a Horizont kutatási forrásokat és az Erasmus programot. A matematika írásbelivel folytatódik ma az érettségi vizsgaidőszak. Délelőtt 9 órától középszinten csaknem 72 ezeren, emelt szinten pedig több mint 8 ezeren adnak számot tudásukról. A feladatok megoldására összesen 3 óra áll rendelkezésre. Holnap történelemből, holnap után angol, pénteken pedig német nyelvből vizsgáznak a diákok. Ezután a választott, illetve szakmai tárgyak következnek. A szóbeli júniusban lesznek. Hivatali visszaélés gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen feljelentést tett a Nemzeti Bank az előző vezetés és az Erste Bank közötti állítólagos nyomásgyakorlás ügyében. Az eljárás Simor András korábbi jegybankelnök kijelentései alapján indult, aki szerint az MNB korábbi vezetése megpróbálta elérni eltávolítását a hitelintézet felügyelőbizottságából. Pályakarbantartás miatt 4 napra leállt a forgalom a debreceni repülőtéren. A munkálatok 4 menetrend szerinti járatot érintenek, a légitársaságokat tájékoztatták. A reptér a tervek szerint péntek reggel 7 órától indít és fogad majd ismét gépeket. Kezdetben mindenütt sok napsütés valószínű, majd késő délutántól délnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet. A Kisalföldön, illetve az Alpok alján időnként viharossá fokozódik a szél. Délután 25-30, este 14-20 fok várható.
0: Derűs napot! A Dankó Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

0: Derűs napot, jó reggelt kívánok, nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket. Elindul egy új nap hivatalosan, 2026. május 5-e, kedd, 7 perccel múlt 6 óra. A Dankó Rádiót hallgatják, Hajdú Tibor vagyok, Gorzsás Gábor hangmérnökkel és Szabó Tamás zenei szerkesztővel teszünk meg mindent a következő néhány órában, hogy kellemesen induljon a mai reggelük is. Igyekszünk friss, érdekes információk mellett a lehető legkiválóbb muzsikát játszani. Említek is egyet-egyet műfajonként, hogy miért érdemes majd hallgatni bennünket már ebben az órában, és most kivételesen kezdjük az örökzöldekkel. Egy kis sláger csokort nyújt át Önöknek nem is olyan sokára Pór Péter, Tarnai Kis László zongora kíséretével, egy 2018-as zalaegerszegi Dankó klubon rögzítettük a felvételt. Az operettek közül a Csárdás királynőből választottunk részletet, Szilvia belépőjét, Nagy Ibolya énekli majd, és olyan nótákat hallhatnak, mint a Csendes csak csendesen, Ámor Imre vagy az Édesanyám nem tudok elaludni kezdetű Csárdást Gombos Maja előadásában. Megnézzük, hogy meddig tart ez a finom nyári idő, netán belerondít-e valamilyen hideg front a hét közepén vagy sem. Lesz névnapos köszöntés, egy kis összeállítás a híres születésnaposokról, hamarosan pedig egy rövid kalendárium. Borimádat Pecik Balázs énekel most, tartsanak ma is a Dankó Rádióval. Ígérem, nem bánják meg. Derűs napot, jó reggelt.
1: Van egy nóta tarsolyomban,

0: Negyed hét van.
1: Dankó kalendárium. Ezen a napon történt.
0: 1334-ben ezen a napon első Károly Róbert mezővárosi rangra emelte, és Budával egyenlő kiváltságokkal ruházta fel Széchenyt. Mária Terézia királynő 1764-ben május 5-én alapította a Szent István rendet, a 2011-ben újra alapított Magyar Szent István rend a legmagasabb állami kitüntetést, teszem hozzá. 1848-ban ezen a napon Pesten a belügyminisztériumon belül Fényeselek vezetésével megalakult az Országos Statisztikai Hivatal, ez nem más, mint a KSH elődje. 1912-ben nyitották meg az 1902-ben felfedezett Tapolcai Tavas barlangot ezen a napon, míg 1939-ben lépett hatályba az úgynevezett második zsidó törvény, a zsidók közéleti és gazdasági térfoglalásának korlátozásáról, rá 6 esztendőre 45-ben szabadult fel a Mauthauseni koncentrációs tábor. A Mercury Redstone 3 küldetés során 1961-ben ezen a napon járt az űrben az első amerikai űrhajós, Alan Shepardnak hívják őt, 2023-ban pedig az Egészségügyi Világszervezet feloldotta a koronavírus járvány miatt még 2020-ban elrendelt egészségügyi vészhelyzetet. Hála az égnek, már ez is történelem. Vissza a jelenbe, Szilvia belépőjét Kálmán Imre csárdás királynőjéből Nagy Ibolya előadásában hallgatjuk meg, a kíséretet Németh Csicsó József és zenekara adja.

0: Ellepedjen másik asszony, te keressen, őt szeressen, szívből igazán. Nem bánja, ha belehalok, de bizony én nem akarok, mert a prímek a négyen muzsikán.
1: Holnap már elszórtan zivatarok várhatóak, csütörtökön érkezik a hidegfront erős széllel, záporral, és utána péntektől egy picikét visszaesik a nappali felmelegedés, a reggelek viszont egyre langyosabbak lesznek. Derűs napot, jó reggelt kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Ma nyugat felől már azért vastagabb fátyol felhők érkezhetnek a Dunántúl, majd a középső tájak fölé, ezek szűrhetik a napsütést, keleten viszont estig derült marad az ég, délután 24, akár 29 fokot is mérhetünk. Május 5-én Árvácska, Gotthárd, Kocsárd és Piusz napja van, de Györgyik a fő névnaposok amúgy, mely a György férfinép női párja, földműves vagy mezei munkása jelentése. Boldog névnapot kívánok! Minden ünnepeltnek Rutkai Éva felvételével szeretnék kedveskedni, címe: A csillagok örökké élnek.

0: 7 perc múlva 3:47. Jó reggelt!
1: Dankó kalendárium. A nap híres szülöttei.
0: 1708-ban született ezen a napon a magyar orvosi irodalom úttörője, Gömöri Dávid, aki nem csak orvos, hanem alkimista is volt. Második Lipót, Habsburg-Lotaringiai házi magyar király 1747-ben született ezen a napon, míg 1813-ban Søren Kierkegaard, dán filozófus, az egyik legnagyobb hatású filozófus, aki szerint az ember nem egyszerűen van, hanem folyamatosan választásokon keresztül válik önmagává, tehát az élet nem egy objektív rendszer, hanem szubjektív tapasztalat, amit mindenkinek magának kell megélnie. Szerintem mindmáig érvényes gondolatok ezek. Karl Marx, német közgazdász, filozófus, akinek kevésbé érvényesek már a gondolatai a mai napon. A történelem egyik legnagyobb hatású gondolkodója, ettől függetlenül 1818-ban született ezen a napon. Henrik Sienkiewicz, Nobel-díjas lengyel író, a Quo Vadis szerzője 1847-ben, míg Kellé Randor, író, újságíró 1903-ban született ezen a napon. Egyik kedvenc költőm, Radnóti Miklós 1909-ben született, május 5-én, Lázár Ervin pedig 1936-ban. Ezen a napon született Szerencsi Éva és Bújtor István is, és még de jó lenne, hogyha velünk lehetnének, hiszen Bújtor 42-es, Szerencsi Éva pedig ráadásul 1952-es születésű. Ezen a napon született Torgelle Sándor, 82-ben kiváló válogatott labdarúgónk, egykori válogatott labdarúgónk, és szintén május 5-i születésű, egyebek mellett Superman megformálója Henry Cavill, brit színész is, ő 1983-as. Amennyiben önök is ma ünnepelnek, nagyon sok boldogságot kívánok. Isten éltesse mindannyiukat, jó egészséget. A Chicago című musicalből játszom most részletet. All the Jazz. Hajdu Melinda énekel, Drucker Péter vezéli a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház zenekarát.
2: Hölgyeim és uraim!
3: Rendőrség!
2: A ma esti szó...
3: Azt mondtam, hogy megállni! Megállni!
2: Hol van Veronika?
3: Ne törődj vele! Egyedül is...

0: legyünk lent végig.
1: Köszönöm. Gyerünk!
2: Ma estét tegyük egy görbe kis estévé, putér a bokám néz, de még a térdem is estévé.

hogyha el kellene mondanom, hogy milyen is volt ő, zavarba jönnék. Szürke volt a szeme, vagy kék, már nem tudom. Csak azt tudom, hogy jobban szerettem őt, mint bárki mást az életem.

soha nem feledem. Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar Nóta.

Üzenet Edinek, az Illés felvételének a címe. Ezzel zárjuk ezt a zenei órát. Deris napot kívánok és jó reggelt. Kapcsoljuk hétkor majd a Kossuth Rádió reggeli krónikáját. A következő zenei óra pedig csábrással indul. Ez a vonat most van indulóban. Jenei Gábor az előadója. Ifja Berki Béla és zenekar a kísér.

0: műsorajánló.
1: Az április 27-én életének 80. évében elhunyt Sebő Ferenc nem csak a táncház mozgalom elindítója, a nemzetművésze, Kossuth díjas énekes, előadó, zenetörténész, hanem remek rádióműsorok szerkesztője, műsorvezetője is volt. A Dankó Rádió Tudta-e sorozatának 2016-tól egy éven át volt munkatársa, sok éven keresztül pedig a Bartók Rádió számára készített ismeretterjesztő műsorokat. Május 4-én hétfőtől két héten át Táncházban című műsorunkban este 20 óra 4 perctől ezek közül válogatunk, emlékezve a hatalmas műveltségű és tudású, remek előadó Sebő Ferencre.
2: Sir David Attenborough 100. születésnapja alkalmából.
3: Azt hiszem, ha újra születnék, semmi más nem lennék. Néha csodálkozom, hogy lehettem ilyen szerencsés. Lehetőséget kaptam arra, amit csinálok. Látásmódom a természetfilmezést illetően az évtizedek alatt nem változott, csak bővült. De lényegében azért készítek műsorokat, mert szeretem megfigyelni és lefilmezni az állatokat. Meg akarom mutatni az embereknek, hogy milyen szépek és különlegesek ezek az élőlények.
2: Sir David Attenborough. Május 9-én 13 órakor az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak.
4: Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
5: 7 óra van, 2026. május 5-én, kedden. Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Kakukel Tamás. Köszöntöm a Dankó Rádió hallgatóit is, hallgassuk meg együtt a krónikát. A stúdióban a bemondó Szlotta Judit és a krónika szerkesztője Kubicsák István.
4: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
6: A matematikai írásbelivel folytatódnak az érettségi vizsgák. A diákok tegnap magyar nyelv és irodalomból adtak számot tudásukról.
7: Átvették megbízó levelüket azok a képviselők, akik országos listán szereztek parlamenti mandátumot az áprilisi választáson.
6: Ismét egyhetes országos közlekedés biztonsági akció kezdődött. A rendőrség elsősorban a tehergépkocsikat és az autóbuszokat vizsgálja. Mondjuk a részleteket. A matematika írásbelikkel folytatódnak az érettségi vizsgák. A diákok tegnap magyar nyelv és irodalomból adtak számot tudásukról. A középszintű számonkérés feladatai között egyebek mellett Jókai Mór életműve, Vas Alberttel kapcsolatos kérdések és egy Arany János vers elemzése is szerepelt. A közmédiának nyilatkozó diákok közül többen nehéznek ítélték a vizsga első részét, ugyanakkor bíznak a jó eredményben. Harcsás Gergely összefoglalója.
8: Verselemzést kaptunk, de szerintem ahhoz képest nem volt egy olyan vészes feladatsor.
9: Megkönnyebbülten értékeltek a diákok az első írásbeli vizsga után. Magyarból középszinten több mint 76 ezeren, emelt szinten csak nem 2500-an vizsgáztak.
10: A szövegalkotás egy jó élmény volt számomra, mert nagyon szeretek írni. Verseket is írok, és akkor így sokkal jobban ment.
9: Többeknek a vizsga első része jelentett kihívást.
11: Irodalmi feladatlap, az szerintem egész nehézre sikeredett. Nem tudom hány pontot szedhettem össze belőle, de nem hiszem annyira sokat, viszont a szövegértés az idén elég könnyű volt szerintem. Majdnem, hogy mindenhova tudtam választ is írni, és sok pontra számítok.
9: A diákoknak közép és emelt szinten is 4 órájuk volt a két feladatlap megoldására. A szövegértési feladatban Jókai Mór életpályájáról olvashattak az érettségizők, a tesztben pedig egy-egy Vas Alberttel, illetve Herceg Ferenccel kapcsolatos kérdést is kaptak a vizsgázók. Az érettségi második részében Arany János a Tölgyek alatt című költeményének elemzését, vagy a létösszegző versekről szóló téma kifejtő esszét választhatták.
12: A tudás ünnepe következik most a következő időszakban, először az írásbeli érettségikkel, és aztán utána júniusban majd a szóbelikkel.
9: Fogalmazott a Kossuth Rádióban a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke. Horváth Péter hangsúlyozta, az intézmények felkészülten várták a vizsgázókat. Hozzátette, matematikából és történelemből a diákok 10%-a, angolból pedig az érettségizők 1/3-a választotta az emelt szintű vizsgát. A 2024-ben bevezetett új rendszerben matematikából emelkedtek az átlagok, jegyezte meg a Győri Révai Miklós gimnázium igazgatója, aki szerint a tanulók egyre hasznosabb tudással kerülnek ki az iskolákból.
12: szerintem nagyon jó irányba indultak el a tantárgyak olyan értelemben is, hogy például a matematikában nem feltétlenül az a legfontosabb, hogy oldjuk meg a következő egyenletet, hanem egy hosszabb szövegből kell kinyerni az adatokat, az adatok alapján megnézni azt, hogy mi a bázis, mit tudunk, milyen eszközeink vannak, hogy megoldjuk ezt, és utána felállítani egy megoldási módot. Tehát szerintem sokkal inkább most már figyelmet fordít mindenki a kompetenciáknak a fejlesztésére, nem csak kifejezetten egy tudásanyagot próbálunk átadni.
9: Kedden a matematika, szerdán a történelem, csütörtökön az angol, pénteken pedig a német érettségit tartják. A szóbeli számonkérések júniusban kezdődnek.
6: Átvették megbízó levelüket azok a képviselők, akik országos listán szereztek parlamenti mandátumot az áprilisi választáson.
7: A Tisza párt 45, a Fidesz-KDNP 42, a Mi Hazánk mozgalom pedig 6 képviselőt delegálhat országos listáról a parlamentbe. Az országgyűlés alakuló ülése május 9-én szombaton lesz.
6: Megnevezte országgyűlési alelnök jelöltjeit a Tisza párt.
7: Magyar Péter leendő miniszterelnök közösségi oldalán bejelentette, hogy Hallerné, Nagy Anikót, Kőszegi Krisztiánt és Rák Rihárdot jelölik a tisztségre. Hozzátette, Rák Rihárd egyben a Törvényalkotási Bizottság elnöke is lesz.
6: A fővárosi közgyűlésben jelentős átrendeződést hoz a Tisza párt parlamenti győzelme. Több képviselőjük ugyanis onnan kerül át az országgyűlésbe. Pótlásuk azért nehézkes, mert a Tisza listán maradt képviselők, akik szóba jöhetnek a fővárosi pozíciók betöltésére, jelenleg EP képviselők. A leendő közlekedési minisztert, Vitézi Dávidot és a fideszes Szentkirályi Alexandrát is pótolni kell. Császár Attila összeállítása.
13: A Tisza párt kétharmados parlamenti győzelme után a fővárosi közgyűlésben is jelentős személyi átrendeződés várható.
14: Megalapítottuk a frakciót.
13: Bújdosó Andrea és Porcser Áron ugyanis egyéni mandátumot nyert, az összeférhetetlenségi szabályok miatt pedig már le is mondtak fővárosi mandátumukról. A pótlásuk azonban nem lesz egyszerű, ugyanis a fővárosi listán csak két tiszás képviselő, Kulja András és Lakos Eszter maradt. Így nem kizárt, hogy mindketten ugyanazt az utat futják majd be, mint korábban Gerzsenyi Gabriella és Kollár Kinga, akik szintén egyszerre EP és fővárosi képviselők is, ám a közgyűlésben alig szólaltak fel, és bizottsági munkát sem vállaltak.
15: A közgyűlés támogatta ezt.
13: Emberhiány oka, hogy a Tisza párt két évvel ezelőtt a választásokon rövid listával indult. Ráadásul jelentős személyi átfedés volt az önkormányzati és az EP listájuk között. A következő hetek kérdése tehát, hogy Kulja Andrást és Lakos Esztert beültetik-e a fővárosi közgyűlésbe, vagy a 10 fős frakciójuk csökkentett létszámmal működik tovább.
16: Anno 214 milliárd forint megtakarítással adtuk át a várost.
13: De a Fidesz-KDNP-nek is pótolnia kell távozó politikusait, akik szintén a parlamentben folytatják. Egyikük a pártszövetség eddigi fővárosi frakcióvezetője Szentkirályi Alexandra, másikuk pedig Radics Béla. Az ellenzéki pártnak azonban a Tiszához képest nagyobb lesz a mozgástere a jelölésre, ugyanis két éve 96 fős listával indultak a választásokon.
17: Elmondja most, hogy kire szavazott?
18: A Tiszára szavaztam.
13: Ugyancsak távozik a fővárosi közgyűlésből a Podmanicki mozgalom eddigi frakcióvezetője Vitézi Dávid, miután Magyar Péter leendő miniszterelnök őt kérte fel a közlekedési és beruházási miniszteri posztra az új kormányban. Vitézi pótlása sem okoz majd gondot, ugyanis a mozgalom 32 jelölttel indult a választásokon, főleg egykori LMP-s politikusokkal. Az eddigi szokásrend alapján a fővárosi közgyűlés május végén tarthatja majd következő ülését.
6: Megállapodott egymással Magyar Péter leendő kormányfő és Karácsony Gergely főpolgármester a hétvégi budapesti rendezvényekről. Kara Barnabás és Tomai Judit összeállítása.
19: Az alakulőzés napjára és a miniszterelnök személyének a megválasztásának és eskütételének a napjára mi szeretnénk egy nagy országos nyilvános rendezvényt hirdetni ide a Kossuth térre.
20: Magyar Péter még hetekkel ezelőtt jelentette be, hogy egy rendszerváltó népünnepélyt tartanak az alakuló ülés napján a Kossuth téren.
21: Gyertek el, május 8-a este 6:30, Lánchíd pesti hídfője.
20: Az ünnepléshez a főpolgármester is csatlakozott, miután vasárnap bejelentette, a főváros a Lánchídhoz szervezne rendszerbúcsút. szórakoztató koncertet május 8-án. Karácsony Gergely azt mondta, ahhoz, hogy egy új korszak elkezdődjön, le kell zárni az előzőt.
21: Nagyon sokan érezzük azt, hogy az elmúlt másfél évtizedet elvették tőlünk, de vannak, akiknek egészen konkrétan megpróbálták tönkretenni az életüket, leginkább azért, mert kiálltak valamilyen fontos társadalmi ügy mellett. Kirúgott tanárok, meggyalázott civilek, kirúgott újságírók, megtépázott kisegyházak. Csupa olyan történt az elmúlt 16 évből, amit szeretnénk már lezárni.
20: A bejegyzés alatt rögtön felbukkant Magyar Péter, aki szerint kifejezetten káros és udvariatlan bulit szervezni a május 9-i országos rendszerváltó ünnep elé egy nappal, szinte ugyanoda. A leendő miniszterelnök azt a kérdést is feltette, hogy a bulit a csődben lévő főváros vagy Karácsony Gergely fizeti-e. De akadt olyan is, aki Magyar Pétertől kérdezte ugyanezt. Miből finanszírozza az egésznapos rendezvényt, amikor olyan nehéz pénzügyi helyzetben van az ország? Magyar Péter válaszában azt írta, a Tisza fizeti a Puritán rendezvényt, amelyen az önkénteseik fognak dolgozni. Hozzátette azt is, hogy szívesen. Hétfőre Karácsony Gergelynek és Magyar Péternek sikerült megállapodnia, így nem lesz programütközés a rendezvényeik között. A Tiszával egyeztetve május 9-én 13 órától tartjuk meg a Hála nektek rendszer záró rendezvényt a rakparton, jelentette be a főpolgármester közösségi oldalán. Karácsony Gergely azt írta, az ünneplés után mindenki csatlakozhat a Kossuth téri rendezvényhez, ahol közösen hallgatják meg a miniszterelnöki eskütételt.
6: Tájékoztatást kért az NKA, a kiemelt kulturális programok ideiglenes kollégiumával kapcsolatban kialakult helyzetről a Magyar Művészeti Akadémia. Közleményükben hangsúlyozták, a testületbe kurátort nem delegáltak, annak döntéseiről tájékoztatást nem kaptak.
7: Az elmúlt hetekben derült ki, hogy a Nemzeti Kulturális Alap kollégiuma több mint 17 milliárd forint kulturális támogatást osztott ki ismert előadóknak a kampány időszakban. A botrány után lemondott az NKA bizottság több tagja is. Magyar Péter, leendő kormányfő azt mondta, ez az egyik olyan ügy, amit ki kell vizsgálni. Hozzátette, megengedhetetlen, hogy pártpolitikai célokra költsenek tudományos, kulturális alapokból több milliárd forintot.
1: Azt gondolom, hogy nem vagyok egyedül azzal, hogyha azt mondom, hogy a legköszönő miniszter úrnak a szavai, elhangzott mondatai nem nyugtattak meg minket afelől, hogy nem történt itt bűncselekmény vagy jogellenes felhasználása ezen pénzeknek. Nyilvánvalóan a leendő Tisza kormány egyik feladata lesz a rengeteg feladat közül, hogy kivizsgáljuk ezeket a juttatásokat, és hogyha szükséges, akkor feljelentések történjenek ebben az ügyekben.
6: Lezárta a belső vizsgálatot a Magyar Nemzeti Bank az előző vezetés és az Erste Bank közötti állítólagos nyomásgyakorlás ügyében, és hivatali visszaélés gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen feljelentést tett.
7: Az eljárás Simor András korábbi jegybankelnök kijelentései nyomán indult, aki szerint az MNB korábbi vezetése megpróbálta elérni az ő eltávolítását a Hitelintézet felügyelőbizottságából. A jegybank új vezetése közölte, hogy a rendelkezésre álló dokumentumokat átadták a Nemzeti Nyomozó Irodának, hangsúlyozva, hogy az intézmény a jövőben minden területen a jogszabályoknak megfelelően működik tovább.
6: Május 8-a és 10-e között rendezik meg a 11. keresztény film és könyvnapokat az Uránia Nemzeti Filmszínházban.
7: A Keresztény Filmes Misszió Alapítvány szervezte ingyenes rendezvényen, egyebek mellett filmvetítésekkel, kerekasztalbeszélgetésekkel és könyvvásárral várják az érdeklődőket. Az idei eseménysorozat a szeretet öröksége köré épül, mondta a Kossuth Rádióban Tordján Attila, a fesztivál alapítója.
18: Úgy gondolom, ez az elgépiesedett világ, ez nagy nehézség mindenki számára. Most éppen, hogy nem a gépek forradalmának, hanem a szívek forradalmának kéne elindulnia, és ezt próbáljuk ezzel az egész programmal elősegíteni. Azt gondolom, hogy a kultúra moralitás nélkül nem tud elvezetni az igazán lényeges dolgokhoz, ezért a kettőnek találkoznia kell.
6: Ismét egy hetes országos közlekedésbiztonsági akció kezdődött itthon.
7: A rendőrség az Európai Közlekedés Rendészeti Szervek Hálózatának éves terve szerint vizsgálja elsősorban a nehéz tehergépkocsikat és az autóbuszokat. A hatóság a többi között a járművek műszaki állapotát, a sofőrök alkalmasságát, a vezetési és a pihenőidő betartását, valamint a kísérő dokumentumokat ellenőrzi, mondta az ORFK Közlekedés Rendészeti Főosztályának kiemelt főreferense a Krónikának. Zsinkai Kozai Elvira hozzátette, a tapasztalatok alapján a leggyakoribb jogsértés a sebesség határ átlépése, valamint a biztonsági öv használatának hiánya. Az akció vasárnap éjfélig tart. A rendőr lezredes arra is felhívta a figyelmet, hogy július 1-től változik a kis haszongép járművekre vonatkozó szabályozás.
2: A 2,5 tonna megengedett legnagyobb összemeget meghaladó, és nemzetközi árufuvarozást vagy kabotást végző kis teherautóknál kötelező lesz beszerelni a tahográfot, ami egy második generációs verziója már a tahográfoknak, és ez a szabályozás a 2,5 és 3,5 tonna közötti gépjárművekre vonatkozza, amelyekkel díj ellenében fognak szállítást végezni. Ennek a szabályozásnak a célja a vezetési és pihenőidők betartása a tisztességes verseny érdekében. De természetesen ugye ezt nekünk is ellenőrizni kell az utakon.
4: Autós percek.
7: Az Útinform tájékoztatása szerint az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán a Bagnál kiépített terelésben egy műszaki hibás jármű vesztegel. A 40-es kilométernél csak egy sáv járható, 3 kilométeres a torlódás. A 67-es főúton Kaposvár közelében a 37-es és 38-as kilométer között baleset történt, a félútpályát lezárták. A 834-es főúton Nyárád és Nemesszalók között két autó karambolozott, a 10-es kilométernél az utat teljes szélességében lezárták. Erős a forgalom a főváros felé vezető főbb útvonalakon, így az M1-es autópályán Biatorbágynál, az M3-as autópályán Mogyoródnál, illetve a főváros bevezető szakaszon, az M2-es autóúton Fótnál, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán.
6: Budapesti információkkal folytatjuk.
3: Jó reggelt kívánok! A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést, a Fehér úton az Éles sarok felé a Gyakorló utca közelében a külső sávot lezárták. Lassan lehet haladni a Budaörsi úton befelé végig, a budai alsó rakparton a Petőfinál északirányban, a 10-es főúton Solymártól, illetve a 11-es főúton a Pünkösfürdő utca előtt, de telítettek a sávok a Hungária körúton és a Kerepesi út és a Tököli út közelében, illetve a Gyáli úton a Könyves-Kálmán körút előtt. Schilling Zsolt, BKK Info.
4: Időjárás jelentés.
7: Napközben kezdetben mindenütt sok napsütés valószínű, majd késő délután délnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet. Este a Dunántúlon futózáporok előfordulhatnak. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Délután 25-30, este 14-20 fok várható.
6: Ez volt a Krónika 7-kor 4 órás hír összefoglalóval, legközelebb 8 órakor jelentkezünk. Köszönjük figyelmüket, Szlotta Juditot és Kubicsek Istvánt hallották. Viszont hallásra!
22: Derűs napot! A Dankorrádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

lélek szabadságra. A belseje párnázban leszerelőnek bakák számára, mennek az a lélek szabadságra. Vége van az összes gyakorlat.

Derűs napot, jó reggelt kívánok! A Dankó Rádiót hallgatják, 2026. május 5-e van, kedd, lassan 3 perccel múlt 4:08, Hajdú Tibor vagyok. Remélem, hogy kellemesen indul a napjuk, jó étvágyat kívánok, hogyha most reggeliznek. Köszönöm, hogy bekapcsolódhatok az önök reggeli rutinjába, jó muzsikával. Jaj, de szép kék szeme van magának, énekli majd nem sokára Tolnai András. Édesanyám, kedves anyám, csak az a kérésem. Ezt a Csárdás Szóka Júlia előadásában hallgatjuk meg. A drága Vadász Zsolt felvételét játszom majd, Taszíló dalát a Marica grófnőből, az örökzöldek között pedig hallhatják majd Charlie, az légy, aki vagy című slágerét. Csináljuk a fesztivált a átdolgozásban, Szabó Előd előadásában. Radnóti Miklós születésnapján engedjék meg, hogy egyik kedvenc versemmel is megemlékezzünk erről a csodálatos költőről. Lesz majd kirándulás, nagyjából 20 perc múlva egy újabb kis településre, az óra végén pedig Dr. Juhász Katalin néprajzkutatóval kalandozunk a páva nyomában, elsőként pedig Putnogi Gábor felvétele forog. Csak a szépre emlékezem. Tartsanak továbbra is velem. Derűs napot, jó reggelt!

jaj, de sokat felhajtottam az ajtaját. De vettem némi alsó felső, sejem rakaját,

éjszaka. Három hétig mindig tartasz, hajlik a rúd, a hajlik a lány, táncsa perdül, ha húzzal a cigány. Csak, csak, csak az esik én.

0: szeret benned, soha sevetem a szeledre. De ölej, babám, ölej, kedvedrem, soha sevetem a szemedre.
1: Mióta készülök, hogy elmondjam neked szerelmem rejtett csillagrendszerét. Egy képben csak talán s csupán a lényeget. De nyüzsgős, áradó vagy bennem, mint a lét. És néha meg olyan oly biztos és örök, mint kőben a megkövesült csigaház. A holtól círmos éj mozdul fejem fölött, s zizzenve röppenő kis álmokat vadász, és még mindig nem tudom elmondani neked, mit is jelent az nékem, hogyha dolgozom, óvó tekinteted érzem kezem felett. Hasonlat mit sem ér. Felötlik, s eldobom. És holnap az egészet újra kezdem, mert annyit érek én, amennyit ér a szó versemben. S mert ez addig izgat engem, míg csont marad belőlem, s néhány hajcsomó. Fáradt vagy. És én is érzem, hosszú volt a nap. Mit mondjak még? A tárgyak összenéznek, s téged dicsérnek, zeng egy fél cukordalap az asztalon, és csöpje hull a méznek, s mint szénarany golyó ragyog a terítőn, s magától csendül egy üres vizes pohár. Boldog, mert veled él. S talán lesz még időm, hogy elmondjam, milyen mikor jöttödre vár. Az álom hullongó sötétje meg-megérint, elszáll, majd visszatér a homlokodra. Álmos szemed búcsúzva még felé mint, hajat kibomlik, szétterül lobogva, s elalszol. Pillát hosszú árnyal ebben, kezed párnámra hull, elalvó nyírfaág. De benned alszom én is, nem vagy más világ. És idáig hallom én, hogy változik a sok rejtelmes, vékony, bölcs vonal hűs tenyeredben. 1909-ben ezen a napon született Radnóti Miklós.

0: 3 perc múlva 3:48.
1: Hentzidától Banshidáig, sőt még azon is túl. A nap települése a Dankó rádióban.
0: Lovasközség, Veszprém vármegyében a Balatonfüredi járásban találjuk, nem messze a Balaton északi partjától, a Királykút völgyének kapujában fekszik. Nyugaton az Öreghegy és a Kishegy szőlős kertje jövezik, a két hegy között pedig a Lovasi Séd folyik, amelynek vize évszázadokon keresztül több malomnak is nyújtott energiát, ezt a részt amúgy ma is Malomvölgynek nevezik. A falun római eredetű útvonal húzódik keresztül, Veszprémmel és a térség fő közlekedési útvonalának számító 71-es főúttal is ez az út köti össze a települést. A vidék az őskortól lakott, 900 után telepedtek le a magyarok, akiknek itteni élete az első okleveles említésig 1290-ig a különböző régészeti leletekből ismerhető meg. Szőlőműveléssel, halászattal, földműveléssel és állattenyésztéssel foglalkoztak a lakosok. A 13. században már kőtemplomot építettek, amelyet 1754-ben építettek át barokk stílusban. A község életét egészen 1945-ig, a nagybirtokok felszámolásáig a veszprémi káptalan határozta meg. A jobbágyok 1848-ban szabadultak fel a földesúri függés alól, és váltak földtulajdonosokká. A község népe a 17. században a református hitre tért át, majd a 18. században a káptalan egy részüket visszatérítette a katolikus hitre. Lovas hagyományos parasztársadalma 1945 után bomlott fel, az egyéni gazdálkodást itt is a TSS-ítés váltotta fel, majd a 20. század második felében a községben városias infrastruktúrát építettek ki, a lakosság többsége pedig az iparban, a kereskedelemben, a szolgáltatási szférában helyezkedett el, és természetesen nyáron a Balaton környékén is nagyon sokan dolgoznak, amúgy napjainkra már Lovason a falusi turizmus jelentősége is jelentősen megnőtt. A község területén még murva bányászat közben a régészek egy őskori festékbányát találtak, amelyet az emberiség történetének egyik legősibb festékbányájának tartanak. A település másik nevezetessége az Árpád-kori templom. A templom belsőben igazi középkori faltfestmények voltak, ezeknek csekély maradványai még mind a mai napig láthatóak. Felújításkor a belső vakolat leverése során az északi hajófalon épp állapotú kőkeretes csúcsíves ajtót láthatunk, ez bizonyítja a 14. századi kápolna létezését. A falu központban nagyon szép jellegzetes parasztházakat találhatunk, a régi malomépületét is érdemes felfedezni Lovas határában, és nagyon szép emlékműveket állítottak, mind az első, mind a második világháború hőseinek tiszteletére és emlékére. Lovast is mindenféleképpen fel kell keresni, én úgy gondolom egy nagyot sétálni, kirándulni a vidéken, ismerkedni az itt élőkkel, akiknek köszönöm, hogy a Dankó rádiót hallgatják. Önöknek játszom Tasziló dalát Kálmán Imre Marica grófnő című operettjéből, előadója Vadán Zsolt, a Budapesti Operettszínház zenekarát és musical együttesét. Fejfer Gyula vezényli.

Derűs napot, jó reggelt kívánok, a Donkor Rádiót hallgatják. Nem sokára dr. Juhász Katalinnal kalandozunk a páva nyomában. Addig a Deák Együttes Vízisí című felvételét játszom. 8 órakor hírek következnek. A Homok a szélben című korán sláger nyitja a következő zenei órát. Érdemes lesz velem tartani.

Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma kalandozás a páva nyomában. A mikrofonnál dr. Juhász Katalin néprajzkutató.

kedves hallgatóink! Épp a soron következő műsorokat készítettem elő, amikor megérkezett a lesújtó hír, hogy 79 éves korában meghalt Sebő Ferenc, Kossuth-díjas népzenekutató, zenetörténész, egyetemi tanár, dalszerző és előadó művész, a hazai táncházmozgalom egyik elindítója, a nemzetművésze. Fülünkben csengenek sokat idézett szavai, miszerint nem rabnak kaptuk a hagyományt, hogy őrizzük, vagy betegnek, hogy ápoljuk, hanem hogy megéljük és szeressük. És ő így szerette. Munkásságában a hagyományt élő közösségi gyakorlattá formálta. A Budapesti Műszaki Egyetem építészmérnöki karán Halmos Bélával együtt vers megzenésítésekkel kezdték közös pályafutásukat. Berek Kati színésznővel legendás előadásaik születtek az egyetemi színpadon. A Halmos Sebő duó idővel együttessé bővült, historikus énekeket, gitárral kísért népdalfeldolgozásokat és énekelt verseket adtak elő. Az egyetemet követően Sebő egy ideig tervezőépítészként dolgozott, de hamarosan a Zeneakadémia zenetudományi szakán is diplomát szerzett. Sárosi Bálint népzenei sorozatának hatására fordult az autentikus népzene felé, s nem sokára a gyűjtésbe is bekapcsolódott. A Bartók Tánc Együttes zenei vezetőjeként Tímár Sándorral együtt a magyar táncház mozgalom meghatározó alakja lett. 1973-tól az évtized végéig a Népművelési Intézet kutatási osztályán dolgozott, 1988-ban pedig az MTA Zenetudományi Intézetének kutatója lett. 1991-től a Magyar Televízió munkatársaként az ő szerkesztésében kerültek adásba a népzenei és régi zenei témájú műsorok, számos költészeti ismeretterjesztő sorozatban működött közre, zenét írt a gyerekeknek készített Cimbora című műsorhoz. 1996 és 2001 között a Magyar Állami Népi Együttes művészeti vezetője, majd 2002-től 2011-ig a Hagyományok Háza szakmai igazgatójaként meghatározó szerepet vállalt a Magyar Néphagyomány intézményes kereteinek kialakításában. A Fölszállott a páva zsűriének elnöke, a Dankó Népzenei Szótár műsorának elindítója és hosszú ideig egyedüli szerkesztő műsorvezetője volt. A Bartók Rádióban önálló rádióműsort is jegyzett Népzene Sebő címmel. Öröksége velünk marad a zenében, a táncban, a gyűjteményekben, a tanításban, és mindazokban, akik általa kerültek közelebb a magyar hagyományokhoz.

0: A média szolgáltató non-profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló. Jó ebédhez szól a nóta. Most csütörtökön újra élőben szól a muzsika.
1: Ezen a héten újra stúdiókoncerttel jelentkezünk. Budai Beatrix vagyok. Most csütörtökön, május 7-én Benedek Fi Katalin énekművész és Karcagi János magyar nóta énekes látogat el ide hozzánk a Dankó Rádió stúdiójában. Hogy igazán remek legyen a hangulat, Lakatos Miklós prímás és cigány zenekara csatlakozik énekes vendégeinkhez. Újra felcsendülnek a legnépszerűbb magyar nóták egy teljes órában, élőben, egyenesben a rádióban, és persze kövessenek minket a Dankó Rádió hivatalos Facebook oldalán is, tehát most csütörtökön, május 7-én 13 órától jó ebédhez szól a nóta stúdiókoncert itt, a Magyar Zene Rádiójában. Tartsanak velünk!
0: Stúdiókoncert most csütörtökön, ismétlés vasárnap 13 órától.
2: Két tábor csap össze, az egyik oldalon a nyüzsgő városok rajongói, a másik oldalon pedig a természet szerelmesei.
3: Andri azt mondta, hogy még soha nem vesztettek, úgyhogy nem csak a neve, az arca is nagy volt, úgyhogy most megkapja!
4: Magyarország, szeretlek! Vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 8 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Köszöntöm a hallgatókat, a hírszerkesztő Fehérvári Petra a mikrofonnál, Ötvös Ádin. A matematika írásbelivel folytatódik ma az érettségi vizsgaidőszak. Délelőtt 9 órától középszinten csak nem 72 ezeren, emelt szinten pedig több mint 8 ezeren adnak számot tudásukról. A feladatok megoldására összesen 3 óra van. Holnap történelemből, holnap után angol, pénteken pedig német nyelvből vizsgáznak a diákok. Ezután a választott, illetve szakmai tárgyak következnek. A szóbelik júniusban lesznek. Az elmúlt évek vizsgáinál nehezebbnek ítélték a tegnapi magyar nyelv és irodalom írásbeli érettségi feladatait a megkérdezett középiskolai tanárok. Értékelésük szerint összességében egy klasszikus feladatsor volt, az összeállítása a gyerekek képességeit jól mérte. A Magyar Tanárok Egyesületének alelnöke Fenyődi György szerint a feladatlap kifejezetten nehéz volt, különösképpen az irodalmi műveltségi teszt, aminek a megjelenését korábban kritizálta is a szakma. Hozzátette, kifogásolható az is, hogy a téma kifejtésnél csak líra volt, a novella értelmezése ugyanis könnyebb, főleg a gyengébb tanulók számára. Megnevezte országgyűlési alelnök jelöltjeit a Tisza párt. Magyar Péter leendő miniszterelnök közösségi oldalán bejelentette, hogy Hallerné Nagy Anikót, Kőszegi Krisztiánt és Rák Richárdot jelölik a tisztségre. Az már korábban kiderült, hogy a Fidesz Vitályos Esztert, a KDNP Latorcai Csabát, a Mi Hazánk pedig ismét Dúró Dórát javasolja az országgyűlés alelnökének. A csökkenő népesség és foglalkoztatottsága az új kormány egyik fő gazdasági kihívása, a GKI gazdaságkutató elemzése szerint. A szakértők úgy látják, 2030-ra demográfiai okokból több mint 5%-kal csökkenhet a foglalkoztatottak száma 2025-höz képest. Ez mérsékelheti az adó és járulék bevételeket, miközben a nyugdíjkiadások emelkednek. Lemond rendezvényszervező kommunikációs és média cégében birtokolt tulajdon részéről és felajánlja azokat az államnak Balási Gyula, médiavállalkozó. Nevéhez köthető az elmúlt évek kormányzati kampányainak rendezvényeinek lebonyolítása. Az üzletember több mint 350 milliárd forintnyi megbízást kapott. A Kontroll YouTube csatornáján megjelent interjúra reagálva Magyar Péter leendő miniszterelnök Rogán Antal strómanjának nevezte Balási Gyulát, és korábbi üzenetét idézte, ez a rendszer sokkal gyorsabban összeomolhat, mint azt sokan gondolnák. Emlékművet állítanak az Újvidék vasútállomáson a 2024-es tragédia áldozatainak. A 16 halottra egy kőtábla emlékeztet majd, amelyen a dátum és az áldozatok neve szerepel. A pályaudvar előtetője több éves felújítás után 2024 őszén szakadt le, 16 ember halálát okozva. Az eset után országos tiltakozások indultak, és több vezető is távozott posztjáról. Kisebb földrengést mértek Kelet-Horvátországban, amelyet a déli határ mentén Magyarországon is érezni lehetett. A 4,1-es erősségű rengést hajnalban rögzítették, epicentruma a Kopácsirét térségében volt Eszék közelében. Kezdetben sok napsütés valószínű, majd késő délutántól délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, estétől a Dunántúlon futó záporok előfordulhatnak. Délután 25-30, késő este 14-20 fok várható, 8 óra, 4 perc.
6: Derűs napot! A Dankorrádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

A Dankó Rádiót hallgatják, Derűs napot kívánok és jó reggelt. 2026. május 5-e van, kedd, 8 perccel múlt 8 óra. A mikrofonnál Hajdú Tibor, remélem, hogy velem tartanak ebben az órában is. Érkezik Sipos Gazda, a közmédia növényorvosa majd 8:30 után a stúdióba. Nem sokára az egészség percekben egy új egészséges májbarát alternatíváját mutatom be a reggeli fekete kávénak, és olyan muzsikákat hallgatunk, mint a pattogatott kukorica Szánta Ildikó előadásában, vagy a Debrecenben voltam, Kolostyák Gyula énekel, hallhatnak világzenét, Sej Sukár a Baselán együttes felvételét, az örökzöldek között pedig Percel Zita és Ilosvai Gusztáv kettősét, Márkus Alfréd Harmat Imre szerzeményét egy archív felvételről. Ez lesz a Meseautó, elsőként pedig Csárdás, Rózsafámon Rózsabimbó, Szász Kati énekel, Johann János és zenekara kísér. Tartsanak velem továbbra is, Derűs napot! Jó reggelt!

0: maskarika, csika, pika, haj.
1: Egy perc múlva 8:45.
2: Együtt fiatalodunk, együtt leszünk fittebbek. Egészségpercek a Dankó Rádióban.
1: A pitpang, más néven gyermek, láncfű, nem csak gyakori gyomnövény, hanem régóta használt gyógynövény is, és kezdjük újra felfedezni. Támogatja a máj méregtelenítő folyamatait, serkenti az epetermelést, és gyakran használják tisztítókúrákban. Emellett fokozza az étvágyat, segíti az emésztést, csökkentheti a puffadást is, persze lehet egy hasajtó hatása is, emellett vízhajtó hatása is van, támogathatja a veseműködést, és az az előnye, hogy káliumban gazdag, így mondjuk így nem mossa ki annyira az ásványi anyagokat, emellett tartalmaz flavonoidokat és vitaminokat, például C-vitamint is, és képzeljük el, még reggeli élénkítő italt is lehet belőle készíteni, megpörkölve, a gyökér karaktere ugyanis teljesen átalakul, nem ilyen nyers földes íze lesz, hanem lágy, enyhén karamellás, ilyen diós aromájú lesz. Az eredmény pedig egy olyan ital, amely meglepően közel áll a klasszikus fekete kávéhoz, mégis persze teljesen más élményt nyújt. Koffein nincs benne. Egyik legnagyobb előnye ennek a pitpang kávénak pontosan ez. Ez különösen azok számára lehet vonzó, akik szeretnék elkerülni a hagyományos kávé mellékhatásait. Nem emeli meg a pulzust, nem zavarja az alvást, és sokkal kevésbé terheli a gyomrot is. Sokan éppen ezért választják, hogyha érzékenyek a koffeinre, vagy ha esti órákban is mondjuk szeretnének egy meleg, kávészerű italt fogyasztani. Érdemes kipróbálni. Jó egészséget kívánok, jó muzsikát kínálok, Egri József énekel a folytatásban. Anyám, édesanyám, dallal köszönöm. Baranya István ézzel nekara kísér.

A zenekar 2022-ben indult útnak, bár már régebről ismerik egymást a tagok, és azóta szerves részévé váltak a Kárpát-medence világzenei és népzenei szférájának. Derűs napot kívánok, és öregelt a Dankó Rádiót hallgatják, a Baselánról van szó. Életfilozófiájuk az örömzenélés, a mulatozás, és az ebből egyenesen arányosan fakadó mulattatás és a táncba hívás, igazi világzene a folytatásban, Sej Sukára dal címe, este 9-től pedig még több világzene, Népek dalai című műsorunkban a Dankó Rádióban.

0: Derűs napot, jó reggelt kívánok, ez a Dankó Rádió, a Magyar Zene Rádiója. Nagyon sok szeretettel köszöntöm Sipos gazdát, a közmédia növényorvosát a stúdióban. Szervusz!
1: Jó reggelt kívánok neked és a kedves hallgatóknak!
0: Nagyon kevés csapadék esett, ha minden igaz, a földek nagyon várják már, májusi eső pedig aranyat ér.
1: Egyre melegebb van. Az elmúlt napokban is 24-26 fokos hőmérsékletek alakultak ki. Talajainknak a vízháztartása szinte minimális szinten van. Nagyon sokat kell öntözni a kertjeinkben is, és felmerül a kérdés, hogy ilyen környezeti feltételek mellett, akár magaságba, akár a kertjeinkbe, akár egy balkonládába, milyen szárazságtűrő növényt tudjunk és lehetőségünk van telepíteni.
0: Innen folytatjuk majd hamarosan. Addig elsőként Perce Zita és Ilosvai Gusztáv felvételét hallhatják, Márkus Alfréd és Harmat Imre szerzeményét. Jöjjön a meseautó!

0: Csak álom ezt talán, a boldogság után, már holnap mostohán mered rám a valóság. Nem ébredek fel még, könyörgöm ó nagy ég, hadd álmodjam tovább ezt a szép nagy csodát.
1: Mese

legéde cseppjéből. Oltjuk el hát a gyertyát, a gyertyát, mert azt ingyen nem adják, mert azt ingyen nem adják. Oltjuk el hát a gyertyát, mert azt ingyen nem adják.

0: Közeledünk 3:49-hez.
1: Rózsafa virít a kert közepén. Hallgassa Sipos gazda kertészeti tanácsait a Dankó Rádióban, hogy minden évszakban egészséges legyen a kertje.
2: Sajnos az elmúlt időszakban hosszú ideig csapadékmentes az időjárás. És a szárazság okait, ha vizsgáljuk, sokszor az merül fel, hogy a szárazság nem egyszerűen csak kevés az eső, hanem több tényező együtt hatásából áll, ami hat és hatnak a növényeink világára. Első a csapadék hiány, amikor azt mondjuk, hogy hosszabb ideig nincs eső, télen is kevesebb volt a csapadék, és a kevés a talajnedvesség, tehát már eleve hiánnyal indultunk neki a tavaszi időszakban. Ehhez társul az időarányosan magasabb hőmérséklet, ennek következtében gyors a párolgás a talajból, és a növények is több vizet veszítenek. Ehhez egyből kapcsolódik az elmúlt hetekben megtapasztalt erős szélmozgás, hiszen a szél erősen kiszárítja a leveleket és a talajt is. Mozgatja és még töri is a növényeket. A talajszerkezet szempontjából két szélsőséget szeretnék mondani. A homoktalaj, mely gyorsan átereszti a vizet, a tömör agyagos talaj pedig nehezen veszi fel a vizet, majd meg is repedezik a talajnak a felső rétege. Amikor elmenjünk egy virágboltba vagy egy árudába, csodáljuk a szemnél szem növényeket, vizsgáljuk meg, hogy milyen jegyek alapján történjen a döntéseink meghozatala. Ha vastag húsos a levele a virágnak, akkor ez a növény több vizet tud raktározni. A keskeny vagy szőrös levelű növény csökkenti a párolgást. A mély gyökérzettel rendelkező növény az a mélyebb vízrétegek irányába próbál letörni a talaj mélyebb rétegeibe. A szürkés viaszos felület pedig visszaferi a napfény a növény leveléről. Ha most egy pár példát szeretnék hozni a kertjeim világából, akkor itt először az évelő virágokat szeretném kiemelni. Ide tartozik a legismertebb a levendula, a kasvirág, a cickafark, menyecskeszem, de a díszgyertya, a kúfvirág is tapasztalatom alapján jól tudja tolerálni ezt a nagy meleget, de ugyanígy a varjuháj és a kokárda virág is szépen tud díszleni ezen a területen. A egynyári növények esetében például szülőfalumra, földákra gondolok, a járdák mellett, a járdaszegélyeknél, jaj, de sok porcsin rózsa díszlett a régmúlt világban, de ugyanígy a bársonyvirág, a verbén, a dísznapra forgó, és az amaránt is megfelelően tudja alkalmazni, hasznosítani ezt az időjárási tényezőt. De tudni kell, minden növénynek kell a víz, mert víz nélkül nincsen élet. Többen szeretnének még díszfát, díszcserjét konténeres változatba telepíteni, van rá lehetőség, és ilyen környezeti feltételek mellett például a japán akác, az ezüsthárs, a lepényfa, kőris, júdásfa, kimondottam, a mandula, a díszkörte és az olajfát is szeretném javasolni, de a díszcserjék esetében például a rózsa, nyári orgona és a magyar is megfelelően és szépen tud díszleni ezeken a területeken. Ha már egy picit a sziklakertek fele is szeretném a gondolatot elvinni, előszeretettel telepítjük a kövi rózsát, amely nagyon szépen tud díszleni, a varjuháj is ehhez csatlakozik, a jukka, és megfelelően tudja tolerálni ezeket a magas UV-sugárzást, illetve a magas hőmérséklet ingadozásokat is. De tekintsünk ki a zöldséges kertjeinkben is. A zöldségnövények közül ebben az időszakban a paradicsom, a paprika, a padlizsán, a csicseri borsó palántázása, vetése is ebben az időszakban még lehetséges, de akár a spárga, fokhagyma és a hagyma, a vöröshagyma esetében is a meleg mellett bizony a kiegyenlített vízellátásra szeretném felhívni a figyelmet. Összességében mit tudunk tenni a vízmegőrzés érdekében? Mulcsozzunk, ritkábban telepítsük a növényeinket tágtérállásban, ritkán, de inkább több vizet adjunk az öntözés során, késztessük a növényt a mélyebb rétegekbe történő hatolás szempontjából, és olyan növénytársításokat alkalmazzunk, amelyek árnyékolják, segítik egymás fejlődését.
0: Nagyon szépen köszönjük, innen folytatjuk majd csütörtökön. Most Lehár Cigányszerelem című operettjéből szól részlet. Jolán és Kajetán kettősét Gyenes Magda és Külkei László előadásában hallgatjuk meg egy 1961-es felvételről. A Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarát Vince Otto vezényli.

Derűs napot kívánok, a Dankor Rádiót hallgatják, nem sokára 9 óra következnek a hírek. A következő zenei óra Csárdással indul, majd Újvári Marika énekli a Rózsabokor tetejét Nyári Lászlóé zenekara kíséretével. Ezzel várom Önöket nem sokára.

0: Műsorajánló. Szív küldi szívnek, szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Egy hétvége az összetartozás jegyében. A valódi ünnep ott kezdődik, ahol időt szánunk egymásra. Nem a múltba tekint, hanem a jelenbe néz. Határokon átívelő kulturális esemény, nemzeti egységünk ünnepe. Toruckói Dunanapok. Hamarosan a Dunán és a Dunavördön.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 9 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a hírszerkesztő Fehérvári Petra a mikrofonnál, Ötvös Ádén. Ezekben a percekben kezdődik a matematika írásbeli érettségi. Középszinten csak nem 72 ezeren, emelt szinten pedig több mint 8 ezeren adnak számot tudásukról. A feladatok megoldására összesen 3 óra áll rendelkezésre. Holnap történelemből, holnap után angol, pénteken pedig német nyelvből vizsgáznak a diákok. Ezután a választott, illetve szakmai tárgyak következnek. A szóbelik júniusban lesznek. Ukrán dróntámadások érték Oroszország több térségét, a leningrádi régióban kigyulladt egy olajfinomító. A csapásokban többen megsérültek. Néhányan repülőtéren korlátozták a forgalmat és akadozott az internet szolgáltatás. Közben tűzszünetet jelentett be magyar idő szerint ma 23 órától az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij ezt azután közölte, hogy Oroszország a győzelmi napi ünnepség alkalmából szintén fegyverszünetet hirdetett péntekre és szombatra. A csökkenő népesség és foglalkoztatottság az új kormány egyik fő gazdasági kihívása a GKI gazdaságkutató elemzése szerint. A szakértők úgy látják, Magyarországon sem várható demográfiai fordulat a népességfogyás tekintetében, ami a munkaerőpiacra és a költségvetésre is nyomást helyez. Az elemzés szerint 2030-ra demográfiai okokból több mint 5%-kal csökkenhet a foglalkoztatottak száma 2025-höz képest. Ez mérsékelheti az adó- és járulékbevételeket, miközben a nyugdíjas kiadások emelkednek. Újabb szakaszába lépett Wolmuth Ferenc boldoggá avatási eljárása. A Vatikánban vizsgálják a tanács köztársaság idején végzett pap vértanúságát. Wolmuth Ferencet 1919-ben végezték ki kohalt vádak alapján. Boldoggá avatási eljárása Magyarországon 2021-ben indult és 2024-ben zárult le. A Szentélyavatási Dikasztériumnak egy csaknem 900 oldalas dokumentáció aktáit adták át. Emlékművet állítanak az Újvidék vasútállomáson a 2024-es tragédia áldozatainak. A 16 halottra egy kőtábla emlékeztet majd, amelyen a dátum és az áldozatok neve szerepel. A pályaudvar előtetője több éves felújítás után 2024 őszén szakadt le, 16 ember halálát okozva. Az eset után országos tiltakozások indultak és több vezető is távozott a posztjáról. Kisebb földrengés volt Kelet-Horvátországban, amelyet a határ mentén Magyarországon is érezni lehetett. A Richter skála szerinti 4,1-es rengést hajnalban rögzítették, Eszék közelében mintegy 60 kilométerre Pécstől. Károkról vagy sérültekről nem érkezett jelentés. Ma van az asztma világnapja. A kezdeményezést 1998 óta tartják május 1-én a Világmozgalom az asztmásokért kezdeményezésére. Célja, hogy felhívja a figyelmet a megfelelő tájékoztatás és tudatformálás fontosságára a légszomjat okozó betegség visszaszorítása érdekében. Világszerte több mint 260 millió ember szenved asztmában. Kezdetben sok napsütés valószínű, majd késő délutántól délnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Estétől a Dunántúlon futózáporok előfordulhatnak. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Délután 25-30, késő este 14-20 fok várható. A pontos idő 9 óra 4 perc.
0: Derűs napot! A Dankorrádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

0: magára, meg a világra.
1: Derűs napot kívánok, a Donkó Rádiót hallgatják, 2026. május 5-e van, kedd, 6 perccel múlt 9 óra, a mikrofonnál Hajdú Tibor. Remélem, hogy kellemesen telt eddig a reggelük, és bízom benne, hogy velem tartanak a folytatásban. Olyan nóták szólnak majd, mint a Ne sirasson édesanyám, sokak kedvence Buk Tibor. Egyebek mellett mai névnapos köszöntöttünk, Györgyi is nagyon kedveli az ő felvételeit, remélem, hogy sikerül elérnem majd Györgyit telefonon. Halljátok, cigányok, ezt a csárdás Kosár Judit és Kosár Szabolcs előadásával hallgatjuk meg. Az örök zöldek között Korda György sláger, Toldi Mária felvétel, vagy éppenséggel Dankó klubos átiratban Dolly Ábrántos Szép napok című slágere is fölcsendül majd. Elsőként pedig jöjjön részlet a My Fair Lady-ből Mai éjjel táncolnék. Lehocki Zsuzsa és Major Mária énekel az Operett Színház zenekarát és énekkarát ezen az 1966-os felvételen Gyulai Gál Ferenc vezényli.

0: Az elérhetőségeink dankoradio@mtva.hu, a levélcím 1037 Budapest Kunigunda útja 64, de ott van a Dankó Rádiós, illetve a Hajdú Tiboros. Közösségi oldal üzenetben lehet jelentkezni, sőt érdemes, névnapos, születésnapos vagy házassági évfordulós köszöntésre. Györgyit fogjuk most fölköszönteni reményeim szerint.
1: Igen.
0: Jó reggelt kívánok, Györgyit keresi Hajdú Tibor. Györgyivel beszélek, nagyon hangos valami a háttérben, bocsánat, nem hallom.
1: Igen, a tévé szól. Igen, Györgyi vagyok.
0: Csókolom, Györgyi drága, Hajdú Tibor a Dankó Rádióból. Ismerjük egymást. Jó reggelt.
1: Tibor, hát ez csodálatos, nagyon köszönöm.
0: Hát Éva az, aki figyelmeztetett. Igen, Györgyi nap van. Tessék lehakítani a tévét egy pillanatra, mert
1: nem,
0: nagyon...
1: kijöttem az udvarra.
0: Az még jobb. Éva volt az, aki észben tartotta az ön névnapját.
1: Nagyon jó memóriában rendelkező egyéniség.
0: Tele életörömmel és huncutsággal, majd mindjárt el is mondom, hogy mi az ajándék, amit szeretnék átadni a nevében. De hadd kérdezek valamit, ugye nekünk van a Verespálni Gimnázium, most nexusunk, és most itt érettségi tájékán föltolulnak az emlékek az emberben. Hadd kérdezzem meg, hogy Györgyi a felújítás előtt is már a Verespálniban dolgozott, vagy csak utána?
1: Akkor még nem volt újításról szó.
0: Mi az első két évfolyamot szétszórva töltöttük az Ötvösben, meg a postaforgalmi szakközépiskolában, mert az épületet még nem lehetett használni, de én úgy bele tudtam szagolni azért abba a régi alma mater illatba.
1: Egy átköltözést azt megéltem. Nem is tudom, melyik utcába kellett menni egy épületbe, ott tartottuk.
0: A Dési Huber körben voltak a rajzórák, az 5. kerületi pártházban voltak az énekórák, egészen különleges volt, és ott a kerületben mászkáltunk diákok folyamatosan. Nagyon izgalmas volt. Drága Györgyi, jó kis emlékek ezek.
1: Nagyon szép emlékek. Tényleg az, hogy ennyi idő után egy Verespán és volt diákkal tudok beszélgetni, hát ez egy csodálatos valami számomra.
0: Nekem is, és remélem ezt még sokszor fogjuk megtenni. Buk Tibort azt mondta Éva, hogy nagyon kedveli Györgyi, úgyhogy az ő előadásában fogunk játszani egy dumtát, jó?
1: Nagyon köszönöm, én is nagyon kedveltem a Buk Tibort.
0: Nagyon boldog névnapot kívánok, drága Györgyi. Puszilom.
1: Nagyon szépen köszönöm.

Az M3-ason a Budapest felé vezető oldalon Bagnál a kiépített terelésben egy műszaki hibás jármű veszegel. Derűs napot kívánok, a Dankor Rádiót hallgatják. Megszűnt már a 42-es kilométernél a korlátozás, de a kialakult torlódás lassan oszlik fel. Baleset történt a 2-esen Vánc belterületén. A főúton félpályán halad a forgalom, a 67-esen pedig Kaposvár közelében két autó és egy kis teherautó ütközött össze, a 37-es és a 38-as kilométer között irányonként csak egyet sem járható. Vigyázzanak, jó utat kívánok! Jöjjön egy Gilbert Bécaud feldolgozás! Szeptember volt a dal címe, előadója Korda György.

Mikka Makka, Vacska Mati, Ló Szerafin, Dömdödöm, Bruckner Szikri, Szörnyeteg Lajos és a Nagy Zoárd. Derűs napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Aki szereti Lázár Ervin meséit, az rögtön rájött, hogy persze ők mind a négyszögletű kerek erdő lakói. Ezen a napon született 90 esztendővel ezelőtt. Lázár Ervin és a négyszögletű kerek erdő lakóiról a Bojtorján felvételét is majd meghallgathatják Aranylemezek című műsorunkban 10 óra után, mellette pedig szólnak az elmúlt évtizedek legnagyobb magyar slágerei, mint ahogy a folytatásban is a Szívtolvaj Toldi Mária felvétele 1963-ból.

Idősebb Sárközi Lajos és Kovács Erik zenekarának tagjai igazi jampikká válnak a folytatásban, de is napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatták. A tavalyi Dankó Gálán rögzítettük a következő felvételt. Az ábrándos szép napok következik Dollytól.

Lovas volt ma reggel a naptelepülés, Eder is napot kívánok, a Domkó Rádiót hallgatják. Most innen már csak egy macskaugrás a Balaton, a szerelemhajóról, a kelény csavargőzösről, melynek a Helka volt a testvére, és ketten a balatoni hajózás több mint 100 éves múltjának legszebb emlékei, ne picit bővebben, Vármegyéről Vármegyére című sorozatunk újabb epizódjában hallhatnak Vecsei A. Miklós színművésztől nem sokára, de csak a Körmendi Együttes felvétele után ezen a Mihály szerzeményét játsszák a Lesz maga just és az enyém című dalt. 10 órakor hírek utána indul Aranylemezek című műsorunk Töldi Krisztával, Budai Beatrix pedig a Déli Krónika után várja önöket, ma is jó ebédhez szól a nóta. 2 órától kívánságműsor, Szívküldi szívnek szívesen, Gál Zoltán teljesíti a kívánságokat. Gorzsás Gábor hangmérnök és Szabó Tamás zenei szerkesztő nevében én pedig köszönöm ma reggeli figyelmüket. Holnap reggel 6-kor várom önöket ismét, addig is Deris napot. Hajdú Tibort hallották.

0: Vármegyéről Vármegyére. Somogy.
1: Szerelemhajó. Kelén csavargőzös. Aki egyszer utazott rajta, biztosan nem felejti el. Egyszerűen gyönyörű. A 35 méter hosszú, fehér hajótest első és hátsó fedélzete között pompázik a fedett utastér, amely a legelegánsabb rendezvényeknek is méltó színhelye. A tetején, a kapitányi híd mögötti felső fedélzetről nyílik a legszebb kilátás a Balatonra és a partvidékre. Akár a szárazról, akár a vízről nézi az ember, kívánkozik rá. Nevét a legendában szereplő szerelmes pásztorfiúról kapta. A Kelén testvérhajójával, a legendabeli párjáról elnevezett Helkával együtt a Balaton legrégebben szolgálatban lévő hajója. A Gőzös 1891-ben Siófokon épült a balatontavi gőzhajózási RT megrendelésére. 1945. március 25-én Révfülöp kikötőjében saját legénysége elsüllyesztette, hogy semmiképp se kerülhessen a németek kezére. A háború után kiemelték a vízből, helyrehozták és újra szolgálatba állhatott. 1962-ben átépítették motoros hajóvá egy használt Buckau Wolf 6-hengeres dízelmotorral, amit később egy keletnémet 6-hengeres Eskál motorra cseréltek ki. 1991-ben 100. születésnapjára teljesen újjáépítették. Műszaki állapota kitűnő, szélcsendben és viharban is biztonságosan szeli a habokat. 1999 óta a Balatoni Hajózási ZRT a hajó tulajdonosa, amely a társaság nosztalgia flottájának tagjaként teljesít szolgálatot. A Kelén 2021-ben került Somogy vármegye értéktárába. A hajó orrán büszkén lobog a magyar zászló.
0: A műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.
2: Műsorajánló. Jó ebédhez szól a nóta. Most csütörtökön újra élőben szól a muzsika.
3: Ezen a héten újra stúdiókoncerttel jelentkezünk. Budai Beatrix vagyok. Most csütörtökön, május 7-én Benedek Fi Katalin énekművész és Karcagi János magyar nóta énekes látogat el ide hozzánk a Dankó Rádió stúdiójában. Hogy igazán remek legyen a hangulat, Lakatos Miklós prímás és cigány zenekara csatlakozik énekes vendégeinkhez. Újra felcsendülnek a legnépszerűbb magyar nóták egy teljes órában, élőben, egyenesben a rádióban, és persze kövessenek minket a Dankó Rádió hivatalos Facebook oldalán is, tehát most csütörtökön, május 7-én 13 órától jó ebédhez szól a nóta stúdiókoncert itt, a Magyar Zene Rádiójában. Tartsanak velünk!
2: Stúdiókoncert most csütörtökön, ismétlés vasárnap 13 órától. Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: A hólyagrák hazánkban az ötödik leggyakrabban előforduló daganatos betegség. Ön is érintett lehet, ha időnként véres a vizelete. Fokozott a kockázat, ha dohányzik. Ne várjon! Ha véres a vizelete, forduljon orvoshoz. A hólyagrákról bővebb információt olvashat az urodoki.hu oldalon. Az edukációs kampány támogatója az AstraZeneca Kft.
5: Itt a legjobb alkalom arra, hogy törődjön hallásával. De előtte végezzünk el egy gyors hallástesztet. Állítsa a hangerőt közepes szintre, és számolja meg, hányszor hallja a következő hangokat. Mind az öt hangot hallotta? Ha bizonytalan, keresse fel a legközelebbi Amplifon hallásközpontot egy ingyenes hallásvizsgálatért. Foglaljon időpontot a 061-350-60-70-es telefonszámon. Amplifon. A hallásod az életed.
2: Reklámot hallottak. A pontos idő 10 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
6: Köszöntöm a hallgatókat, a hírszerkesztő Fehérvári Petra a mikrofonnál, Ötvös Ádén. Több halálos áldozata van az éjszakai orosz rakéta és drón támadásoknak Ukrajnában. A legsúlyosabb csapás Poltava megyét érte, ahol egy gázlétesítmény elleni támadásban legalább 4 meghaltak és több mint 30 megsebesültek. Megrongálódott az ipari és vasúti infrastruktúra, több ezer ember maradt gázellátás nélkül. Mentés közben aztán újabb rakéta csapódott be, amely katasztrófavédőket is eltalált. Ukrajna is támadta az orosz területeket, a Leningrádi régióban kigyulladt egy olajfinomító, többen megsérültek. Közben tűzszünetet jelentett be az ukrán és az orosz elnök is a győzelmi napi ünnepség alkalmából. Elkezdődött a matematikai írásbeli érettségi. Az első részben a vizsgázók exponenciális, függvényes és gráfos feladatot is kaptak, írja az EduLine. A teszt elején könnyebb feladatokat kell megoldaniuk a diákoknak, erre 45 percük van és 30 pontot szerezhetnek. Az érettségi második részére 135 perc jut, itt összetettebb példák következnek, összesen 70 pontért. Középszinten csaknem 72 ezeren, emelt szinten pedig több mint 8000-en adnak számot tudásukról. Magyar Péter arra kérte a minisztériumok vezetőit, hogy az új kormány megalakulásáig ne vállaljanak új kötelezettségeket, és csak a működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék. A leendő miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, tudomásukra jutott, hogy az Orbán kormány feloldotta a pénzügyi kontrollokat, miközben úgy tudni, hogy a leköszönő kormány saját friss számítása szerint az államháztartás idei hiánya megközelítheti a GDP 7%-át. Le Monde rendezvényszervező kommunikációs és média cégében birtokolt tulajdon részéről, és felajánlja azokat az államnak Balási Gyula médiavállalkozó. Nevéhez köthető az elmúlt évek kormányzati kampányainak, rendezvényeinek lebonyolítása. Az üzletember több mint 350 milliárd forintnyi megbízást kapott. A Kontroll YouTube csatornáján megjelent interjúra reagálva Magyar Péter leendő miniszterelnök Rogán Antal strómanjának nevezte Balási Gyulát, és korábbi üzenetét idézte. Ez a rendszer sokkal gyorsabban összeomolhat, mint azt sokan gondolnák. A csökkenő népesség és foglalkoztatottság az új kormány egyik fő gazdasági kihívása a GKI gazdaságkutató elemzése szerint. A szakértők úgy látják, Magyarországon sem várható demográfiai fordulat a népességfogyás tekintetében, ami a munkaerőpiacra és a költségvetésre is nyomást helyez. Az elemzés szerint 2030-ra demográfiai okokból több mint 5%-kal csökkenhet a foglalkoztatottak száma 2025-höz képest. Ez mérsékelheti az adó- és járulékbevételeket, miközben a nyugdíjkiadások emelkednek. Kisebb földrengés volt Kelet-Horvátországban, amelyet a határ mentén Magyarországon is érezni lehetett. A Richter skála szerinti 4,1-es rengést hajnalban rögzítették, Eszék közelében, mintegy 60 kilométerre Pécstől. Károkról vagy sérültekről nem érkezett jelentés. Kezdetben sok napsütés valószínű, majd késő délutántól délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, estétől a Dunántúlon futózáporok előfordulhatnak, sok felé megélénkül a szél, délután 25-30, késő este 14-20 fok várható.
2: Aranylemezek.
7: Jó napot kívánok, Tölgyi Krisztina vagyok. A mai összeállításunkban hallhatják például a Neoton, Pályer András, az M7-es együttes, a Bojtorján, Komár László, Csuka Mónika, Katona Klári, az Illés és az Omega felvételeit, valamint 1982 néhány nagy sikerét is. Zalatnai Sarolta egyik legnagyobb slágerével, Sök Otto és S. Nagy István, Nem vagyok én apáca című dalával kezdünk. Jó szórakozást kívánok!
2: Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

Ma 90 éve, 1936. május 5-én született Lázár Ervin író, aki varázslatos mesevilágot alkotott, melyen generációk nőttek fel. De azt tudták, hogy a négyszögletű kerekerdőhöz a valódi életéből merített ihletet? Nyilván mindannyian hallottak már a mesebeli Rácz-Pácegresről, de azt tudták, hogy Lázár Ervin a Tolna megyei Rácz-Egres pusztán nevelkedett, szóval nem véletlen, hogy olyan ismerősen cseng a mesebeli település neve. Lázár Ervin képzeletbeli világának középpontjában a Rácz-Pácegresi nagy szederfa, az égigérő fa állt. És akár hiszik, akár nem, ez a fa is létezik a valóságban. Az évfája verseny honlapján ezt írják róla. A Rácz-Pácegresi nagy szederfa, Lázár Ervin mesevilágának égigérő fája olyannyira mitizálódott már, hogy szinte el se hisszük valóságos voltát. Pedig valóságos, ott áll magányosan Sárszentlőrinctől északra, Pálfától délre, Rácz-Egres puszta térségében. Ennek a pusztának a felső végén Íj és Gyula született, az alsón Lázár Ervin nevelkedett. Felső Rácz-Egres puszta él még, alsó Rácz-Egres már eltűnt. Rácz-Pácegres lett belőle Lázár meséiben. Bármennyire is mesebeli már ez a fa, de mert él, vigyáznunk kell rá. Nagyon öreg, meg lehet több száz éves. A legendáját Lázár Ervin több változatban is megőrizte, például a Remete című novellában, a Naplóban. Nem biztos, hogy ez a legöregebb és a legnagyobb fa, de már a magyar mesemitológia része, úgy szólván irodalmi hős, írják. És amíg azt is hozzáteszem, hogy Lázár Ervin egyik legkedveltebb mesefigurája, Vacska Mati nevét, az író felesége, Vati Zsuzsa írónő inspirálta, vagy azt, hogy Mikka Makka azért kapta ezt a nevet, mert Lázár Ervin kislánya még nem tudta kimondani, hogy Miska Macska, ugyanis ennek a központi szereplőjének eredetileg ez lett volna a neve. Szóval így már kétség sem fér hozzá, hogy Lázár Ervin olyan varázslatosnak látta a körülöttünk lévő világot, mint amilyennek mi olvasók látjuk az ő írásaink keresztül. Emlékezzünk a 90 éve született Kossuth Prima Primissima József Attila és számos más díjjal is kitüntetett Lázár Ervinre, akinek Bruckner Siegfriedet és Szilviát, Dömdödömöt, Ló Szerafint, Nagy Zoárdot, Szegény Johnnyt és Árnikát, Berzsiánt és Didekit is, és még sok-sok szerethető mesefigurát köszönhetjük. Az aranylemezekben most be is sétálunk a négyszögletű kerekerdőbe, a Bojtorján együtt.

Egy feldolgozással folytatjuk az aranylemezeket, mégpedig Michel Legrand Oscar-díjas filmbetétdala a Windmills of Your Mind magyar változatával. Bradány Iván magyar szövegével, a Magyar Rádió és Televízió szimfonikus zenekara és a Körmendi Együttes kíséretével Pályer András énekli a Szélmalom című örökzöldet.

0: Limbo!
1: Az 50-es, 60-as évek táncdal korszakának egyik legnagyobb európai sztárja a svájci színész énekes Vico Torriani volt, aki 1965-ben Budapesten egy magyar szerzőpáros, Nádas Gábor és Szenes Iván Drágám az élet című dalát is elénekelte, ráadásul magyar nyelven, persze bájos akcentussal. A Scala zenekar és a Harmónia ének együttes kíséretével mindjárt fel is idézzük ezt a különleges produkciót, de előbb még 1972-ből szól a Félig sem szerelem. Gábor Espál és Szeres Iván szerzeményét az M7-es együttes adja elő az aranyban.

Az aranylemezeket rögtönzött angol nyelvleckével folytatjuk, vagyis folytatnánk, ha Komár László nem azt énekelné, hogy no miss. De szerencsére azért így is marad nekünk az örökzöld sláger, amit Nagy Tibor zeneszerzővel közösen írt.

Csuka Mónika 1990-ben jelentette meg Szédülj el című szólólemezét, ami nagy siker lett. Egyik slágere Enyedi Ernő Sirályok sírnak című szerzeménye következik most az aranylemezekben. Utána Katona Klári előadásában Nagy Tibor és Demjén Ferenc Megint című dala hangzik el. Majd az 1967-es Made in Hungary rádiós dalverseny mezőnyéből idézzük fel Rátonyi Róbert és kislánya, a ma már szintén színművész Rátonyi Hajni közös produkcióját, Hajdú Júlia és Brand István Ígérem jó leszek című szerzeményét. Mi

0: Magyar Zene Rádiója.
1: Kislányom, hányszor mondtam néked, vesd már a rosszaságnak véget, azt tedd, mit mondok, és ne mást.

0: Nem értem tisztán ezt a célzást.
1: Anyutól nem hallasz már rég mást, mint az, hogy magadra vigyázz. Te mégis mindig más csinálsz.

0: Hiányban FM 89,9. A Magyar Zene Rádió.
1: Emlékszel? Utolsó beszélgetésünket egy száguldó mentőautó szirénája szakította félbe. Megijedtem, mint mindig, ha valahol a sziréna felhangzik. Pedig akkor még nem tudtam, hogy számomra és számodra nagyobb veszély nem jöhet, mint hogy elhagyjuk egymást. Azóta sem feledtem el azt a délutánt. Egymást átölelve álltunk az utca forgatagában, mintha soha többé nem akarnánk elválni egymástól. De én egy erőltetett mosollyal kibontakoztam a karjaiból, lágyan megcsókoltalak, és fölényes, könnyed hangon azt mondtam. Ne félj az elválástól. A távollét olyan, mint a szél. A kis tüzeket kioltja, a nagyokat fellobbantja.

Az aranylemezek első részét Dobsa Sándor az Álomfejtő című szerzeményével zárjuk, melyet Selényi Dezső harsona művész ad elő a Magyar Rádió Esztrád zenekara kíséretével. A 11 órai hírek után pedig filmzenével indítjuk a mai örökzöld zenei válogatásunk folytatását itt a Dangó Rádió.

0: Műsorajánló.
1: Az április 27-én életének 80. évében elhunyt Sebő Ferenc nem csak a táncház mozgalom elindítója, a nemzetművésze, Kossuth díjas énekes, előadó, zenetörténész, hanem remek rádióműsorok szerkesztője, műsorvezetője is volt. A Dankó Rádió Tudta-e sorozatának 2016-tól egy éven át volt munkatársa, sok éven keresztül pedig a Bartók Rádió számára készített ismeretterjesztő műsorokat. Május 4-én hétfőtől két héten át Táncházban című műsorunkban este 20 óra 4 perctől ezek közül válogatunk, emlékezve a hatalmas műveltségű és tudású, remek előadó Sebő Ferencre.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: A hólyagrák hazánkban az ötödik leggyakrabban előforduló daganatos betegség. Ön is érintett lehet, ha időnként véres a vizelete. Fokozott a kockázat, ha dohányzik. Ne várjon! Ha véres a vizelete, forduljon orvoshoz. A hólyagrákról bővebb információt olvashat az urodoki.hu oldalon. Az edukációs kampány támogatója az AstraZeneca Kft.
4: Itt a legjobb alkalom arra, hogy törődjön hallásával. De előtte végezzünk el egy gyors hallástesztet. Állítsa a hangerőt közepes szintre, és számolja meg, hányszor hallja a következő hangokat. Mind az öt hangot hallotta? Ha bizonytalan, keresse fel a legközelebbi Amplifon hallásközpontot egy ingyenes hallásvizsgálatért. Foglaljon időpontot a 061-350-60-70-es telefonszámon. Amplifon. A hallásod az életed.
0: Reklámot hallottak. A pontos idő 11 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Köszöntöm a hallgatókat, a hírszerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Ötvös Ádén. Itthon még tart a matematika írásbeli érettségi. Az első részben a vizsgázók exponenciális, függvényes és gráfos feladatot is kaptak, írja az Eduline. A teszt elején könnyebb feladatokat kellett megoldaniuk a diákoknak, erre 45 percük volt és 30 pontot szerezhetnek. Az érettségi második részére 135 perc jut, itt összetettebb példák következtek, összesen 70 pontért. Középszinten csak nem 72 ezeren, emelt szinten pedig több mint 8000-en adnak számot tudásukról. Magyar Péter arra kérte a minisztériumok vezetőit, hogy az új kormány megalakulásáig ne vállaljanak új kötelezettségeket, és csak a működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék. A leendő miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, tudomásukra jutott, hogy az Orbán kormány feloldotta a pénzügyi kontrollokat és szabaddá tette a pénzszórást, miközben úgy tudni, hogy a leköszönő kormány saját friss számítása szerint az államháztartás idei hiánya megközelítheti a GDP 7%-át. Gulyás Gergely leköszönő miniszterelnökséget vezető miniszter cáfolta Magyar Péter állítását és közölte, a kormány kizárólag a költségvetésben szereplő, a választás előtt meghozott döntések kifizetését tette lehetővé, és a választások másnapján kifejezetten megtiltotta új kötelezettségek vállalását. Erős, szuverén és szolgáltató kormányzati informatika kiépítését ígéri a leendő tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán közösségi oldalán azt írta, fontos az egységes informatikai sztenderdek kialakítása, de nagyobb szakmai szabadságot kell hagyni az egyes ágazatok számára. A leendő tárcavezető bírálta a korábbi gyakorlatot, amely szerinte túlárazott beszerzésekhez és kiszolgáltatottsághoz vezetett. Úgy fogalmazott, a digitalizáció nem pénzszivattyú, hanem az ország felemelkedésének motorja kell, hogy legyen. A kihívásokkal teli világgazdasági körülmények közepette jelentős eredmény, hogy sikerült megőrizni és megerősíteni Magyarország pénzügyi stabilitását, jelentette ki a jegybank elnöke egy gazdasági konferencián. Varga Mihály elmondta, a magyar bankrendszer 40 ezer milliárd forint hitel kihelyezésére is képes lenne, a likviditási helyzete stabil, a hitelezési kapacitások rendben vannak. Hozzátette, a magyar bankrendszer megőrizte hitelezési képességét, jól működik a felügyeleti rendszer. Emelkedett a vendégek és vendégészakák száma is márciusban az egy évvel korábbihoz képest. A turisztikai, kereskedelmi és magánszálláshelyeken csak nem 1,2 millió vendég, 2,7 millió vendégészakát töltött el, jelentette a központi statisztikai hivatal. A belföldi vendégek körében Gyula és térsége, valamint a Győr-Pannonhalma turisztikai térség, illetve Budapest volt a legkedveltebb. A fővárost és környékét tavaly márciushoz képest 15%-kal több külföldi turista választotta. Országszerte derült az ég, de késő délutántól délnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet. Estétől a Dunántúlon futó záporok előfordulhatnak. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik a Kisalföldön, illetve az Alpok alján időnként viharossá fokozódik a szél. Délután 25-30, késő este 14-20 fok várható. Holnaptól néhány fokkal hűvösebb lesz, és egyre több felé kialakulhatnak záporok, zivatarok.
0: Ezek.
6: További kellemes délelőttöt kívánok, Tölgyi Krisztina vagyok. A Bújtor István főszereplésével 1969-ben készült James Bond kémfilm paródia az Oroszlán ugrani készül egyik betét dala volt Illés Lajos és Bródi János szerzeménye, a Miért hagytuk, hogy így legyen, amellyel útnak indítjuk a mai örökzöld zenei válogatásunk második részét. Utána pedig a Beat korszak másik legendája, az Omega Gamma Polis című dala hangzik el.
0: Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: könnyű zene aranykora. Minden hétköznap délelőtt 10-től a Dankó Rádióban. Aranylemezek.
1: Hosszú az éjszaka, ne menjen még haza, maradjon egy kicsik.

A változatosság jegyében egy lassú, érzelmes és egy gyors táncolható dallal folytatjuk az aranylemezeket a 80-as évek elejéről. Bágyi András és Szenes Iván a Boldogság is én című dalát Cserháti Zsuzsa énekli a Magyar Rádió vonós tánczenekara kíséretével. Majd Fenyő Miklós előadásában a Viva Rock'n'Roll című szerzeményét hallgatjuk meg.

Egy újabb feldolgozás az aranylemezekben, és a felvétel különlegessége, hogy a produkció itt a Dankó Rádió stúdiójában született, amikor Bardóczy Attila volt a vendégünk. A színművész elénekelte Bágya András és G. Dénes György Csini Baba című örökzöldjét is, a stúdiónkban álló zongorán pedig Tarnai Kis László kísérte.

0: Aranylemezek. Örökzöldek a Dankó Rádióban.
1: Hallom ma is egyre a zenét,

kislány a zongoránál, fehérebb az orgonánál, aki szépen játszotta a Liszt rapszódiát. Kislány, kit én úgy szerettem, akit soha nem feledtem, s rabja voltam, mint egy

Az 1977-es Tessék választani rádiós dalversenyen hangzott el először Gábor Espál és Szenes Iván Mindent, ami szép című szerzeménye. A dal harmadik helyezést nyert, Kovács Katit pedig előadói díjjal jutalmazta a szakmai zsűri. Az aranylemezekben már is hallható felvételen a Magyar Rádió vonós tánczenekara, a Stúdió 11 és a Harmónia Vokál kísérte az éneket.

0: milyen rég volt, valaki azért még gondol rád.
1: Az aranylemezekben ma 1982 néhány nagy sikerét elevenítjük fel. Ihász Gábor az Express együttessel énekelte meg saját élményeit a Szerelmes a lányom című dalában. Máté Péter és Esnagy István megalkotta a Zene nélkül mit érek én című örökzöldet. A V-motorok pedig Mennyhárt János és Herpai Sándor Boszorkányi című dalával hódította meg az 1982-es slágerlistákat.

Fényes Szabolcs és Szenes Iván szerzeménye a Mindenkinek van egy álma, sokak életében játszik fontos szerepet, és nem csak azért, mert a fiatalságuk slágere volt, hanem azért is, mert mondjuk erre táncoltak először házaspárként az esküvőjükön. A dalt az 1968-as Made in Hungary rádiós dalversenyen mutatta be Harangozó Teri, és a dal a harmadik helyezés mellé elnyerte a közönségdíjat is. Mivel ma is sokan szeretik, most meg is hallgatjuk az aranylemezekben. Minden.

kedves hallgatóink, lassan dél lesz, vagyis eddig tartott a mai képzeletbeli időutazásunk. Az Aranylemezek stábja Szabó Tamás zenei szerkesztő, Fóti Tamás hangmérnök és adásmenedzsereink Dészabó Ágota és Móricz Réka nevében is köszönöm, hogy minket választottak. Érdemes a folytatásban is így tenni, hiszen a krónika után a legnépszerűbb magyar nótákból válogat önöknek Budai Beatrix, a legendás Jó ebédhez szól a nóta című műsorban. Aztán 2-től 5-ig a másik, több évtizedes hagyományokkal rendelkező rádióműsor, a Szívküldi Szívnek Szívesen című kívánságműsor jelentkezik, Gál Zoltán műsorvezetésével, Nemes Niki szerkesztésében. További kínálatunkhoz jó szórakozást kívánok, az Aranylemezekkel pedig holnap is 10-től délig várom önöket. Búcsúzóul Csepregi Gyula szaxofonművész feldolgozásában egy Elvis világslágert hagyok itt önöknek a déli harangszóig. Tölgyi Krisztina vagyok, további kellemes napot és jó dankó rádiózást kívánok!

0: Műsorajánló. Jó ebédhez szól a nóta. Most csütörtökön újra élőben szól a muzsika.
1: Ezen a héten újra stúdiókoncerttel jelentkezünk. Budai Beatrix vagyok. Most csütörtökön, május 7-én Benedek Fi Katalin énekművész és Karcagi János magyar nóta énekes látogat el ide hozzánk a Dankó Rádió stúdiójában. Hogy igazán remek legyen a hangulat, Lakatos Miklós prímás és cigány zenekara csatlakozik énekes vendégeinkhez. Újra felcsendülnek a legnépszerűbb magyar nóták egy teljes órában, élőben, egyenesben a rádióban, és persze kövessenek minket a Dankó Rádió hivatalos Facebook oldalán is, tehát most csütörtökön, május 7-én 13 órától Jó ebédhez szól a nóta stúdiókoncert itt, a Magyar Zene Rádiójában. Tartsanak velünk!
0: Stúdiókoncert most csütörtökön, ismétlés vasárnap 13 órától.
2: Sir David Attenborough 100. születésnapja alkalmából.
3: Azt hiszem, ha újra születnék, semmi mást nem lennék. Néha csodálkozom, hogy lettem ilyen szerencsés. Lehetőséget kaptam arra, amit csinálok. Látásmódom a természetfilmezést illetően az évtizedek alatt nem változott, csak bővült. De lényegében azért készítek műsorokat, mert szeretem megfigyelni és lefilmezni az állatokat. Meg akarom mutatni az embereknek, hogy milyen szépek és különlegesek ezek az élőlények.
2: Sir David Attenborough. Május 9-én 13 órakor az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Déli Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
1: Jó napot kívánunk, a mikrofonnál Beslin Bettina és Néveri Igor. Főbb híreink először röviden.
2: A matematika írásbelivel folytatódott az idei érettségi vizsgaidőszak.
1: Tűzszünetet jelentett be magyar idő szerint ma 23 órától az ukrán elnök.
2: Korábbi alkalmazottját gyanúsítja a HIP bébi ételeinek megmérgezésével és zsarolási kísérlettel a gyártó cég.
1: Az időjárásról.
2: Napközben sok napsütés valószínű, majd késő délutántól délnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet.
1: Következnek a részletek, a szerkesztő Kubicsek István. Matematikával folytatódott az érettségi. Középszinten mintegy 72 ezeren adtak, emelszinten csak nem 8300-an adnak számot tudásukról. Részletek Csüri Fanni Noa összefoglalójában.
3: A magyar érettségihez hasonlóan kezdődött a vizsgahét második napja a soproni Szent Orsolya Római Katolikus Gimnáziumban.
4: Ma reggel is, mint tegnap, 6:50-kor a kormányhivatalba átvettük az érettségi feladatlapokat,
3: mondta a közmédiának Kovács András igazgató. A pécsi Lővei Klára gimnáziumban izgatottak voltak a diákok. Innen sokan tanulnának tovább, amihez szükségük lesz a jó matematika eredményre is. Erről Zalai Szabolcs, az intézmény vezetője beszélt.
5: Elég sokan mennek tőlünk, akár közgazdasági egyetemre, akár műszaki szakokra, vagy természettudományi szakokra. Itt mindenhol fontos a matematika. Ez körülbelül az 5 tagozatunkból a felét lefedi.
3: A tanulók a magyar vizsgakérdéseknél egyszerűbb matek példákban bíztak.
6: Nekem nem szokott nehézséget okozni a matematika, én azt kifejezetten szeretem, főleg én középszinten fogok érettségizni, szóval a középmatekok nem szoktak olyan nehezek lenni, viszont a tegnapi magyar érettségi az elég meredekre sikerült,
3: mondta az egyik érettségiző diák, Nagy András István. Varga Zsófia is könnyű feladatokban reménykedett.
7: Remélek egy kis kompenzációt a magyar miatt, mert én a magyart nagyon nehéznek éltem meg. Remélem, hogy annyira nem lesz necces. Hát én személy szerint jó vagyok matekból, szerintem meg fogom tudni oldani, de bízom benne, hogy mindenki más is. Tehát, hogy ez most tényleg mindenki mosolyogva fog kijönni, nem úgy, mint tegnap.
3: Az oktatási hivatal adatai szerint matematikából középszinten idén mintegy 71.600-an vizsgáznak, emelt szinten pedig csak nem 8.300-an adnak számot tudásukról. A feladatlapok kitöltése mindkét kategóriában 9 órakor kezdődött. Középszinten az első rövid feladatokból álló 30 pontos rész megoldására 45 perc állt a tanulók rendelkezésére. Az EduLine értesülései szerint itt a többi között exponenciális, függvényes és gráfos kérdésekkel, valamint medián és kvartilis számítással is találkoztak a diákok. A lap által megkérdezett szakértők szerint az első tesztsor típus feladataiban és nehézségben is hasonló volt a korábbiakhoz. A valószínűség számításos példa azonban kihívást jelenthetett azoknak, akik eleve nem szerették ezt a témakört. A második részt 70 pontért délig írhatták a diákok. A feladatsor A részében mind a 3 több pontos részfeladatokat is tartalmazó feladványt meg kellett oldaniuk. A B részben azonban egy példát ki kellett hagyniuk. Az EduLine szerint itt egy viharjelző magasságát kellett megállapítaniuk, vagy a falusi foci csapatok csökkenését kellett kiszámolniuk. A megkérdezett szakértők alapvetően korrektnek értékelték a második részt, több feladathoz azonban szokatlanul hosszú szöveg tartozott, amely elsőre megijeszthette a diákokat. Volt olyan témakör is, amely eddig nem szerepelt középszintű érettségiben. Az emelt szintű feladatlapot még mindig írhatják a tanulók, a vizsga 13 óráig tart. Az érettségi időszak szerdán a történelem írásbelivel folytatódik.
2: Itt a Krónika.
1: Magyar Péter leendő kormányfő arra kérte a minisztériumok vezetőit, hogy az új kormány megalakulásáig ne vállaljanak új kötelezettségeket, és csak a működésre szükséges kifizetéseket teljesítsék. A leendő miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, tudomásukra jutott, hogy az Orbán kormány feloldotta a pénzügyi kontrollokat, miközben úgy tudni, hogy a leköszönő kormány saját, friss számítása szerint az államháztartás idei hiánya megközelítheti a GDP 7%-át.
2: Gulyás Gergely leköszönő miniszterelnökséget vezető miniszter úgy reagált, hogy a kormány megtiltotta új kötelezettségek vállalását a választások után, és kizárólag a költségvetésben szereplő a választás előtt meghozott döntések kifizetését tette lehetővé. Magyar Péter azt mondta, hogy a tiszta kormány felülvizsgálja a kiadásokat és visszaállítja a felelős gazdálkodást.
1: Több politikailag érzékeny büntetőügyben is felgyorsította a nyomozást az ügyészség, és több esetben átvette az irányítást a rendőrségtől, írja több lap. A hatóság az MNB alapítványok gazdálkodását, a Szőlő utcai javítóintézet súlyos visszaélési ügyét, valamint a sajtóban Gundalfügyként ismert eljárást is vizsgálja. Jó Csaba összeállítása.
8: Jelentősen felpörgette az ügyészség több politikailag is érzékeny büntetőügy vizsgálatát, erről is több hazai lap is. A Magyar Nemzeti Bankhoz köthető alapítványok gazdálkodásával összefüggő nyomozásban például az ügyészség átvette az irányítást a rendőrségtől. Az eljárás hátterében egy feljelentés áll, amely a jegybank Pallas Athéni Domus Meriti alapítványa és az ahhoz kapcsolódó cégek működését érinti. A legfőbb ügyészség úgy fogalmaz, a gyanú megfogalmazásához az állami számvevőszék hosszabb vizsgálata szolgált alapul. A hatóságok már jelentős mennyiségű adatot foglaltak le, ezek feldolgozása továbbra is zajlik. A cél annak tisztázása, hogy történt-e bűncselekmény, és ha igen, kik a felelősök. Ezzel párhuzamosan zajlik a Szőlő utcai javítóintézetet érintő súlyos büntetőügy is, amelyben több gyanúsított ellen folyik eljárás. Az ügyben kiskorú sértettek is vannak, és a gyanú szerint a bántalmazástól kezdve a szexuális visszaélésekig több súlyos bűncselekmény történhetett. Az ügyet korábban saját hatáskörébe vonta az ügyészség, miután felmerült, hogy a korábbi nyomozás nem volt megfelelő. Az úgynevezett Gundalfügyben is nyomoznak. A rendőrség kiberbűnözés elleni egysége tartott házkutatást két Tiszapártot segítő informatikusnál, Gundalfnál és Buthánál. A nyomozás egy feljelentés után indult, amely szerint a hatóságok elegendő indok nélkül indítottak el egy gyermekpornográfiára hivatkozó eljárást, és hajtottak végre kényszerintézkedéseket. 2023 őszén jelentették be, hogy Magyarország 200 fős katonai missziót indítanak Csád területére. A migráció visszaszorítása a terrorizmus elleni fellépés és humanitárius segítségnyújtás céljából. A tervek előkészítésében részt vett a miniszterelnök fia Orbán Gáspár is. Sajtóhírek szerint a több 10 milliárd forintos misszió ötlete is hozzá köthető, de a program végül nem indult el. Az ügyben a központi nyomozó főügyészség egyelőre nem indított nyomozást, de hivatali visszaélés gyanúja miatt adatokat kért be. Orbán Viktor egy másik családtagja, a testvére, Orbán Áron üzleti köre is érintett lehet egy vízumcsalási ügyben. A gyanú szerint a csoport magas szintű politikai kapcsolatokra hivatkozva több 10 000 eurót kért külföldi munkavállalók papírjainak elintézésért, majd egy vállalkozótól előlegként átvett 17 000 eurót egymás között el is osztották. Az ügyben korábban két embert már őrizetbe is vettek. A legfőbb ügyészség hangsúlyozta, ezekben az eljárásokban kizárólag jogi szempontok érvényesülnek, és a cél minden esetben az, hogy a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján egyértelműen tisztázzák a felelősséget.
1: Koncerttel és ünneppel készül az új országgyűlés megalakulására a főváros és a Tiszapárt. Most már biztos, hogy mindkét eseményt ugyanarra a napra szervezik. A budapesti vezetés rendszerbúcsúztató koncertet szervez pénteken 13 órára, majd a résztvevők átvonulhatnak a Tisza rendszerváltó népünnepéjére a Kossuth térre, ahol díszszemlével és zászlófelvonással készülnek. Kara Barnabás és Mikia György összeállítása.
9: Az új kezdet napja szlogennel tartott nagygyűlést a Fidesz a Kossuth téren 2010 májusában. A szimpatizánsok akkor részesei lehettek Orbán Viktor miniszterelnöki beiktatásának és az eskütételnek. Ováció és taps fogadta Orbán Viktort, amikor 4 évvel később ismét a Kossuth térre lépett a megválasztása után. 12 évvel később most a Tiszapárt készül nagygyűléssel.
10: Nagyon örülök neki, hogy május 9-én reggel 10 órától egészen éjfélig, vagy lehet, hogy még utána is egy össznépi népünnepét tudunk tartani.
9: Magyar Péterik az országgyűlés alakuló ülése után a Kossuth téren tartanak rendszerváltó népünnepét.
10: A rendezvényt a Tiszapárt finanszírozza, kivéve a díszszemlét, amihez köszönöm a hozzájárulását a honvédségnek. Egy ünnepélyes zászlófelvonással ott is tartok egy rövid beszédet, és utána meglepetés vendégekkel és különböző művészeti produkciókkal folytatódik majd ez az esemény, és reméljük, hogy nagyon-nagyon sokan tudunk az ország minden részéről, vagy a világ minden részéről magyar emberek együtt ünnepelni.
9: A Karácsony Gergely vezette főváros is készül a szombatra, ők egy rendszerbúcsúztató koncertet szerveznek a Lánchídhoz. A két esemény néhány száz méterre lesz egymástól. Karácsony Gergelyék, megfogadva a leendő kormányfő tanácsát, szombaton 13 órára hirdették meg a rendszerbúcsúztató örömkoncertet. Azt kérik, hogy az ünneplés után mindenki vonuljon át a Kossuth téri rendezvényre, hogy közösen meghallgassák a megválasztott kormányfőt. Az alakuló ülés 10 órakor kezdődik. Az ülésen a 199 megválasztott képviselő közösen tesz esküt. Ezután az államfő javaslatot tesz a miniszterelnök személyére, akit a tervek szerint délután 3 órakor választhat meg az országgyűlés.
1: Erős, szuverén és szolgáltató kormányzati informatika kiépítését ígéri a leendő tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán közösségi oldalán azt írta, fontos az egységes informatikai sztenderdek kialakítása, de nagyobb szakmai szabadságot kell hagynia az egyes ágazatok számára.
2: A leendő tárcavezető bírálta a korábbi gyakorlatot, amely szerint a túlárazott beszerzésekhez és kiszolgáltatottsághoz vezetett. Úgy fogalmazott, a digitalizációs nem pénzszivattyú, hanem az ország felemelkedésének motorja kell, hogy legyen.
1: Pósvai Mihály geológust, akadémikust választották a Magyar Tudományos Akadémia elnökévé. Megbízatása 3 évre szól. Az akadémia főtitkára a Kecskeméti Gábor irodalomtörténész, a főtitkár helyettes pedig Kovács Ilona pszichológus lett.
2: Az MTA 200. közgyűlésén tegnap a leendő miniszterelnök az akadémiai szabadság visszaállítását és garantálását ígérte. Magyar Péter a tervezett intézkedések közül kiemelte a kutatásfejlesztési források emelését, a fiatal kutatók itthon maradását és hazatérését segítő béremeléseket, valamint a lakhatási támogatásokat. Elmondta, hogy az új kormány újra elérhetővé teszi a Horizont kutatási forrásokat és az Erasmus programot.
1: Továbbra is súlyos aszály sújtja Magyarországot. A kedvezőtlen időjárás jelentős terheket ró a gazdálkodókra. A csapadékhiány mellett nagymértékű fagykár is érte a növényeket. Illés Anna összefoglalója.
11: Éveken átnyúló aszályra kellett felkészülnünk, ami azt jelenti, hogy az elmúlt 5 évben 1 évnek a csapadék átlaga hiányzik a vízmérlegünkből.
12: Mondta az Országos Vízügyi Főigazgatóság műszaki főigazgató helyettese. Gacsály József a Kossuth Rádióban kiemelte, a téli fél évben nem töltődtek vissza a talajvízkészletek, ami tovább ront a több éve tartó szárazságon. Felhívta a figyelmet arra, hogy itthon a folyók vízszintje a valaha mért legalacsonyabb. Hozzátette, tavaly rendkívüli aszályvédelmi intézkedéseket vezettek be országosan.
11: Közel 1000 ember dolgozott egész nyáron megfeszített munkával, hogy azokkal a különböző beavatkozással, gondolok, hogy mobil szivattyú egységek telepítésével emelt víztereket hoztunk létre. A vizet a tájba program elindításával próbáltuk az ott jelentkező fejlesztési igényeket kiszolgálni, és a téli időszakban elmúlt évi beavatkozásainkat felülvizsgálva elkészítettük azokat a cselekvési terveket, amelyet tovább szeretnénk folytatni, mivel láttuk, hogy a hidrometeorológiai helyzet az nem lesz kedvező. Úgyhogy most arra készülünk, hogy ezt az országos irányítás a vízügyi igazgatóságok ezek a beavatkozásokat napokon belül el fogják kezdeni.
12: Gacsály József elmondta, a Vizet a tájba programban a gazdák eddig 29 000 hektár terület felajánlásával csatlakoztak, idáig ezek 14%-át vonták be az árasztásokba.
13: Gyakorlatilag meg Prisban nem volt csapadék, van olyan vízügyi igazgatóság, 1,5 milliméter volt az átlaguk, és 40-50 milliméternek kellett volna lenni áprilisba. Ez a csapadék, ez most már halmozottan hiányzik a földekről.
12: Erről már a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szántóföldi növénytermesztési osztályának elnöke beszélt. Petőházi Tamás közölte, a csapadékmentes idő miatt a tavaszi vetési munkák néhány napon belül befejeződnek, holott korábban ilyenkor szokták kezdeni. Hozzátette, a következő napokban, hetekben többszöri lassú, csendes áztató esőre lenne szükség, ami még az őszi kalászosok termés hozamán is segíthetnek kismértékben.
13: A tavaszi vetéseknél, a tavaszi kapás növényeknél pedig feltétlenül szükség lenne ezekre a májusi esőkre. Ugye ne felejtsük el, 2026 egy ilyen történelmi év. Ebben az évben először nagyobb lesz Magyarországon a napraforgó vetés területe, mint a kukoricáé. A klímaváltozás következtében a termelés biztonság megváltozott. Nagyon fontos, hogy biztonságosan kiszámítható növényeket lehessen termeszteni, és ennek következtében a termelő kollégák több napraforgót fognak termeszteni, főleg az alföldi vidéken, ahol már nem termesztett a kukorica biztonsága, és ugye természetes, hogy ez a másik lába pedig az őszi kalászosok előretörését is jelenti.
12: A klímaváltozás a gyümölcsöket sem kíméli. A szőlőültetvényeket példátlan mértékű fagykár érte néhány nappal ezelőtt, közölte a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke. Frittmann János elmondta, több helyen az egész termés elfagyott. Közölte, a legnagyobb kár a kunsági, a hajósbajai, valamint a csongrádi borvidéken van.
14: Mivel éjszakák elég hűvösek voltak, így nem volt előre a szőlő. Inkább az óriási aszály is segített be, hogy talajnak nagyobb a kisugárzása. Víz semennyi sincs, az egész országban szinte. Felénk van legkevesebb, és homokhátságon itt van még a legkevesebb, de nem csak homokos részek vagytak el. Úgyhogy ez is hozzásegít, ez a klímaváltozás egyre rapszódikusabb az idő. időjárás. Amit konkrétan tudunk az, hogy a mátrai, egri és a tokai borvidéken ilyen 10% alatti akár.
12: A múlt hétvégén azonnali rövid és középtávú vízügyi cselekvési terv összeállítására kérte fel Magyar Péter leendő kormányfő Gajdos Lászlót, a Tisza kormány majdani élő környezetért felelős miniszterét, az egyre súlyosbodó aszály és a hazai vizek alacsony szintje miatt.
1: A magyar bankrendszer stabil és megfelelő tőketartalékkal rendelkezik, kijelentette ki a Magyar Nemzeti Bank elnöke a portfóliócsoport budapesti konferenciáján. Varga Mihály hangsúlyozta, a gazdasági növekedés szempontjából kulcsfontosságú, hogy a hitelezési kapacitással nincsenek problémák. Kiemelte, jelentős eredmény, hogy a kihívásokkal teli világgazdasági körülmények közepette is sikerült megerősíteni Magyarország pénzügyi stabilitását. Harcsás Gergely beszámolója.
15: A világgazdaságot érő konfliktusok sorozatáról beszélünk, egy mozgalmas, turbulens, nehezen kiszámítható időszakról. Ilyen körülmények között a stabilitás az nem adottság, hanem eredmény.
16: Fogalmazott a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Varga Mihály a portfóliócsoport rendezvényén kiemelte. A válságok a világgazdaságra is kihatnak, és az elmúlt években jelentősen fékezték a gazdasági növekedést. Ezért kulcskérdés, hogy milyen gyorsan rendeződik az iráni konfliktus.
15: A nagy kérdés, hogy érkezik-e újabb nyersanyagár emelkedés, hiszen ezek is jelentősen befolyásolhatják majd mind az inflációt, mind a hitelezési folyamatokat, mind a gazdaságok teljesítményét.
16: A jegybank elnöke kiemelte, az iráni konfliktus hatása a hazai árakban is megjelenik, ugyanakkor az áremelkedés mértékét az erős forint és a védett üzemanyagár mérsékli, továbbá az új kormány intézkedései is meghatározzák az infláció alakulását. Varga Mihály hangsúlyozta, a gazdaság szempontjából kulcsfontosságú, hogy a hitelezési kapacitással nincsenek problémák.
15: A tőketartalékok magas szintjével a magyar bankszektor akár 40 ezer milliárd forintnyi hitel kihelyezésére is képes lenne. Ugye a magánszektor jelenlegi hitelállománya ezzel érdemben megduplázódna, hogyha ez bekövetkezne, ez a idillikus helyzet. A gazdasági növekedés szempontjából tehát kulcsfontosságú, hogy a hitelezési kapacitások rendben vannak. A magyar bankrendszer képes arra, hogyha a hitelezési igények megnövekednek, akkor ezt minden gond nélkül finanszírozni, fedezni tudja.
16: A jegybank elnöke kiemelte azt is, hogy 10 év alatt a háromszorosára bővült a hazai elektronikus pénzforgalom, és jelentősen nőtt a hazai fejlesztésű Quick rendszerben lebonyolított tranzakciók száma.
15: 2025-ben már 2,7 milliárd tranzakció futott ezen a rendszeren, és van egy olyan előnye is ennek a rendszernek, hogy a bankok elkezdték ezt olcsó, egyszerű hitelezésre használni. Az egyik nagy magyar hitelintézet a Quickre épülő szolgáltatásával tudott olyan szolgáltatást elindítani, ami a fogyasztók körében rendkívül népszerű. Reméljük, hogy a jó példa majd ragadós lesz.
16: Varga Mihály elmondta, hogy jelentősen visszaesett a banki csalások száma, és fontos célnak nevezte, hogy továbbra is hatékonyan lépjenek fel a visszaélésekkel szemben.
1: Egymással versengenek Washingtonban az amerikai tagállamok a nemzetközi befektetőkért. Az Egyesült Államok legnagyobb befektetési konferenciáján a világ minden tájáról érkező cégek és befektetők találkoznak egymással. A Select USA konferencián magyar vállalkozások is nagy számban jelen vannak, hogy kapcsolatokat építsenek és megvessék lábukat az amerikai piacon. Jakab Szintia összeállítása.
17: Ázsiából, Afrikából, az arab térségből és Európából is érkeztek vállalkozások a Select USA konferenciára azzal a céllal, hogy belépjenek az amerikai piacra. Ez az Egyesült Államok legnagyobb befektetési konferenciája, ahol új üzleti kapcsolatok és együttműködések jönnek létre, miközben az amerikai tagállamok versenyeznek a befektetőkért.
18: Például az alaszkai stand, az ő szlogenjük az, hogy határvonal a jövőre. Alaszkával szomszédos a déli Georgia állam, amelynek szlogenjében is, a plakátján is Georgia állam egyik fontos terméke, az őszi barack látható. De folytathatnánk, Iowa állam úgy hirdeti magát, amely mezőgazdasági állam, úgy hirdeti magát, hogy első számú az Egyesült Államokon belül a megújuló energiát tekintve.
17: Számolt be Nárai Balázs, a közmédia tudósítója. A tagállamok célja, hogy stabil környezetet teremtsenek a befektetők számára. Jönnek-mennek a szabályozások. Mi Idahóban azon dolgozunk, hogy a kiszámíthatóságot megteremtsük alacsony adókkal, kevés korlátozással, jó ösztönzőkkel. Így amikor egy európai cég úgy dönt, hogy először az Egyesült Államokban akar befektetni, akkor mi ajtót nyitunk neki. Arra törekszünk, hogy mi legyünk számukra a legjobb választás. Fogalmazott Kelly Anton, Idaho államszenátusának elnöke. Az Egyesült Államok piaca a magyar vállalkozások számára is nyitva áll.
19: Tőke az van, ez kétségtelen, a ticket size az nagy, tehát abszolút érdemes mindenkinek, akinek van egy jó ötlete. Az innováció az nagyon sokba kerül, ezt ugye tudjuk, a magyar piac pedig véges, és ezért is hoztuk létre mi ezt a programot 2 évvel ezelőtt, hogy ezeket az innováció hangsúlyos cégeket hozzásegítsük arra, hogy külpiacon hamarabb meg tudják vetni a lábukat.
17: Mondta Szeverényi Ivon, a Nemzeti Innovációs Ügynökség X-Pen programjának vezetője. Több magyar vállalkozás is érkezett az eseményre. A Seréti például egy hazai fejlesztésű digitális marketing platform, amely cégeket köt össze civil szervezetekkel. Bársony Farkas, vezérigazgató.
20: Kaptunk már felkéréseket bizonyos államokból, államok képviselőitől, ilyen egy-az-egy megbeszélésekre, meetingekre, tehát ezekre is itt sor fog kerülni. Emellett pedig nagyon sok informális networking kapcsolódás van itt az eseményeken, ahol próbáljuk felmérni, hogy hol lehet étvágy erre a magyar innovációra, ahol esetleg ebben látnak üzleti lehetőséget.
17: Egy másik magyar vállalkozás az egészséges étkezésre épít. Pénzügyi befektetőket keres, akik segítenek elindítani a vállalkozást az Egyesült Államokban.
21: Mi egy egészséges saláta alapú gyors étterem vagyunk Magyarországon, és az a koncepciónk, hogy a salátázón belül, az éttermen belül egy ilyen benti vertikális farmot alapítsunk, ami tudja szolgáltatni a salátát a vendégeknek igazából, szóval nem kell állandóan behoznunk, vagy oda vinnünk a salátát, hanem mi termeljük így magunknak így az éttermen belül. Ez a konferencia nagyon sok esélyt adott arra, hogy kapcsolatokat tudjak építeni itt Amerikában.
17: Mondta Gyömbér Csenge, a Freshland Europe képviselője. A Select USA konferencia csaknem 2 évtizede azzal a céllal jött létre, hogy ösztönözze az Egyesült Államokba irányuló befektetéseket. Mára a legnagyobb ilyen jellegű fórum lett, ahol a cégek és az amerikai tagállamok közvetlenül egymásra találhatnak.
1: A Hormuzi szorosban felfegyverzett iráni kishajókat semmisítettek meg az amerikai erők. A 6 járműről korábban lövéseket adtak le egy horgonyzó dél-koreai teherhajóra, amely emiatt kigyulladt. A szállítóhajó 24 tagú legénysége nem sérült meg.
2: Az incidens miatt Donald Trump amerikai elnök arra biztatta Dél-Koreát, hogy csatlakozzon a szoros védelmében indított amerikai művelethez. A térségben tegnap kezdődött szabadságprojekt célja, hogy amerikai segítséggel biztonságosan átkísérjék a kereskedelmi útvonalon rekedt semleges hajókat a szoroson. A régióban jelenleg mintegy 2000 hajó veszteg el az iráni konfliktus miatt.
1: Magyar idő szerint este 11 órától tűzszünetet hirdetett az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij az orosz védelmi minisztérium hétfői javaslatára reagálva döntött a fegyvernyugvás mellett. Az orosz fél péntekre és szombatra jelentette be a harci cselekmények leállítását a hétvégi győzelemnapi felvonulás miatt. Volodymyr Zelenszkij kijelentette, az emberi életet mindennél többre tartja bármely évforduló megünneplésénél. Buka Bence és Szilágyi Béla összeállítása.
22: A légvédelmi szirénák hangja jelezte, hogy lövedék közeledik, de addigra gyakorlatilag már késő volt az oroszországi Csuvasföldön. Hajnalban egy ukrán gyártmányú Flamingo rakéta csapódik egy drónalkatrészeket gyártó üzembe, csaknem 1000 kilométerre az ukrán határtól. Nem ez az első eset az elmúlt napokban, hogy Oroszország belső területeit támadja az ukrán haderő. A támadások időzítése szimbolikus, ezen a hétvégén rendezik meg ugyanis a győzelemnapi felvonulást. Oroszországban minden évben, május 9-én ünneplik meg a Vörös Hadsereg II. Világháborús győzelmét. A vöröstéri parádéra már megkezdték az előkészületeket, ám a drónfenyegetettség miatt idén elmarad a katonai járművek és harci eszközök felvonulása. A zavartalan megrendezés érdekében az orosz védelmi minisztérium hétfőn tűzszünetet hirdetett május 8-ára és 9-ére. A fegyvernyugvásról szóló egyoldalú döntést az orosz állami televízióban jelentették be. A védelmi tárca egyúttal megüzente, reméli, az ukrán fél is követi a példát. Az ukrán elnök az európai politikai közösség jereváni csúcstalálkozóján értesült az orosz fegyverszüneti döntésről. Volodymyr Zelenszkij először határozottan elzárkózott a javaslattól. Ma Merefát, tegnap meg Dnyiprót támadták, sok halott és sebesült van, felnőttek és gyerekek egyaránt. Ezek után azt mondani, hogy leállnak az ukrán városok és közösségek támadásával egy napra, ez nem komolyan vehető. Hagyjunk nekik egy szabad napot? Nekünk nincsenek szabad napjaink. Álljunk le csak azért, hogy május 9-e után újra nekünk jöjjenek. Később a Telegramon bejelentette, az ukrán életek védelmét szem előtt tartva szerdától tűzszünetet hirdetnek. Zelenszkij nem jelölt meg konkrét időkeretet a fegyvernyugrásra, de kijelentette, hogy Ukrajna a megadott időponttól kezdve szimmetrikusan fog cselekedni. Közben az ukrán haderő közölte, az orosz hadsereg számos ballisztikus rakétával, valamint több mint 160 csapásmérő és álca drónnal támadott ukrajnai célpontokat kedre víradóra. A légvédelem a drónok zömét elfogta, azonban a csapásokban többen meghaltak, illetve megsebesültek. Poltava megyét érte a legintenzívebb támadás, de további becsapódásokról érkeztek hírek Zaporizsiából és Dnyipróból is.
2: 3 perc múlva 12:30.
1: Adásunkban eddig elmondtuk, hogy a matematika írásbelivel folytatódott az idei érettségi vizsgaidőszak. Szó volt arról, hogy tűzszünetet jelentett be magyar idő szerint ma 23 órától az ukrán elnök. És beszámolunk arról is, hogy korábbi alkalmazottját gyanúsítja a HIV bébi ételeinek megmérgezésével és zsarolási kísérlettel a gyártó cég.
0: Déli krónika.
1: Az osztrák hatóságok a HIP bébi ételgyártó egyik korábbi alkalmazottját gyanúsítják a vállalat ellen elkövetett zsarolási kísérlettel. A 39 éves szlovák férfi, aki a gyanú szerint patkányméreggel szennyezte a bébi ételeket, februárban veszítette el állását egy elbocsátási hullámban. Ügyvédje szerint azonban ügyfele közös megegyezéssel távozott a gyártótól, ezért nem nehezte el korábbi munkahelyére. Kanalas Lili összefoglalója.
4: A felső-ausztriai Gmundenben dolgozott az a szlovák férfi, akit hétvégén őrizetbe vettek az osztrák hatóságok. Azzal gyanúsítják, hogy megmérgezte a cég termékeit, majd 2 millió eurót követelt a vállalattól. A 3 gyerekes családapát februárban bocsátotta el másokkal együtt a bébi ételgyártó. Az osztrák sajtó szerint a zsaroló e-mailben szereplő adatok alapján azonosították be a férfit a hatóságok. Ausztriában, Csehországban és Szlovákiában áprilisban összesen 5 manipulált bébi ételes üveget foglaltak le, még azelőtt, hogy fogyasztottak volna belőlük. Egy további adagot pedig még keresnek, amely Kismartonban került forgalomba. Ugyanabban a boltban, ahol a hónap közepén 15 mikrogram patkánymérget találtak az egyik sárgarépás burgonyás pürében. A terméket ezután a régió összes áruházából visszahívták. A gyanúsított egy 39 éves férfi, jelenleg ennél több információt nem adunk ki. Letartóztatták, és az ügyészség utasítására vasárnap átszállították a Kismartoni Büntetés Végrehajtási Intézetbe. Várjuk az általunk megrendelt kiegészítő toxikológiai jelentés eredményeit, különös tekintettel a bébi ételben talált méreg hatásaira, nyilatkozta a Kismartoni Ügyészség szóvivője. Ha kiderül, hogy a szer életveszélyes mennyiségben volt az üvegben, akkor a gyanúsított egy gyilkossági kísérlettel vádolják meg. Egyelőre ugyanis csak a lakosság veszélyeztetésének és súlyos testi sértés kísérletének gyanúja miatt folyik nyomozás. Az őrizetbe vett férfi viszont tagadja a vádakat. Igaz, hogy ő is érintett volt a leépítési hullámban, de ez kölcsönös megegyezésen alapult, és mindkét fél számára nagyon békés megoldást sikerült találni, így a legcsekélyebb bosszúvágy sem merült fel benne, mondta a gyanúsított ügyvédje. A jogász szerint a vádakat az sem bizonyítja, hogy a férfi farmján találtak patkánymérget, mivel ilyesmi minden gazdának van otthon.
1: Ma van az asztma világnapja. A kezdeményezést 1998 óta tartják május 1. kedjén a Világmozgalom az asztmásokért kezdeményezésére.
2: Célja, hogy felhívja a figyelmet a megfelelő tájékoztatás és tudatformálás fontosságára a légszomjat okozó betegség visszaszorítása érdekében. Világszerte több mint 260 millió ember szenved asztmában, amelybe évente mintegy 450 ezeren halnak bele. Hazánkban több mint 300 ezer diagnosztizált asztmás él, de a valós szám ennél is nagyobb lehet.
1: Ma van a kézhigiénia

0: az embereknek egy jelentős részénél, és ezt követően aztán a csuklókra térünk át. Ez a folyamat legalább egy fél perces folyamat, hogy ezt itt teljesen megtegyük.
1: Balogh Zoltán, a Semmelweis Egyetem dékán helyettese az alapos kézfertőtlenítés lépéseit magyarázza. Az egészségtudományi kar ápolástan tanszékén ezt külön tanítják a hallgatóknak. A megfelelő kézhigiénia elengedhetetlen a betegellátásban. Itt az úgynevezett Semmelweis szkennerrel ellenőrizhető, mennyire volt hatékony a kézfertőtlenítés. Erről már Mihályné Hidvégi Márta mestertanár beszélt. A magyar fejlesztésű eszköz a mesterséges intelligencia segítségével dolgozik. A műszert Magyarország számos kórházában használják.
2: Nem konkrétan az, hogy milyen kórokozó van a kezünkön, de azt mindenképpen láthatja, hogy a fertőtlenítés az milyen mértékű volt, és ebben egy nagyon jó visszajelzést fogadni százalékosan is nekünk.
1: Az Egészségügyi Világszervezet kezdeményezésére május 5-e a Kézhigiéné Világnapja, melynek célja a kézfertőtlenítés fontosságának hangsúlyozása. A rendszeres és alapos kézmosásnak kiemelkedő szerepe van a fertőzések megelőzésében, mondta a Nemzeti Népegészségügyi Központ epidemiológusa a Kossuth Rádióban. Csima Zoltán hangsúlyozta, a kéztisztaság egyben betegbiztonságot is jelent.
3: A rutinban elég a szappanos kézmosás, hiszen kisebb a mikrobiológiai terhelése ezeknek a környezeteknek. De ha beteget megyünk látogatni, akár otthon, hogyha időskorú vagy elesett állapotban lévő egyént megyünk látogatni vagy ápolni, akkor már mindenképpen kézfertőtlenítést ajánlok, hiszen ezzel magát a beteget is védjük, és magunkat is védjük.
1: Az alapos kéztisztítás elengedhetetlen köhögés, tüsszentés után, étkezés előtt, valamint mosdó használatot követően. Szakértők szerint a rendszeres és megfelelő szappanos kézmosás 40%-kal csökkentheti a hasmenés, 20%-kal a légúti megfázásos betegségek kockázatát, illetve 57%-kal az emésztőszervrendszeri fertőzések miatti iskolai hiányzást.
4: Szakemberek szerint már tavasszal is úgy kellene védekezni az UV-sugárzás ellen, mint nyáron. A napsugarak a D-vitamin háztartásunk szempontjából nélkülözhetetlenek, azonban az UV-sugárzás nagy mennyiségben bőrdaganatok kialakulásához vezethet. Bújtás Szintia és Zilai Zsuzsanna összeállítása.
5: Nagyon örülök amúgy az időjárásnak, mert nagyon örülök, hogy süt a nap.
6: Egerben az elmúlt órákban már 24 fokot mértek, így sokan kirándultak vagy sétáltak a szabadban.
7: Most nagyon hirtelen tört ránk a napsütés, a káros sugarak úgy megjöttek a napsütéssel együtt, úgyhogy most már úgy kell védekeznünk most tavasszal, mint hogyha nyár lenne.
6: Erről a Semmelweis Egyetem bőronkológiai klinikájának bőrgyógyásza beszélt a Kossuth Rádióban. Kovács Anikó hangsúlyozta, az UV-sugárzás ellen minden esetben védekezni kell, például megfelelő ruhával vagy naptej használatával. Hozzátette, ugyanakkor nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy a D-vitamin bevitel szempontjából a napfénynek fontos szerepe van.
7: A D-vitamin termelés nagyon gyorsan beindult, tehát azt mondják, hogy egy 20 perc közepes napon töltött időnél már rengeteg, több 10 000 egység D-vitamin szabadul fel. De azért a D-vitamin bevitelnek is egy ilyen folyamatosságot lenne érdemes biztosítani. Ez azt jelenti, hogy D-vitamint szedni kellene.
6: A szakember hangsúlyozta, a D-vitamin háztartás egyebek mellett az immunrendszerünkre, a csontjaink állapotára, valamint a mentális egészségünkre is hatással van. Kovács Anikó arról is beszélt, hogy mik azok a bőrdaganat típusok, amik az UV-sugárzással hozhatók összefüggésbe.
7: Az anyajegynek kinéző képletek, ugye ez a lehet a legveszélyesebb bőrdaganata, melanoma, tehát rá kell tulajdonképpen a legjobban vigyáznunk. Ez úgy néz ki, mint egy anyajegy, de nem szimmetrikus, a pigmentációja szabálytalan, és nagyon fontos, hogy jellemzően növekszik. Ezeket össze lehet keverni egyéb békés képletekkel, de azért ez egy előképzettséget igényel, hogy valaki megmondja, hogy most ez egy jóindulatú hámszemmölcs, vagy pedig egy melanoma, amit találunk. Tehát mindenképpen érdemes bőrgyógyászhoz fordulni abban az esetben, hogyha egy barna növedék van rajtunk, ami változik, növekszik.
6: Kovács Anikó hozzátette, emellett a bazaliomák is gyakori bőrdaganatoknak számítanak, amik jellemzően egy nem gyógyuló sebként vagy piros foltként jelentkeznek a bőr felszínén. Hangsúlyozta, azonban fontos különbség, hogy az ilyen típusú elváltozások sokkal jobban kezelhetőek, és áttétet jellemzően nem képeznek.
4: Május 1-én megkezdődött a hazai fagylalt szezon, és várhatóan idén sem lesz drasztikus áremelkedés. Erről beszélt a Magyar Cukrászipartestület szakmai elnöke a Kossuth Rádióban.
8: Erdélyi Balázs azt mondta, egyes cukrászdák még a

0: Havi árazással kínálják a termékeket. Mások 5-10%-kal emelték az árat, így átlagosan 600-650 forint egy gombóc fagylalt. Hozzátette, az alapanyag nagyban befolyásolja azt, hogy mennyibe kerül az adott desszert, például a jó minőségű mellett jelenleg nehezebb beszerezni, ezért az abból készült termék ára nőtt.
1: Nem mindegy szerintem az, hogy mit fogyasztunk, mit adunk a gyermekünknek, milyen fagylaltot vásárolunk. Hát ez a nagyon színes, nagyon neonszínű, olyan kicsit ilyen egyenízű, mi albán fagyinak szoktuk hívni, azokat én nem ajánlom, azért azt gondolom, hogy az ár az közel most már azonos. Tehát hogyha egy cukrászdába megyünk, amit ismerünk, ismerjük a tulajdonos, visszajáró vendégek vagyunk, akkor ott nyilván azt gondolom, hogy jobb minőséget fogunk kapni.
0: Autós percek. Az Útinform tájékoztatása szerint kigyulladt egy kamion az M3-as autópályán 60 térségében. Az 55-ös kilométernél a Vásárosnamény felé vezető oldalt lezárták, 3 kilométeres a torlódás. Az M0-as autóton az M5-ös irányába a 38-as kilométernél a fénytörő hálót javítják, Vecsés térségében több kilométeres a kocsisor. Terelést építenek az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Kecskemét elkerülő szakaszán. A 91-es kilométernél mindkét sávot lezárták. Az 51-es fő 19-es kilométerénél Dunaharaszti térségében aszfaltoznak. Mindkét irányban több kilométeres a torlódás. Baleset történt a 2-es főúton Göt közelében, a 26-os kilométernél egy sávon váltakozó irányban halad a forgalom.
2: Fővárosi információkkal folytatjuk.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a 3. kerületben a Lajos utcában befelé a Kolosi térnél a jobbra kanyarodó sávban. A Hungária körúton a Rákóczi híd felé a Kacso-Pongrácz úti felüljárónál csatorna javítása kezdődött, ezért a külső sávot lezárták. Kőbányán a Gergely utcában a Kada utca közelében gázvezetéket javítanak, itt is sávlezárásra kell számítani. Schilling Zsolt, BKK Info.
4: Időjárás jelentés.
2: Késő délutántól délnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, estétől a Dunántúlon futó záporok előfordulhatnak. Részletek Pál Márton meteorológustól. Szervusz!
5: Szervusz, üdvözlöm a kedves rádió hallgatókat. Özönvíz biztos, hogy nem lesz a következő napokban sem. Legfeljebb lokálisan enyhítetik a záporok, zivatarok az aszály helyzetet. Az éjszakai órákban nyugatról kelet felé vonuló fátyolfelhők várhatók, átmenetileg meg is vastagodhat a felhőzet, és egy-egy helyen lehet kisebb eső, illetve zápor. A déli délnyugati szél nagyobb területen élénk marad, emiatt a minimum hőmérséklet nem lesz alacsony, általában 9 és 15 fok között várható az értéke, de az északkeleti szél csendes fajzugokban több fokkal hidegebb is lehet. Aztán holnap a nap első felében inkább még fátyolfelhős napos idő várható, majd délutántól, amikor egyre instabilabbá válik felettünk a légkör, gomoly felhők képződnek, ezek a gomoly felhők pedig magasra törnek, emiatt pedig elszórtan a várható záporeső, késő délutántól pedig egyre több zivatar is kialakulhat. Hazánk északnyugati felén nagy területen kíséri erős tökések a déli délnyugati szelet, és zivatarok környezetében is előfordulhat erős, esetleg viharos széllökés, a hőmérséklet maximum mértéke pedig jellemzően 25 és 29 fok között alakul. Csütörtökön is erőteljes lesz a gomoly felhőképződés, és több helyen várható zápor, zivatar nagyobb eséllyel az ország keleti kétharmadán. A hőmérséklet néhány fokkal visszaesik, aztán a jövő hét elejétől újra melegedés körvonalazódik, miközben újra szárazabb léghullámok érkeznek. Köszönöm figyelmüket!
2: Köszönjük szépen, kedves hallgatóink, a Déli Krónika véget ért, a szerkesztő Kubicsek István, a hírszerkesztő Fehérvári Petra, valamint a technikai munkatársak Dancsó Mária, Farkas Szilvia és Rozbora Zoltán nevében is köszöni a figyelmüket Beslin Bettina és Néveri Igor. Viszont hallásra!
6: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
7: A jó szándék a legszörnyűbb tettekre is képes. A szeretet nevében a legrettenetesebb bűnöket is el lehet követni, ha az a bizonyos jó szándék butaságra, tájékozatlanságra és a valós igények figyelmen kívül hagyására épül. Lár András, humorista, költő, zenész gondolataival szeretettel köszöntöm Önöket. Itt a Dankó Rádióban ma is jó ebédhez szól a nóta. Tartsanak velem 2026 május 5-én kedden is. Már is Besenyei Ferenc, majd Jákó Vera énekel a Szerettem egyet, Szerettem kettőt és a Szabad, Szabad, Szabad című csárdással indulunk. Ifjabb Sánta Ferenc zenekara után Búra Kovács Andor zenekara kísér.
4: Szerettem.

felettem egyet, felettem kettőt, felettem tízet, mint hiába. Csak azt az elsőt kívánom vissza, a nagy világon nincsen párja. Hey!

Ne szígyatok soha engem, én a szidást nem érdemlem, nem tudok más lenni. Indul így Kalmár Tibor talán egyik legnagyobb nótaslágere, amit most Egri József előadásában hallunk. A felvétel a Bródy Sándor utcában, a 22-es stúdióban készült 2017. decemberében ifja Berki Béla zenekarával.

Dankó Rádió 10. születésnapját a Magyar Zeneházában ünnepeltük 2022. december 22-én, az Én is hittem egyszer orgonákat nyíló május éjszakában, és a Csicsak rózsám hallod című magyar nótát Rost Andrea, a világhírű Kossuth-díjjal is kitüntetett operaénekesnő énekeltel, és ekkor Lakatos Miklós nagy gála zenekara kísérte a művésznőt, mint ahogyan minden egyes vendégünket. Hallgassuk tehát Rost Andreát itt a Dankó Rádióban, amikor is az operaénekesnő magyar nótákat énekel.

Molnár Piroska, Kossuth Díjjal is kitüntetett színművész, Szalai Antallal, a Liszt Ferenc Díjas prímással és zenekarával a Tália Színház mikroszínpadán 2016. szeptemberében lépett fel, és ekkor Molnár Piroska több dal mellett elénekelte a Csak úgy mondom magának című csárdást is. Ez következik most itt a Jó ebédhez szól a nóta című műsorunkban.

nem szeret, végtelenül sajnálom. Nem könyörgök senkinek a világon, csak úgy mondom magának, hogy a szívét nekem adja, nem másnak. Ha nem szeret, végtelenül

0: csak magától.
1: Boros Lajos és a zenekara játszik a folytatásban, aztán tartunk egy kis szünetet, jövünk a legfrissebb hírekkel, de visszatérünk, várom Önöket 13 óra után.

0: műsorajánló.
1: A Dankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója. Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Itt a legjobb alkalom arra, hogy törődjön hallásával. De előtte végezzünk el egy gyors hallástesztet. Állítsa a hangerőt közepes szintre, és számolja meg, hányszor hallja a következő hangokat. Mind az 5 hangot hallotta? Ha bizonytalan, keresse fel a legközelebbi Amplifon hallásközpontot egy ingyenes hallásvizsgálatért. Foglaljon időpontot a 061-350-60-70-es telefonszámon. Amplifon. A hallásod az életed.
1: Reklámot hallottak. A pontos idő 13 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a hírszerkesztő Fehérvári Petra a mikrofonnál, Ötvös Ádin. Másodfokú egyenlet és függvényelemzés is szerepelt a matek érettségi feladatai között, írta az Eduline. A vizsga elején könnyebb feladatokat kellett megoldaniuk a diákoknak, ezek között exponenciális függvények és gráfok szerepeltek, a második részben már összetettebb példákkal kellett megbirkózni. A portál szerint a diákoknak gyakorlati jellegű feladatokat is meg kellett oldaniuk, például egy viharjelző magasságát vagy falusi foci csapatok számát kellett meghatározniuk. Szakértők szerint a matematikai írásbeli második részében több feladat is szokatlanul hosszú volt, ami fejtörést okozhatott a vizsgázóknak. Középszinten csaknem 72 ezeren, emelt szinten pedig több mint 8 ezeren adtak számot tudásukról. Pósfai Mihály geológust, akadémikust választották a Magyar Tudományos Akadémia elnökévé, megbízatása 3 évre szól. A tudós testület főtitkára Kecskeméti Gábor irodalomtörténész, a főtitkár helyettes pedig Kovács Ilona pszichológus lett. Az MTA 200. közgyűlésén tegnap a leendő miniszterelnök az akadémiai szabadság visszaállítását és garantálását ígérte. Magyar Péter a tervezett intézkedések közül kiemelte a kutatás fejlesztési források emelését, a fiatal kutatók itthon maradását és hazatérését segítő béremeléseket, valamint a lakhatási támogatásokat. Elmondta, hogy az új kormány újra elérhetővé teszi a Horizont kutatási forrásokat és az Erasmus programot. A kihívásokkal teli világgazdasági körülmények közepette jelentős eredmény, hogy sikerült megőrizni és megerősíteni Magyarország pénzügyi stabilitását, jelentette ki a jegybank elnöke egy gazdasági konferencián. Varga Mihály elmondta, a magyar bankrendszer 40 ezer milliárd forint hitel kihelyezésére is képes lenne, a likviditási helyzete stabil, a hitelezési kapacitások rendben vannak. Hozzátette, a magyar bankrendszer megőrizte hitelezési képességét, jól működik a felügyeleti rendszer. Nehéz sorsú embereknek gyűjt tartós élelmiszereket hétvégén a Magyar Élelmiszerbank Egyesület. Országszerte 240 település, több mint 400 áruházában várják a tartós élelmiszer felajánlásokat. Péntektől vasárnapig elsősorban tésztát, konzervet, rizst, kekszet, lekvárokat és édességeket lehet leadni a kijelölt gyűjtőpontokon. A szervezet legutóbbi novemberi gyűjtésén több mint 500 000 000 forint értékű adomány gyűlt össze. Elindult a szavazás az év kedvenc testnevelő tanáraira. Első körben a megyék kedvenceire lehet voksolni jövő hétfőig. Ezzel azokat a testnevelőket kívánják elismerni, akik a gyerekekkel megszerettetik a mozgást, és egészséges életvitelükkel példát mutatnak. Megyénként legfeljebb 15 főre lehet szavazni. A megyei és budapesti nyerteseket május 12-én hirdetik ki, majd kezdődik az országos szavazás. Többnyire napos idő várható, majd éjjel átmenetileg megvastagszik a felhőzet. Néhol kisebb eső, zápor eső előfordulhat. Holnap eleinte napos fátyolfelhős idő lesz, délután gomoly felhők jelenhetnek meg az égen, záporok, zivatarok kialakulhatnak. A szél ma és holnap is megélénkül, néhol megerősödik, vagy viharossá fokozódik. Éjszaka 9-15, holnap napközben 25-29 fok valószínű.
1: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
0: És már is itt vagyunk, folytatódik Jó ebédhez szól a nóta című műsorunk, ahogyan azt már elmondta előttem csatornánk hangja, a többek között Kossuth díjjal is kitüntetett színművész Revicki Gábor. Nagy szeretettel köszöntöm újonnan bekapcsolódó hallgatóinkat is, még 2 óráig szól Jó ebédhez a nóta, már is Rezsnák Miklóssal és Gombos Majával, a Sárga Rigó, Sárga Csikó és a Kék a kökény Recece című dalokkal indítjuk adásunk második részét. Nótára fel!

recece, recece, kalambó. Este gyere, késő este, recece, recece, a mondó. Ha nem szeretsz, negyed.

cece, recece, recece, a mondom. Bánom is én, bánom is én, ha szidják, ha bántják a babámat. Mégis mindig nála vagyok, pénteken, szombaton, vasárnap. Akármit is beszélnek, nem hiszek a beszédnek, kákáncsomot, jaj, de könnyen találom. Nékem így jó, jó, így nékem, pénteken, szombaton, vasárnap. Akármit is beszélnek, nem hiszek a beszédnek, kákáncsomot, jaj, de könnyen találom. Nékem így jó, jó, így nékem, pénteken, szombaton, vasárnap.

0: fekete, én utánom barna legény, ne gyere.
1: Gyulai Erzsébet, Kalocsai Zsuzsa, Domahidi László és Vörös Sári, valamint Reményi Sándor énekel a soron következő énekes összeállításban. A Keresek egy régi utcát, Keresek egy régi házat című hallgatót, Erős Béla szerzeményét halljuk elsőként, majd a Balaton partjáról, a dorozsmai szélmalomról és egy hangulatos lakodalomról szól a nóta. Itt a Dankó Rádióban.

Dankó Rádió. Kőszegen FM 106,5. A Magyar Zene Rádiója.

világot. Talán bizony ez az oka, hogy a malom megállott. De megcsaltál mással éled világot. Talán bizony ez az oka, hogy a malom megállott. Rád gondolok, mikor

A Dankó Rádió cigányzenei díjával is kitüntetett Liszt díjas hegedűművész Prémás, ifjabb Sárközi Lajos és zenekara játszik. Asztali muzsikával megyünk tovább.

Advankó Rádió életműdíját elsőként Bokor Jánosnak ítélte oda Dankó Rádió kuratóriuma. 2023-ban Bokor János a Magyar Zeneházában egy nagy csokorra való nóta összeállítással ünnepelte meg ezt a kitüntetést. Most azonban 2014-ből, de szintén Dankó klubról hoztam el önöknek a Hiányzik valaki ebből az utcából című szívszorító nótát. Bokor Jánost a Rajkó zenekar kíséri.

Leszállt a csendeséj, alszik a város, aludj hát te is, fiam. Énekli a folytatásban ifja Berki Béla zenekarával Balázs Péter színművész. Aztán Gáspár Anés dalra fakad, ekkor a Szórja a nap aranysugarát című andalgót halljuk, majd adjártek ide budapesti cigányok és a Hull a fa levele, Hull a hó című csárdásokkal spékeljük meg a soron következő dalcsokrot. Balázs Péter, Gáspár Ani, Farkas Rozika és Máté Otilia énekel.

szeress úgy engem, mint ahogy én téged. Kisfiam, jó éjszakát! Ha majd az utadon virágok nyílnak, akkor is törődj velem. Én mindig szeretlek, várok rád, hívlak, gondolj rám, szép gyermekem. Mikor majd utamnak végére értem, mondd ki a búcsú szavát. Köszönj el apától, mint egykor.

mentek ide budapesti cigányok. A fülembe ezt a nótát húzzátok, hogy se ruhám, se cipőm rongy.

Albinoni adagioját Szécsi Pál magyar szöveggel is elénekelte, de ez egy instrumentális darab. Báder Ernő és zenekara a Csepeli Munkásotthonban egyik korábbi Dankó klubunkon eljátszotta ezt a gyönyörű kompozíciót. Hát hallgassuk meg, Báder Ernő és zenekara játszik.

Nagy szeretettel köszöntöm újonnan bekapcsolódó hallgatóinkat is. Itt a Dankó Rádióban a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőm, Budai Beatrix, Simon Boglárka és Jenei Gábor színpadi páros most egy szilveszteri dalcsokrot nyújt át a Dankó Rádió hallgatóinak. Ez nem véletlen, hiszen a Magyar Zeneházában decemberben megrendezett nagy gálaestünkön úgy állították össze Boglárka és Gábor produkciójukat, hogy egy kicsit aktualizálták, hogy mire is gondolok, az már is kiderül a folytatásban, majd Csúti Csaba, ifjabb Santa Ferenccel és zenekarával a Magyar Tengerről énekel. További jó rádiózást!

0: kerítőben.
1: Szabó Szilvia, Csík József és Laki Péter énekel keddi adásunk utolsó énekes összeállításában, amikor is elhangzik a Gyergyón innen, vagy még azon is túl, a Haragszik a pusztabíró és a Zsebkendőm négy sarka című klasszikus magyar nóta.

Berki László és a zenekara muzsikál a folytatásban, egyben ezzel a felvétellel búcsúzom is mára önöktől, abban a reményben, hogy találkozunk holnap is a megszokott helyen, a megszokott időben, a Déli Krónika után. Most a hírek után már Gál Zoltánnal helyet cserélünk itt a stúdióban, hogy 2-től 5-ig az önök kéréseit, kívánságait teljesítsük. Jön a Szívküldi Szívnek szívesen, tehát Gál Zoltánnal. Aztán 5 órától már tudod-e még az én nótám Popovics Lászlóval és önökkel a Dankó Rádió hallgatóival. További kellemes kedd délutánt kívánok önöknek. Búcsúzik a szerkesztőműsorvezető Budai Beatrix. Jó étvágyat kívánok mai ebédjükhöz, akik pedig már elfogyasztották, kedves egészségükre váljék. Vigyázzanak magukra, és vigyázzunk egymásra. Viszont hallásra!

0: műsorajánló. Szív küldi szívnek, szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója. Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 14 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
1: Jó napot kívánok, a szerkesztő Polyák Adrián, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Másodfokú egyenlet és függvény elemzés is szerepelt a matematika érettségi feladatai között, írta az Eduline. A vizsga elején könnyebb feladatokat kellett megoldaniuk a diákoknak, ezek között exponenciális függvények és gráfok szerepeltek. A második részben már összetettebb példákkal kellett megbirkózni. Szakértők szerint a matematika írásbeli második részében több feladat is szokatlanul hosszú volt, ami fejtörést okozhatott a vizsgázóknak. Középszinten csak nem 72 000-en, emelt szinten pedig több mint 8 000-en adtak számot tudásukról. Posvai Mihályt geológus, Széchenyi díjas akadémikust választották a Magyar Tudományos Akadémia elnökévé. Megbízatása 3 évre szól. A tudós testület főtitkára Kecskeméti Gábor irodalomtörténész, a főtitkár helyettes pedig Kovács Ilona pszichológus lett. Az MTA 200. közgyűlésén tegnap a leendő miniszterelnök az akadémiai szabadság visszaállítását és garantálását ígérte. Magyar Péter arra kérte a minisztériumok vezetőit, hogy az új kormány csak a működéshez szükséges kifizetéseket teljesítse. A leendő miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, tudomásukra jutott, hogy az Orbán kormány feloldotta a pénzügyi kontrollokat, miközben úgy tudni, hogy a leköszönő kormány saját friss számítása szerint az államháztartás idei hiánya megközelítheti a GDP 7%-át. Gulyás Gergely leköszönő miniszterelnökséget vezető miniszter úgy reagált, hogy a kormány megtiltotta új kötelezettségek vállalását a választások után, és kizárólag a költségvetésen szereplő, a választás előtt meghozott döntések kifizetését tette lehetővé. Több szakmai párbeszédet sürgetett a Magyar Bank Szövetség elnöke egy budapesti konferencián. Jelasics Radován szerint a hibás, drága, bizonytalan gazdaságpolitikának nagyára van, ezért fontosnak nevezte, hogy a gazdaság főszereplői gyorsabban álljanak át, ha lesz új gazdaságpolitika. Reményét fejezte ki, hogy eljött az érvelések ideje. Pszichiátriai kezelés alatt állt az az álmokfutó, aki tegnap gyalogosok közé hajtott az autójával egy lipcsei bevásárló utcában. 2 embert gázolt halálra. Sokan megsérültek, pontos számokat a hatóságok nem közölték. A Bild című német napilap úgy értesült, hogy a 33 éves gázolót napokkal korábban egy pszichiátriai osztályon ápolták, de vasárnap elbocsátották, mert agresszív volt a többi beteggel. Több bányász meghalt sújtó légrobbanásban Kolumbiában. 6 embert sikerült kimenekíteniük a mentőknek. A robbanás pillanatában a bányászok mintegy 600 méter mélyen tartózkodtak. Az egyik fájár nővére azt állította, hogy a munkásokat a múlt héten 2-szer is kimenekítették veszélyes gázok jelenléte miatt. Kolumbiában gyakoriak a bányabalesetek, főként a tárnák rossz szellőztetése miatt. Híreink végén az időjárásról: többnyire napos idő várható, majd éjjel átmenetileg megvastagszik a felhőzet, néhol kisebb eső, záporeső előfordulhat. Holnap eleinte napos, fátyol felhős idő lesz, délután gomoly felhők jelenhetnek meg az égen, záporok, zivatarok kialakulhatnak. A szél ma és holnap is megélénkül, néhol megerősödik, vagy viharossá fokozódik. Éjszaka 9-15, holnap napközben 25-29 fok valószínű. 14 óra múlt, 4 perccel.
0: Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
2: Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket kedd délutáni kívánságműsorunkban, és nagy szeretettel a Györgyiket névnapjukon és mindazokat, akik május 5-én születtek. A szerkesztő ma is nemes neki, a hangmérnök Wolf Attila. Töltsék velünk a délutánt, és hívjanak minket számunk 061-759-6071, e-mail címünk dankoradio@mtva.hu. Anyukájának születésnapja alkalmából minden szépet és jót kíván sok szeretettel Bedők Rebeka. Bojtos Lucát idősebb Sárközi Lajos zenekara kíséri, Hacáré.

Gombor Józsefnének hegymagason nagyon boldog, hosszú életet kíván fia és Rózsa. Dóra mamát köszönti sok szeretettel Sári, Nóri és Kolos. Legyen nagyon szép napja Jancsi papával, ezt üzenik. Barabás Sándort Lakatos Miklós zenekara kíséri. Ezüst haját simogatom.

Ezüst haját simogatom, megcsókolom százszor. Körülötte nyíló virág, aranynak.

Édesanyjuknak, Szunter Mihályné Ibolyának köszönik mindazt, amit értük, tesz és tett szerető fiai Attila és Péter. Busai Antalt, Lendvai Csócsi József zenekara kíséri, Bogyó, Bogyó, Szőlő, Bogyó.

0: következő üzenetet hallgassuk meg a rögzítőről.
1: Ez Szemperger Györgyi vagyok, Várpalotáról. Május 5-én lesz a névnapom. Ebből az alkalomból szeretném meghallgatni Bob Herceg induló dalát. Köszönöm, jó munkát kívánok!
0: Nagyon sok szeretettel köszöntjük, Isten éltesse. Kovács Kolos énekel a Magyar Rádió és Televízió szimfonikus zenekara kíséretével. Bob Herceg belépője következik, azaz Bob belépője.

0: meg!
1: Pákozdról Sári Zoltánné kedvenceitől kérte a következő nagyon népszerű dallamokat. Hatvani Kis Gyöngyit és Tolnai Andrást halljuk, kísér Hankó József zenekara. Hat nap óta szól a nóta.

Váradi Lajosné Katika szeretett férjére halálának 5. évfordulója alkalmából emlékezik, amint írja a sok boldog örömteli évet soha nem feledi. Pere János énekel, egy dal csak az élet.

Elhuny szeretteire, édesanyjára, nagymamájára, keresztanyjára emlékezik el nem múló szeretettel Zsuzsa. Mádon anyukájának, Varga Beának küldi a dalt, és szíve összeszeretetével köszöni azt a sok jót, amit értetett, és ígéri, hogy büszke lehet majd rá Gábor és párja Erika. Csornán édesanyjának, Schlieber Máriának szeretettel küldi a dalt lánya Noémi. Gránát Zsuzsa énekel, édesanyám udvarában.

jön. Lickó Vadamosan házassági évfordulójuk alkalmából drága fiának Szalai Ferencnek és feleségének Szőlősi Ilonának kíván nagyon jó egészséget, további hosszú boldog életet három gyermekük, hat unokájuk nevében édesanyja és öccse Laci. Tamon Erika és Bokor János énekel, Tiszta Fehér Oltár.

0: Most Dóczi Péterné Kolossiák Gyulától kért nótát kísér Balázs Tamás zenekara, Széles a Balaton vize.
1: Széles a Balaton vize!

egészséget, minden jót kívánnak szívük összeszeretetével gyermekei, Pali, Gyurka és Anna Mária családjukkal. Édesanyjának, Bara Rozáliának kíván minden jót lánya Irénke, nagymamájának, Magyarósiné Ungvári Piroskának Nyíregyházán nagyon jó egészséget, minden jót kíván sok szeretettel unokája és családja. A Gárdi Szilvia énekel, úgy szeretném meghálálni.

Szív küldi szívnek szívesen a Dankó Rádió kívánságműsorát hallják, és hadd mondjam el azoknak, akik még nem hallottak róla, hogy jövő héten hétfőn Szentendrén Dankó Klub koncertünk lesz, ahol többek között Rigó Mónika is fellép majd. A próba egyébként most van, épp itt a rádióban, mert ugye tudják, készületlenül soha nem megyünk koncertre, azért ilyen jók mindig ezek a koncertek. Szóval várjuk Önöket Szentendrén, e-mail címünk dankoradio@mtva.hu, és természetesen felvétel is készül majd a koncertről, amelyet május 24-én fogunk lejátszani a rádióban. No, ízelítől, kedvcsinálóul, meg azért is, mert nagyon szeretjük, következik most Rigó Mónika, kísér Baranya István zenekara, Jegenyefán fészket rak a csóka.

0: Szívküldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok! Férjemre, két lányomra és két fiamra emlékezem haláluk évfordulójára. Szomorú édesanyja, és azt a számot szeretném kérni, hogy Fehér Galamb száll a falu felett. Viszont hallásra!
2: Köszönöm, hogy hívott minket. Kovács Éva énekel, kísér ifjabb Berki László zenekara.

Cserényiné Lucfalván 82. születésnapi alkalmából szeretné meghallgatni a következő dalt. Isten éltesse. Olály Bolya énekel, Magyarország.

Imréné Zsóka 60-ból kérte a következő nótát, Gergely Anna énekel, kísér Burakovács Andor zenekara, Ha az uram kacsingat a menyecskékre.

Édesapjára Bencsics Györgyre emlékezik szeretettel lánya Krisztina és felesége Márta Toronyban. Jászapátéban Bodnár Józsefné Pető Marikára, akit a múlt hónapban tragikus hirtelenséggel veszítettek el, és férjére, aki 4 éve nyugszik a temetőben, emlékezik fájú szívvel Bora és családja. Szüleire emlékezik mély fájdalommal szeretettel Magdika. Balmazújvárosban szeretett nevelő anyjára, Kövér Imrénére emlékezik örök szeretettel, lánya Szabó Imréné Juliska. Zorán énekel, kell ott fenn egy ország.

szívem.

Babotán Sándorné Kalocsáról kérte kedvencétől Szigeti Fercsétől a következő dalt, kísér Tordai Zoltán zenekara, Szívfeszítő fájdalom.

0: Dankó Rádió kívánság műsorát hallják, a hírekig van itt még egy jó nóta, Nyárinné Nórának küldi testvére. Koltai Lászlót Nyári László zenekara kíséri, egy asszonynak 9 a lánya.
1: Egy asszony.

Valami hasonló hangulatot ígér a következő órából a Horgosi csárda, mert hogy elhangzik majd, aztán a Ha még egyszer szerelmes lehetnék, vagy az országúton hosszú a jegenyes orr, tartsanak velünk a hírek után, és Lakatos Sándor zenekara játszik.

0: Műsorajánló.
1: Az április 27-én életének 80. évében elhunyt Sebő Ferenc nem csak a táncház mozgalom elindítója, a nemzetművésze, Kossuth díjas énekes, előadó, zenetörténész, hanem remek rádió műsorok szerkesztője, műsorvezetője is volt. A Dankó Rádió Tudta-e sorozatának 2016-tól egy éven át volt munkatársa, sok éven keresztül pedig a Bartók Rádió számára készített ismeretterjesztő műsorokat. Május 4-én hétfőtől két héten át Táncházban című műsorunkban este 20 óra 4 perctől ezek közül válogatunk, emlékezve a hatalmas műveltségű és tudású, remek előadó Sebő Ferencre.
2: Ahol kétszer kell fel a nap, egy hétvége az összetartozás jegyében, a Székelykő lábánál. Hagyomány, kultúra, közös szórakozás, magyar lakta vidékekről érkező művészek előadásai, kicsiknek, nagyoknak. 12. Duna napok Torockón. Hamarosan a Dunán és a Dunavördön.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 15 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó napot kívánok, a szerkesztő Polyák Adrián, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Megbukott Romániában az Ilie Bolozsán vezette Európa Barát koalíciós kormány. A bizalmi szavazást a kormánykoalícióból kilépett szociáldemokrata párt és az ellenzékben lévő szélsőjobboldali Románok Egyesületéért Szövetség kezdeményezte. A továbbiakban az államfő döntésén múlik, hogy a parlamenti pártokkal folytatandó egyeztetéseket követően kit bíz meg kormányalakítással. Cinizmusnak minősítette az ukrán elnök, hogy Oroszország május 8 és 9-ére tűzszünetet hirdetett a győzelem napi rendezvények idejére, miközben az éjszaka 5 halálos áldozatot és több tucat sebesültet követelő légitámadást hajtottak végre. Összesen 11 ballisztikus rakétát és 164 drónt lőttek ki az orosz erők. Több gázipari létesítményt is támadtak a poltavai és harkivi régióban. A moszkvai tűzszünetre válaszol az ukrán elnök a május 6-ára virradó éjszakával kezdődően hirdetett fegyvernyugvást. Magyar Péter arra kérte a minisztériumok vezetőit, hogy az új kormány csak a működéshez szükséges kifizetéseket teljesítse. A leendő miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, tudomásukra jutott, hogy az Orbán kormány feloldotta a pénzügyi kontrollokat, miközben úgy tudni, hogy a leköszönő kormány saját friss számítása szerint az államháztartás idei hiánya megközelítheti a GDP 7%-át. Gulyás Gergely leköszönő miniszterelnökséget vezető miniszter úgy reagált, hogy a kormány megtiltotta új kötelezettségek vállalását a választások után, és kizárólag a költségvetésen szerep a választás előtt meghozott döntések kifizetését tette lehetővé. Magyar Péter azt mondta, hogy a Tisza kormány felülvizsgálja a kiadásokat és visszaállítja a felelős gazdálkodást. Lemondásra szólította fel a Színház és Filmművészeti Egyetem kuratóriumát és vezetőségét az intézmény hallgatói önkormányzata. A hők szerint Sepsi Enikő rektor, Antal Zsolt és Pacskovszki József rektor helyettesek alkalmatlanok az egyetem egységének kifejezésére és az intézmény 161 éves szellemi örökségének gondozására. Nyílt levélben fogalmazták meg elvárásaikat, ezek közt szerepel a hallgatói részvétel erősítése a döntéshozatalban, az egyetem működésének átlátható bátétele, valamint az autonómia helyreállítása. A hallgatói képviseletet arra kérte a hivatalba lépő kormányt, hogy számolja fel az alapítványi rendszert, valamint a kuratóriumot. 70 fővárosi helyszínen több mint 120 programmal várja a képző és iparművészet, valamint az építészet iránt érdeklődőket a 10. Műtárgyak éjszakája jövő csütörtöktől szombatig. A háromnapos fesztivál eseményei között lesznek szakmai előadások, műterem és műhelylátogatások, tematikus séták. Az idei program sorozat kiemelt témája a művészet gyógyító ereje, miként támogatja a művészet a személyes feltöltődést, a mentális egészséget és a kreatív gondolkodást. Az időjárásról országszerte derült az idő, éjjel átmenetileg megvastagszik a felhőzet, néhol kisebb eső, záporeső előfordulhat, holnap eleinte napos, fátyol felhős idő lesz, délután gomoly felhők jelenhetnek meg az égen, záporok, zivatarok kialakulhatnak. A szél ma és holnap is megélénkül, néhol megerősödik, vagy viharossá fokozódik. Éjszaka 9-15, holnap napközben 25-29 fok valószínű. 15 óra múlt, 4 perccel.
0: Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
4: Ismét köszöntöm hallgatóinkat, már is folytatjuk egy jó zenével a kívánságműsort. Kállai Tiborné Mária Remetéről kérte a dalt. Kovács Zsuzsát a Körmendi Együttes kíséri. Jaj, de jó a habos sütemény!

Berecki Gábornénak hajdúböszörményben nagyon jó egészséget, minden jót kívánnak sok szeretettel lányai, unokái és dédunokája. Berekfürdőn Irénke néninek és Gyöngyi néninek szeretettel küldi a dalt Norbi és Andi. Radvánné Kukucska Katalinnak és Kukucska Mihálynénak szeretettel kíván hosszú, boldog életet Eszter, Anett és Annabella. Kovács Apollónia énekel, nincsen még egy olyan asszony.

Macelka László Marosleléről keresett minket. Szeretnék gratulálni unokámnak, Macelka Fanninak, a Macelka, a Fejes és a Herceg családok nevében. További sok sikert kívánunk, írta. Az Ifjú Zenebarátok központi kórusa énekel. Ballag már a véndiák.

0: csak ilyen neki volna a falu. De sok szöget is áll, de sok barna is áll, maradna párkán.
1: Szívküldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
2: Marika vagyok Siófokról, és szeretném kérni a Nem siratom én a múltat. Köszönöm.
3: Köszönöm, hogy telefonált. Mónika nevű ismerőseinek kíván sok boldogságot, jó egészséget, és minden jót, amit a Jóisten megadhat, hallgatunk. Gáti Pál énekel, Nem siratom én a múltat.

Rátótiné Irénke kérte a következő dalt Siófokról. Nagy Noémit Csóka Gyula zenekara kíséri, ha még egyszer szerelmes lehetnék.

Koltóiné Luzikának sógornője küldi szeretettel az Érika szőlőt a nagymegyeri katona Rudolf Daska és Malik János előadásában.

0: Nótás kedvű volt az apám című rovatunk, következik, s benne ismét egy ismert előadó művész.
1: Tamás Gábor vagyok, énekes. Édesapámtól örököltem zenei hallásomat, aki annak ellenére, hogy közgazdász volt, nem zenész, gyönyörű szépen hegedült. Őtőle tanultam meg a népdalokat, a nótákat, az operett dalokat. Édesapám kedvenc dala a Mondd meg, hogy imádom a pesti nőket, hiszen itt ismerte meg édesanyámat Budapesten egyetemi évei alatt.
0: A Marica grófnőből következik Tassziló dala. Boh Tibor énekel, kísér ifjabb Berki Béla zenekara.

0: Évköldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Tisztelt szerkesztőség! Szeretnék emlékezni édesanyámra, Budai Lászlónéra, akit 6 éve vesztettünk el. Szeretetét őrizzük a szívünkben. Lánya, veje, unokái, a 2 dal, van egy ház a Tiszaparton. Köszönettel, Magdika Gyuláról.
2: Én köszönöm, hogy hívott minket. Miszák Júlia énekel, van egy ház a Tiszaparton.

Szívküldi szívnek szívesen a Dankó Rádió kívánság műsorát hallják. 6 perc múlva 3:44 lesz. Szalainé Gabi Szombathelyről kérte a következő örökzöldet, Keresztes Ildikó énekel. A címe Jégszív.

Karcagról Papp Lászlóné kérte férjének és saját magának kedvenc nótájukat. Mészáros Adélt Nyári László zenekara kíséri. Országúton hosszú egyekenyes sor.

Klepács Ferencre 89. születésnapja alkalmából emlékezik fájó szívvel felesége, lányai, unokái nevében is. Ismerősének küldi a dalt szeretettel Andrea. Bagó dalát halljuk, melyet Peller Károly énekel, egy rózsaszál szebben beszél.

Bertók Gyuláné Budapesten szeretné hallani a következő dalt. Dócs Pétert Lakatos Miklós zenekara kíséri, sok szép tavaszt száz virággal.

0: Vas Gáborné szeretné hallani Nyíregyházán ezt az elfeledetnek hit nótát. Nógrádi Tóth István énekli, kamarába megy a lány.
1: Kamarába megy a lány, az öreg anyja után a sötétben.

következő dalt Horváth Marika Budafokon szeretné hallani, egyben édesanyjára is emlékezik szeretettel. Gyömrőről Judit kérte a dalt, édesanyjának Zsupos Lászlónénak, aki március végén ünnepelte 90. születésnapját. Minden jót kíván sok szeretettel lánya Helga. Domoszlai Béláné Jucika mamának küldik a dalt sok szeretettel fiai, Zsolti és Béci és unokája, Dia, Kovács Erzsé énekel, a Donát úton.

Néhány dal cím a következő óra kínálatából. Múlnak a gyermekévek, Hazám, hazám, Bánk áriája és a Mama kérlek. A hírekig Duka Péter zenekara játszik.

0: Műsorajánló. Jó ebédhez szól a nóta. Most csütörtökön újra élőben szól a muzsika.
1: Ezen a héten újra stúdiókoncerttel jelentkezünk. Budai Beatrix vagyok. Most csütörtökön, május 7-én Benedekfi Katalin énekművész és Karcagi János magyar nóta énekes látogat el ide hozzánk a Dankó Rádió stúdiójában. Hogy igazán remek legyen a hangulat, Lakatos Miklós prímás és cigány zenekara csatlakozik énekes vendégeinkhez. Újra felcsendülnek a legnépszerűbb magyar nóták egy teljes órában, élőben, egyenesben a rádióban, és persze kövessenek minket a Dankó Rádió hivatalos Facebook oldalán is. Tehát most csütörtökön, május 7-én 13 órától jó ebédhez szól a nóta stúdiókoncert itt a Magyar Zene Rádiójában. Tartsanak velünk!
0: Stúdiókoncert most csütörtökön, ismétlés vasárnap 13 órától.
2: Két tábor csap össze, az egyik oldalon a nyüzsgő városok rajongói, a másik oldalon pedig a természet szerelmesei.
3: Adri azt mondta, hogy még soha nem vesztettek, úgyhogy nem csak a neve, az arca is nagy volt, úgyhogy most megkapja!
4: Magyarország, szeretlek! Vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 16 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Jó napot kívánok, a szerkesztő Polyák Adrián, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Magyar Péter arra kérte a minisztériumok vezetőit, hogy csak a működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék az új kormány hivatalba lépéséig. A leendő miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, tudomásukra jutott, hogy az Orbán kormány feloldotta a pénzügyi kontrollokat. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter ezt cáfolta és közölte, a kormány már a választások után megtiltotta új kötelezettségek vállalását, és kizárólag a költségvetésben szereplő, a választás előtt meghozott döntések kifizetését tette lehetővé. Munkaviszonyhoz kötné a családi pótlék emelését a Mi Hazánk. Pakusza Zoltán alelnök közölte, legalább az egyik szülőnek dolgoznia kellene, mert korábban volt arra példa, hogy egyes családok arra rendezkedtek be, hogy a támogatásból éljenek. Magyar Péter leendő miniszterelnök nemrég jelentette be, hogy a Tisza kormány megduplázná a családi pótlék összegét. A kormányváltással új horizont nyílik az akadémia előtt, jelentette ki a Magyar Tudományos Akadémia ma megválasztott új elnöke. Posvai Mihály kerekasztal beszélgetést szorgalmazott a magyar tudomány jövőjéről, a jelenleg a Hurrenhez és az ELTE-hez tartozó kutatóintézetek, valamint a kormány képviselőivel. Lemondásra szólította fel a Színház és Filmművészeti Egyetem kuratóriumát és vezetőségét az intézmény hallgatói önkormányzata. A HÖK nyílt levélben fogalmazta meg elvárásait, egyúttal arra kérte a hivatalba lévő kormányt, hogy számolja fel az alapítványi rendszert, valamint a kuratóriumot. Már lehet szavazni az év testnevelő tanárára. Első körben a megyék és a főváros kedvenceire lehet voksolni jövő hétfőig. Ezzel azokat a pedagógusokat kívánják elismerni, akik megszerettetik a mozgást a gyerekekkel és egészséges életvitelükkel példát mutatnak. A megyei és budapesti nyerteseket május 12-én hirdetik ki, majd kezdődik az országos szavazás. 70 fővárosi helyszínen több mint 120 programmal várja a képző és iparművészet, valamint az építészet iránt érdeklődőket a 10. műtárgyak éjszakája jövő csütörtöktől szombatig. Az idei programsorozat kiemelt témája a művészet gyógyító ereje, miként támogatja a művészet, a személyes feltöltődést, a mentális egészséget és a kreatív gondolkodást. Csütörtöktől folytatódik a főváros 4. kerületében az István út és a Pozsonyi utca rekonstrukciója. Emiatt változik a forgalmi rend a környéken, és a közlekedőknek továbbra is időszakos korlátozásokra és hosszabb menetidőre kell számítaniuk. Az érintett útszakaszok kerékpáros és gyalogos barátabbá, valamint akadálymentessé válnak, és új zöld felületeket is kialakítanak. A beruházás várhatóan 2027 tavaszán fejeződik be. Nagy mennyiségű papírhulladék gyulladt ki Debrecen határában egy mély telepen. A tűz több épületre is átterjedt, amelyek közül 2 már össze is dőlt. A helyszínen 70 tűzoltó segítségével tudták körülhatárolni a lángokat, a tűzesetben senki sem sérült meg, a kigyulladt épületekben nem tartózkodtak emberek. Híreink végén az időjárásról. Holnap eleinte napos, fátyol, felhős idő lesz. Délután gomoly felhők jelenhetnek meg az égen, záporok, zivatarok kialakulhatnak. A szél ma és holnap is megélénkül, néhol megerősödik, vagy viharossá fokozódik. Éjszaka 9-15, holnap napközben 25 és 29 fok között valószínű. Kedves hallgatóink, 16 óra múlt 4 perccel.
0: Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
4: Köszöntöm most bekapcsolódó hallgatóinkat, és folytatjuk a kívánságműsort. Amerikában kisunokájának 31. születésnapja alkalmából nagyon jó egészséget, minden jót kíván hétvégi Pálné. Ihász Gábor énekel, múlnak a gyermekévek.

Vajda Istvánné édesapjának kérte kedvenc nótáját Sári Tudoriból, Szeredi Krisztinát Salasovics Norbert zenekara kíséri. Most kezdődik a tánc.

0: Szívküldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Túri Sándorné vagyok Debrecenből. 78. születésem napjára kérném szépen az Akácos utat. Köszönöm szépen!
2: Nagyon sok szeretettel köszöntjük. Anna Ráckevéről nagymamájának küldi ugyanezt a nótát, Csőr Józsefet, Lakatos Antal zenekara kíséri, Akácos út.

hogy ma próba volt itt a Székházban, hiszen hétfőn, 11-én Szentendrén Dankó Klub koncert lesz, ahol fellép Lukács Anita, Rigó Mónika és Tarnai Kis László, a háziasszony Budai Beatrix, kísér Johann János, főprímás és zenekara. Szóval várjuk Önöket szeretettel hétfői koncertünkre Szentendrére. A regisztrációt a következő számon tegyék meg, 061-759-5050, és a pontos helyszín a Hanvas Béla Pest megyei Könyvtár Színház terme. Hétfőn felvétel is készül, ezt fogjuk majd megmutatni hallgatóinknak egy héttel később. És akkor egy kis ízelítő, Lukács Anita énekel, Túl a Tiszán faragnak az ácsok.

Nádudvarról Incike kérte kedves nótáját. Berkes Jánost Baranyai István zenekara kíséri. Lenne déli bábos Hortobágyon.

Születésének 60. évfordulója alkalmából örök szeretettel emlékezik drága fiára, Miklósra, édesanyja, Simándi József énekel. Hazám, hazám!

Egger Szalókon Klári néni várja a következő dalt, Szász Katit Lendvai Ferenc zenekara kíséri, Száz virágú a határ.

le. Szeretettel küldjük ezt a dal drága nagymamánknak névnapi alkalmából. Unokái Laura, Beáta, Szilvia, Mónika és az egész család. Nagymamájának Danó Sándornénak Tivadarban. Sok boldogságot, jó egészséget kívánnak szeretettel déd unokái, unokái és egész családja. Maxi maminak, a világ legjobb anyukájának és legszuperebb nagyjának hosszú, boldog, egészséges életet kíván és millió ölelést, puszit küld Viktor kisfia és családja, Timi, Csenge és Luca. Konzsuzsa énekel, Mama kérlek.

szobában ilyenkor a pince ajtó zárja. Oda lent a széles gazdát, hajon burci várja. Szület után nem is

piros rózsák beszélgetnek, bólingodnak úgy felelőtte egy pár. Adálgatják a vájutnak, ne is a regálok ennek a nagy világnak. Szép a

0: Tévhődi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok! Én Mészárosné vagyok, Soltvadkert. Májusban leszünk 58 éves házasok. Erre szeretném a férjemet meglepni. Kovács Katitól a Nem tudjuk még. Köszönöm szépen, szép napot!
2: Szeretettel gondolunk önökre, jó egészséget és minden jót kívánunk. Kovács Kati énekel.

Szívküldi szívnek szívesen a Dankó Rádió kívánság műsorát hallják ma is 5 óráig. Györfi Alajosnak felesége kérte Karcagról az egyik kedvenc nótáját. Kalmár Pált idősebb magyar Imre zenekara kíséri. Ácsi, ácsi, ide hallgass rám!

édebb bolond a világ. Ácsi, ácsi, jaj, de szerelmes vagyok.

0: Hát a Nyírbátorban van egy asszony, annak van egy kökény szemű leánya. Azért élek, azért halok, annak a babája vagyok csupaja. Én is voltam a babája, raktam csókot a szájára. Rodjon rá a csillagos ég, menjen ki a göndör haja simára. Én is voltam a babája, raktam csókot a szájára. Hely, rodjon rá a csillagos ég, menjen ki a göndör haja simára.
1: Bagosiné Piroska Bihar nagy bajomból kérte a következő nótát. Simó Katalint ifjabból Áv Kálmán zenekara kíséri. Lágy a kenyér, pirítani nem lehet.

Lónyai Lászlónénak, mindenki Vali nagyijának, Hernád Németibe névnapja és szombati születésnapja, illetve anyák napja alkalmából el nem múló szeretettel küldi a dalt a török család. Debrecenben drága Pót anyukájuknak, kedves barátnőjüknek kíván erőt, egészséget, örömöket és hosszú boldog életet Olgi és Sanyi. Soha nem felejtik el, hogy meglepetésként megszervezte az esküvőjüket. Farkas Rozika énekel, kísért Tordai Zoltán zenekara, születésed ünnepnapján.

0: Hadd pontosítsam az iménti üzenetet Olgi és Sanyi Pót anyukájuknak, az esküvőjükre szervezett meglepetést köszönték meg. Na, így kerek. Varga Lajosné Ceglédről kérte a következő nótát, Fejős Jenőt Lakatos Miklós zenekara kíséri, Réten, Réten.
1: Réten, Réten, sej a Szent Királyné, Réten.

0: a legénynek úgy adják, kis angyalok. Fehér tányér baratják, a legénynek úgy adják, kis angyalok.
1: Solymárról Júlia kérte egyik kedvenc dalát, Sütszilai Sztanka István énekel, Egy kis rúzs.

mint a Bernácsó. Egy kis rúzs, egy kis hús, egy kis vékony sejem blúz, ez a lány, pont, nekem

0: csalható. Maga házastárs vagy társasházban, hadlegény lakó.
1: Maga pontatlan vagy pontos, nekem ezt mind tudni kell.
2: Ez a sok kis kérdés pont.

0: kislány.
1: Maga jó ember.
2: Maga pont hozzám való.
3: Kedves hallgatóink, ennyi remek dal fért a mai kívánság műsorba. Holnap innen folytatjuk 2-kor. Most pedig a hírek után Popovics László várja önöket. Valériával beszélget, aki nagyon boldog, mert idén dédunokája születik. Hallgassák meg a beszélgetést. A kívánság műsort Nemesnyiki szerkesztette, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, én Gál Zoltán vagyok. Legyen szép estéjük. Halljuk Ökrös László és Patai Zoltán zenekara játékát. Viszont hallásra holnap.

0: műsorajánló. Zenés történetek Fannival.
1: Hajdú Tibor vagyok. Mostantól péntek reggelente az Önökérték műsorvezetője, Tótfalusi Fanni a vendégem.
2: Az Önökérték műsorában a Dunán rengeteg nézői történet és sors pontakozik ki egy-egy dal kapcsán. Ezeket osztom meg a Tankó Rádió hallgatóival.
1: A történetek mellett felidézzük a hozzájuk kapcsolódó magyar munkákat, örökzöldeket is.
0: Zenés történetek Fannival. Péntekenként Derűs Napot című reggeli műsorunkban Hajdú Tiborral.
3: Sir David Attenborough 100. születésnapja alkalmából.
4: Azt hiszem, ha újra születnék, semmi mást nem lennék. Néha csodálkozom, hogy lettem ilyen szerencsés. Lehetőséget kaptam arra, amit csinálok. Látásmódom a természetfilmezést illetően az évtizedek alatt nem változott, csak bővült. De lényegében azért készítek műsorokat, mert szeretem megfigyelni és lefilmezni az állatokat. Meg akarom mutatni az embereknek, hogy milyen szépek és különlegesek ezek az élőlények.
3: Sir David Attenborough. Május 9-én 13 órakor az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 17 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Jó napot kívánok, a szerkesztő Polyák Adrián, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Cinizmusnak minősítette az ukrán elnök, hogy Oroszország május 8 és 9-ére tűzszünetet hirdetett a győzelem napi rendezvények idejére, miközben az éjszaka 5 halálos áldozatot és több tucat sebesültet követelő légitámadást hajtottak végre. 11 ballisztikus rakétát és 164 drónt lőttek ki az orosz erők, több gázipari létesítményt is támadtak a poltavai és a harkivi régióban. A moszkvai tűzszünetre válaszul az ukrán elnök a május 6-ára virradó éjszakából kezdődően hirdetett fegyvernyugvást. Megbukott Romániában az Ilia Bolozsán vezette Európa-barát koalíciós kormány. A bizalmi szavazást a kormánykoalícióból kilépett szociáldemokrata párt és az ellenzékben lévő szélső jobboldali románok egyesüléséért szövetség kezdeményezte. A továbbiakban az államfő döntésén múlik, hogy a parlamenti pártokkal folytatandó egyeztetéseket követően kit bíz meg kormányalakítással. Magyar Péter arra kérte a minisztériumok vezetőit, hogy csak a működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék az új kormány hivatalba lépéséig. A leendő miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, tudomásukra jutott, hogy az Orbán kormány feloldotta a pénzügyi kontrollokat. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter ezt cáfolta és közölte. A kormány már a választások után megtiltotta új kötelezettségek vállalását, és kizárólag a költségvetésben szereplő, a választás előtt meghozott döntések kifizetését tette lehetővé. Munkaviszonyhoz kötni a családi pótlék emelését a Mi Hazánk. Pakusza Zoltán alelnök közölte, legalább az egyik szülőnek dolgoznia kellene, mert korábban volt arra példa, hogy egyes családok arra rendezkedtek be, hogy a támogatásokból éljenek. Magyar Péter leendő miniszterelnök nemrég jelentette be, hogy a Tisza kormány megduplázná a családi pótlék összegét. Április 12-én földrengésszerű vereséget szenvedtünk. Ezt írta Orbán Viktor abban az üzenetben, melyet a digitális polgári körök tagjaihoz e-mailben is eljuttatott. A leköszönő miniszterelnök a következő évek legfontosabb feladatának, a nemzeti korszak vívmányainak megvédését nevezte hozzátéve, hogy ehhez megújulás szükséges. Orbán Viktor úgy véli, hogy a digitális polgári köröknek kulcsszerepük van a nemzeti oldal újjászervezésében. A kormányváltással új horizont nyílik az akadémia előtt, jelentette ki a Magyar Tudományos Akadémia ma megválasztott új elnöke. Pósvai Mihály kerekasztal megbeszélést szorgalmazott a magyar tudomány jövőjéről, a jelenleg a Hurrenhez és az ELTE-hez tartozó kutatóintézetek, valamint a kormány képviselőivel. Kezdődik a szabadtéri szezon a Magyar Zeneházában. A szombaton nyíló szabadtéri színpadon globál zenei formációk, táncház, gyermekprogramok, zenés filmvetítések, filmes koncertek és street dance is várja az érdeklődőket. Szombaton visszatér a Zeneháza Városa házban sorozat, a fókuszban ezúttal Sopron lesz, érkezik a szabadtéri színpad nyitó hétvégére a Fajkusz Banda, a Petőfi Band és még sokan mások. Ami pedig az időjárást illeti. Holnap eleinte napos, fátyol felhős idő lesz, délután gomoly felhők jelenhetnek meg az égen, záporok, zivatarok kialakulhatnak, a szél ma és holnap is megélénkül, néhol megerősödik, vagy viharossá fokozódik. Éjszaka 9-15, holnap napközben 25-29 fok valószínű. Kedves hallgatóink, 17 óra múlt, 4 perccel.
0: Tudod-e még az én nótán? Az önök kedvenc dalaival és történeteivel minden nap 17 órától a Dankó Rádióban. A műsorvezető Popovics László.

0: üdvözlöm Önöket, jó napot kívánok, itt a Dankó Rádió, benne pedig kezdődik a Tudod-e még az én nótám című műsor. Várjuk a jelentkezésüket egyrészt az üzenetrögzítőnkre délutánonként 061-759-60-71-es. Mondják fel az üzenetrögzítőre a nevüket, a telefonszámukat és azt, hogy ebben a műsorban, a Tudod-e még az én nótám című műsorban szeretnének szerepelni, vagy jelentkezzenek e-mailben, az e-mail címünk dankoradio@mtva.hu.
1: Úgy kell elfogadni minden embert, amilyen, és nem megváltoztatni, mert minden ember más, úgy kell elfogadni, amilyenek, nem kell senkit megváltoztatni. Ha szeretem, akkor úgy szeretem. Ha nem szeretem, akkor vagy elfogadom, vagy nem, de bántani, meg piszkálódni, meg megváltoztatni, az senkinek nem fog menni.
0: Egy 81 esztendős hölgyhöz látogatunk Ócsa településre. Úgy hívják, hogy Valéria. Az ő kedvencei jönnek itt a Dankó Rádióban. A Tudod-e még az én nótám című műsorban.

világ, mikor a szemedben nézek. Hogyha ölelem karcsú derekodat, mindig azt hiszem, csak úgy álmodtalak. Kék a húz a világ, kék az egész világ.

0: addig várom, hogy az enyém lehess végre.
1: Dankó Rádió. Telkibányán FM 91,3. A Magyar Zene Rádiója.
2: Tessék.
3: Kezdje csokolom, Valéria, Popovics László.
2: Jó napot kívánok, kedves László.
3: Dankó Rádió. Jó napot. Na, mi a helyzet, Ócsán? Hogy tetszik lenni?
2: Köszönöm szépen, nagyon jól vagyok, és remélem, hogy ez még folytatódik, hogy jól érezzem magam, mert most hál' Istennek elég keret minden így körülöttem. A kislányom nagyon beteg volt tavaly, és meggyógyult. Most már úgy látom, hogy jó irányba tart a gyógyulásával, mert ő egy autoimmun beteg. Tudja, kedves László is, nagyon-nagyon beteg volt tavaly, az életéért küzdött szinte, de a jó Isten azért közbeszólt, és úgy érezte, hogy meg kell neki gyógyulni. És hála Istennek egyre jobban van. Ez az egyik nagy boldogságom. Nagyon sokan, hál' Istennek, a párommal ugyanúgy nagy boldogságban élünk. Most már harmadik éve, de nem vagyunk összeköltözve, csak úgy vagyunk, hogy egymáshoz járunk, inkább többet ő jár ide.
3: Mind a ketten özvegyként találkoztak akkor ezek szerint?
2: Ő elvált 2 évvel előtte, ahogy megismertem őt, és én özvegy vagyok már 12. éve. Igen, sőt 13., mert hát januárban múlt a 12 év, és nagyon jó, hogy így egymásra találtunk, és még ami hatalmas boldogsága számomra, kedves László, hogy bejelentették a születésnapomon, ami február 24-én volt a 81., hogy dédnagymama leszek. Októberben
3: érkezik
2: igen, a kislegényke. Neve is megvan, Florian lesz. Nagyon boldog vagyok. Unokáim is, aki hát megnősült, mert 2 van, és a fiatalabb nősült meg tavaly, és vettek egy lakást, és most azt felújítják. Szóval csupa boldogsággal kezdődött ez az év, hogy így mondjam magának. Úgyhogy így nagyon jó élni, hogy az embert már ezek a pozitív hatások érik, a boldogság, az összetartozás élménye, szóval ezt nem tudom szavakba önteni, hogy az én számomra mi a boldogság, nem a vagyon, nem a kincs, nem a gyémántgyűrű. Nálam nem erről szól a boldogság, hanem a szív szeretetéről, hogy szeretni egymásba kapaszkodni, egymást segíteni, egymást gyámolítani, szóval az igazi boldogság a számomra ezt jelenti. Én így érzem, nem a tárgyak csak tárgyak, igen. Az mulandó dolog, de a szeretet az örök, és én ezt helyezem első helyre.
3: No, hát akkor ebben a szellemben beszélgessünk a továbbiakban, és hallgassuk meg a kedvenceit, igen. Jó? Valéria kedvencei jönnek tehát itt, a Dankó Rádióban, a Tudod-e még az én nótám című műsorban.

0: édes kis angyalom. Ott leszünk boldogok, majd te meg én, ott csúd a fülembe, hogy szeretsz nagyon. Hormona illatú most a világ, könnyeket ejteni, oly csacsiság. Egy kicsi ház van a domb tetején, gyere oda, édes kis angyalom. Hormona illatú most a világ, könnyeket ejteni, oly csacsiság. Egy kicsi ház van a domb tetején, édes kis angyalom. Itt van a május és itt van a nyár, ráncs a újból a karmarék. Mindenütt morgom a illat a fák, ott súg a fülembe, hogy szeretsz te hát. Érjen az élet, hiszen gyere a tal, jöjjön a csóka, az estbe takar. Már ez a kis nap a domb tetején, gyere oda, édes ott légyegyén. Érjen az élet, hiszen gyere a tal, jöjjön a csóka, az estbe takar.
1: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az én nótám című műsort hallgatják. Valériával beszélgetünk, ahogy én szeretlek. Mindent elárul ez a dal. No, mikor vesztette el a férjét, mert ugye özvegy már, erről beszéltünk.
2: 12 éve januárban ő sajnos daganatos beteg volt, és 5 évig küzdöttünk a nagy betegségével, és hát elvitték az angyalok, mert szegény, hát szóval nem tudtunk többet segíteni, és elment, azóta özvegy vagyok, de van ez a csodálatos
1: de úgy jól értem, akkor majd 10 esztendeig egyedül élt, és akkor ismerkedett meg a párjával, a mostani párjával, ugye?
2: Nem, mert volt közben még egy kapcsolatom, csak vele már nem volt olyan harmonikus a kapcsolat, és elváltunk békébe, és akkor jött Pali, aki a mostani párom, akivel nagyon-nagyon nagy egyetértésbe, boldogságba, szeretetbe élünk, és annak ellenére, hogy elég nagy a korkülönbség közöttünk, de ez nem mutatkozik meg abba, hogy nézeteltéréseink lennének. Szépen egymásra tudunk hangolódni, és ő elvált, kettő gyermek van, kettő lánya, unokái, jó a kapcsolatom velük is, ő nekik is, én velem, meg mindenkinek, mindenkivel a kettő család között. És így úgy mondhatom, hogy boldogságba telik az életem, szeretetbe, békébe. Hát persze azért vannak ugye közben olyan dolgok, aminek nem kellene, hogy legyen valami bosszankodásra adó okok, azért előfordulnak, de az nem a kapcsolatunkból ered, hanem úgy az élet dolgaiból.
1: Hol találkoztak egyébként a párjával, Palival?
2: Kint az Ócsai pincéknél találkoztam vele legelőször, most már ősszel, ez idén 4 éve lesz, csak akkor még nem alakítottuk ki a kapcsolatunkat, mert akkor még benne voltam egy másik kapcsolatba, a férjem után az első kapcsolatba, és utána, hogy hát nem éreztem jól vele magam, akkor szakításra került a sor, és akkor Palival egymást kerestük, és hát úgy hozta az élet, hogy a kedves öccse segítségével így egymásra találtunk, mert ő nem itt lakik Ócsán, hanem Budapesten lakik.
1: Értem.
2: És ő segített nekem ebbe, és azóta hát megvan a boldogság.
1: Igen. És hát akkor hallgassuk is meg a dalt, jó? A boldogságot.
2: Igen,
1: még
2: szépen.
1: Egy kicsit megspékelve. Ahogy én szeretlek. Ez jön tehát Valéria kérésére itt a Dankó Rádióban.

senki. Ahogy én csókollak, nem csókol úgy senki.

szemében, összebújva húzatjuk a fülünkbe. Lánchoz nem kell kocsiló, gyalog járunk az a jó, amíg csak nem süt a nap a szemünkbe. Aztán majd szombat este pénzt teszünk a zsebünkbe, összebújva húzatjuk a fülünkbe. Lánchoz nem

A szép asszony veszedelem, csuda dolog a szerelem, nagyon vigyáz a szívedre, kis pajtás. Mint egy kertész a virágra, jobb, ha vigyázol rája, ne legyen a rózsa ágondat pajtás. Azt hazudja éjjel-nap a gondol rád, sokkal előbb megcsana, mint gondolnád. Az a biztos, ahogy lehet.

0: az a biztos, ahogy lehet, az nyitva a két szemedet, szép asszonya sok mindent megér.
1: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Valériával beszélgetünk a Gyermekemnek című felvételt játsszuk mindjárt Gáspár Annitól. No, miért pont ezt a dalt választotta?
2: Azért választottam, mert nagyon szeretem a családomat,

0: ő is egy nagyon családcentrikus, nagyon jó ember volt, és mind a ketten nagyon sokat dolgoztunk, de azért ami időt lehetett együtt tölteni, azt együtt töltöttük, együtt játszottunk, együtt nyaraltunk, szóval megvolt minden, ami belefért ezekbe az időszakokba, és én mégis úgy éreztem, hogy jó lett volna többet foglalkozni, mert reggel 6-tól este 6-ig dolgoztam sokszor, és ugye este 6 után már az ember fáradtan hazaér, ők előkészítették már a vacsorát, segítettek abba is, szóval nekem csodálatos családom van, drága László, én elmondhatom azt, hogy egy boldog asszony vagyok, igaz, sok nehézségek, küzdelmek voltak az életemben, de az másnak is van.
1: Persze.
0: De azért igyekeztünk a feladatokat megoldani úgy, ahogy lehetett, mikor könnyebben, igen, mikor nehezebben.
1: De jól is érzi egyébként, hogy tényleg időt kell szakítani a gyermekeinkre.
0: Igen.
1: És hát nem egyszerű, mert mindig elsodorja az embert valami tevékenység, hogy ezt kell megcsinálni, azt kell megcsinálni.
0: Igen.
1: Tehát ez tényleg így fel kell szívnia magát az embernek, venni kell egy nagy levegőt, és azt mondani, nem, most erre fordítom az időt. És
0: igen,
1: ezzel foglalkozom.
0: Igen,
1: na, akkor hallgassuk meg a dalt, jó? Gyermekemnek. Ez jön tehát Valéria kérésére itt a Dankó Rádióban.

0: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják Valéria kedvenceivel. Ne hallgass az emberekre. Hát ezt szokták mondani azok, akik igazán kiegyensúlyozottak az életben, hogy nem nagyon érdeklik mások igen. véleménye. Igen, erre tetszik gondolni, vagy valami teljesen más dolog miatt jutott eszébe ez hát a dal?
1: Konkrétan arra gondoltam, miután nagyon nagy a korkülönbség közöttünk, hogy ne piszkáljanak bennünket ezért, mert a mi szívünk, lelkünk az annyira összhangban van, annyira egymásra tudunk hangolódni, hogy nem foglalkozunk azzal, ha esetleg külső szemlélő véleményt alkotna erről a mi kapcsolatunkról. Én azt figyelmen kívül hagyom, nagyon szeretjük egymást, nagyon tiszteljük és értékeljük egymást, mert mondtam a drága páromnak is, hogy ha én egyszer elmegyek, mert már koromnál fogva, mert hogy a 81-et betöltöttem, hogy olyan nőt keressen magának, a szeretet, a szerelem nem elég. Nagyon kell mind a kettő természetesen, de az is kell hozzá, hogy felnézek a férfire, akit szeretek, értékeljem, becsüljem, tiszteljem. Ezek mind a velejárói egy jó párkapcsolatnak. És ezért ebből a megfontolásból gondoltam erre a dalra, hogy nem kell azzal törődeni, hogy az emberek milyen szemmel nézik ezt a kapcsolatot, hogy ilyen nagy a különbség, mert mi nagyon szeretjük egymást, és nagyon jól érezzük együtt magunkat. Én a családját is szeretem, tisztelem, a lányait, az unokáit, szóval ez viszont is így van, az én gyermekeim is nagyon szeretik őt, ez annyira jó kapcsolat, hogy nem tudom, nem merem azt mondani, hogy 100 évben egyszer létezik egy ilyen kapcsolat, mert az talán túlzás lenne, de szóval amit hallok így másoktól, hol az egyik fél, hol a másik fél piszkálódik, úgy kell elfogadni minden embert, amilyen, és nem megváltoztatni, mert minden ember más, úgy kell elfogadni. Amilyenek, nem kell senkit megváltoztatni. Ha szeretem, akkor úgy szeretem. Ha nem szeretem, akkor vagy elfogadom, vagy nem, de bántani, meg piszkálódni, meg megváltoztatni, az senkinek nem fog menni. Én így gondolom.
0: Szerintem nagyon magvas gondolatok voltak ezek, és azt gondolom, hogy tényleg ez az ideális párkapcsolatnak az egyik receptje, de hát ezt igen. valami elképesztően nehéz megvalósítani a hétköznapokban. Igen, nem nekem igen. egyébként, de hozzám ez nagyon közel áll, és azt gondolom, hogy meg kell adni mindenkinek tényleg a szabadságot, és igen, a tiszteletet és szeretetet, és nem kell megváltoztatni a másikat. Tehát nem, ez a gondolat hozzám nem. közel áll, de tudom, hogy ez nagyon nehéz ugye a hétköznapokban megvalósítani sokaknak. Akkor inkább így fogalmazok, így helyesebb igen. a megfogalmazás. De miért olyan nehéz, mit gondol másoknak?
1: Hát nem tudom, ez mentalitás kérdése. Én úgy vagyok ezzel a dologgal, kedves László, hogy ha szeretek valakit, akkor igen, figyelembe kell venni az ő igényeit, az ő elgondolásait, és egyensúlyba kell hozni a kettőt, hogy amit én kérek tőle, hogy kicsikém, drága szívem, mostan ezt szeretném csinálni, ide kellene menni, vagy bármi egyéb, vagy ő mondja, tegnap például színházban voltak a családjával, természetesen, hát ha ő így tervezte meg, akkor menjenek, jól érezték magukat. Úgyhogy én nem csinálok ebből soha problémát. Két ember, aki úgy gondolkodik, hogy szeretetbe, tiszteletbe tartja a párját, az mindent meg tud beszélni egymással.
0: Igen. Na hát akkor hallgassuk meg a dalt, jó? Amiről köszönöm mindez szépen. Eszébe jutott, és köszönöm szépen, hogy elmondta. Ne hallgass köszönöm az szépen. Emberekre. Lente Lajos előadásában jön ráadásul a felvétel Valéria köszönöm kérésére. Szépen. Itt a Dankó Rádióban.

0: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallották Valéria kedvenceivel. Hát nem csak a magyar nóta a kedvence, hanem hamarosan a dédunoka is, hiszen, ahogy említette, néhány hónap is, és megszületik a kis lurkó, akkor ezek szerint fiú lesz, ugye? Jól emlékszem erről.
1: Flórián lesz a neve.
0: Flórián ráadásul. Szép neve lesz abszolút.
1: Köszönöm
0: hát
1: szépen.
0: Akkor jó készülődést kívánok hozzá, és köszönöm sok-sok szépen. Örömet, és beszélgessünk köszönöm. Majd még Valéria, jó?
1: Igen, nagy szeretettel teszem majd önnel, kedves László. Jó egészséget kívánok önnek, családjának és a kedves munkatársainak is. Nagyon szeretem hallgatni a Dankó Rádiót.
0: Nagyon kedves, Isten köszönjük
1: önnel,
0: szépen.
1: Kedves szerkesztő úr.
0: Köszönjük szépen, vigyázzon magára, jó egészséget önnek is, Valéria.
1: Köszönöm Csokolom. Szépen,
0: viszont hallásra. Valériát hallották, most pedig jön Juhász Katalin és a Tudta-e népzenei szótár, utána pedig Egri József és a Túl az Operencián szól a Dankó Rádióban. Megköszönöm a megtisztelő figyelmet, Popovics Lászlót hallották, találkozzunk holnap délután 5 órától ismét, minden jót, viszont hallásra!

Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma kalandozás a páva nyomában. A mikrofonnál dr. Juhász Katalin néprajzkutató.

Kedves hallgatóink! Épp a soron következő műsorokat készítettem elő, amikor megérkezett a lesújtó hír, hogy 79 éves korában meghalt Sebő Ferenc, Kossuth-díjas népzenekutató, zenetörténész, egyetemi tanár, dalszerző és előadó művész, a hazai táncházmozgalom egyik elindítója, a nemzetművésze. Fülünkben csengenek sokat idézett szavai, miszerint nem rabnak kaptuk a hagyományt, hogy őrizzük, vagy betegnek, hogy ápoljuk, hanem hogy megéljük és szeressük. És ő így szerette. Munkásságában a hagyományt élő közösségi gyakorlattá formálta. A Budapesti Műszaki Egyetem építészmérnöki karán Halmos Bélával együtt vers megzenésítésekkel kezdték közös pályafutásukat. Berek Kati színésznővel legendás előadásaik születtek az egyetemi színpadon. A Halmos-Sebő duó idővel együttessé bővült, historikus énekeket, gitárral kísért népdalfeldolgozásokat és énekelt verseket adtak elő. Az egyetemet követően Sebő egy ideig tervezőépítészként dolgozott, de hamarosan a Zeneakadémia zenetudományi szakán is diplomát szerzett. Sárosi Bálint népzenei sorozatának hatására fordult az autentikus népzene felé, s nem sokára a gyűjtésbe is bekapcsolódott. A Bartók Tánc Együttes zenei vezetőjeként Timár Sándorral együtt a magyar táncház mozgalom meghatározó alakja lett. 1973-tól az évtized végéig a Népművelési Intézet kutatási osztályán dolgozott, 1988-ban pedig az MTA Zenetudományi Intézetének kutatója lett. 1991-től a Magyar Televízió munkatársaként az ő szerkesztésében kerültek adásba a népzenei és régi zenei témájú műsorok, számos költészeti ismeretterjesztő sorozatban működött közre, zenét írt a gyerekeknek készített Cimbora című műsorhoz. 1996 és 2001 között a Magyar Állami Népi Együttes művészeti vezetője, majd 2002-től 2011-ig a Hagyományok Háza szakmai igazgatójaként meghatározó szerepet vállalt a Magyar Néphagyomány intézményes kereteinek kialakításában. A Fölszállott a páva zsűriének elnöke, a Dankó Népzenei Szótár műsorának elindítója és hosszú ideig egyedüli szerkesztő műsorvezetője volt. A Bartók Rádióban önálló rádióműsort is jegyzett Népzene Sebő címmel. Öröksége velünk marad a zenében, a táncban, a gyűjteményekben, a tanításban, és mindazokban, akik általa kerültek közelebb a magyar hagyományhoz.

0: Duna Media szolgáltató non-profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló. Jó ebédhez szól a nóta. Most csütörtökön újra élőben szól a muzsika.
1: Ezen a héten újra stúdiókoncerttel jelentkezünk. Budai Beatrix vagyok. Most csütörtökön, május 7-én Benedek Fi Katalin énekművész és Karcagi János magyar nóta énekes látogat el ide hozzánk a Dankó Rádió stúdiójában. Hogy igazán remek legyen a hangulat, Lakatos Miklós prímás és cigány zenekara csatlakozik énekes vendégeinkhez. Újra felcsendülnek a legnépszerűbb magyar nóták egy teljes órában, élőben, egyenesben a rádióban, és persze kövessenek minket a Dankó Rádió hivatalos Facebook oldalán is, tehát most csütörtökön, május 7-én 13 órától jó ebédhez szól a nóta stúdiókoncert itt, a Magyar Zene Rádiójában. Tartsanak velünk!
0: Stúdiókoncert most csütörtökön, ismétlés vasárnap 13 órától. Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 18 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó napot kívánok, a szerkesztő Polyák Adrián, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Másodfokú egyenlet és függvény elemzés is szerepelt a matek érettségi feladatai között, írta az Eduline. A vizsga elején könnyebb feladatokat kellett megoldaniuk a diákoknak, ezek között exponenciális függvények és gráfok szerepeltek. A második részben már összetettebb példákkal kellett megbirkózni. A portál szerint a diákoknak gyakorlati jellegű feladatokat is meg kellett oldaniuk, például egy viharjelző magasságát vagy falusi foci csapatok számát kellett meghatározniuk. Szakértők szerint a matematika írásbeli második részében több feladatos szokatlanul hosszú volt, ami fejtörést okozhatott a vizsgázóknak. Középszinten csaknem 72 ezeren, emelt szinten pedig több mint 8 ezeren adtak számot tudásukról. Magyar Péter arra kérte a minisztériumok vezetőit, hogy csak a működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék az új kormány hivatalba lépéséig. A leendő miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, tudomásukra jutott, hogy az Orbán kormány feloldotta a pénzügyi kontrollokat. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter ezt cáfolta és közölte. A kormány már a választások után megtiltotta új kötelezettségek vállalását és kizárólag a költségvetésben szereplő, a választás előtt meghozott döntések kifizetését tette lehetővé. A kormányváltással új horizont nyílik az akadémia előtt, jelentette ki a Magyar Tudományos Akadémia ma megválasztott új elnöke. Posvai Mihály kerekasztal megbeszélést szorgalmazott a magyar tudomány jövőjéről. A jelenleg a Hurrenhez és az ELTE-hez tartozó kutatóintézetek, valamint a kormány képviselőivel. Az MTA 22. elnöke biztatónak nevezte, hogy Magyar Péter leendő miniszterelnök. A közgyűlésen tegnap azt mondta, az új kormány mindenben, így a szakpolitikai döntések megalapozásában és a kiművelt emberfők gyarapításában is számít az MTA közreműködésére. Április 12-én földrengésszerű vereséget szenvedtünk, ezt írta Orbán Viktor abban az üzenetben, melyet a digitális polgári körök tagjaihoz e-mailben is eljuttatott. A leköszönő miniszterelnök a következő évek legfontosabb feladatának, a nemzeti korszak vívmányainak megvédését nevezte. Hozzátette, hogy ehhez megújulás szükséges. Elindult a szavazás az év kedvenc testnevelő tanáraira. Első körben a megyék kedvenceire lehet voksolni jövő hétfőig. Ezzel azokat a testnevelőket kívánják elismerni, akik a gyerekekkel megszerettetik a mozgást és egészséges életvitelükkel példát mutatnak. Megyenként legfeljebb 15 főre lehet szavazni. A megyei és budapesti nyerteseket május 12-én hirdetik ki, majd kezdődik az országos szavazás. Nagy mennyiségű papírhulladék gyulladt ki Debrecen határában egy mélytelepen. A tűz több épületre is átterjedt, amelyek közül kettő már össze is dőlt. A helyszínen 70 tűzoltó segítségével tudták körülhatárolni a lángokat. A tűzesetben ketten megsérültek, egyiküket kórházba szállították. Az egyik épületből egy gázpalackot is kihoztak a tűzoltók. Híreink végén a várható időjárásról. Holnap eleinte napos, fátyol, felhős idő lesz, délután gomoly felhők jelenhetnek meg az égen, záporok, zivatarok kialakulhatnak. A szél megélénkül, néhol megerősödik, vagy viharossá fokozódik. Éjszaka 9-15, holnap napközben 25-29 fok valószínű. 18 óra múlt 4 perccel.
0: Túl az operencián. A Dankó Rádió Operett műsora vendégekkel, érdekes történetekkel és klasszikus operettslágerekkel. Túl az operencián. A házigazda Egri József.

Szeretettel köszöntöm Önöket, és kellemes kedvestét kívánok minden kedves hallgatónknak. Önök a Dankó Rádiót, a Magyar Zene Rádióját hallgatják. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Egri József. Túl az Operencián című műsorunk nyitányaként Blaskó Bernadett énekelte a Rózsám, Viruló kis Rózsám című dalt Huszka Jenő, Erzsébet című operettjéből. Tartsanak velünk ma is! Műsorunkban Koltai Valéria operaénekesnőről, érdemes művészről, az Operaház Posztomusz örökös tagjáról mesélünk Önöknek. De mielőtt elkezdenénk, hallgassuk meg Franz von Suppé Boccaccio című operettjéből Boccaccio dalát Ilosfalvi Róbert előadásában. Ezt követően pedig Czerkovics Béla Csókos asszony című operettjéből következik az Asszonykám adj egy kis kimenőt Oswald Marika és Faragó András előadásában. Jó szórakozást kívánunk!

0: Szól az Operencián, a Dankó Rádióban. Koltai Valéria operaénekesnő, érdemes művész, az Operaház posztomusz örökös tagja, 1925. január 22-én született Budapesten. Tanulmányait a Zeneakadémián végezte, ahol Malecki Oszkár növendékeként 1947-ben diplomázott, és még abban az évben az Operaház társulatának tagja lett. Pályájának egyik emlékezetes kezdő pillanata az 1948-as legendás Mozart előadás a Szöktetés a Szerályból volt, amelyben Blonde szerepét énekelte Otto Klemperer vezényletével. Már 1942-től operett koncerteken is fellépett, így művészi útját kezdettől fogva természetes módon kísérte végig az opera és az operett közötti ingázás. Indulása egybeesett a Gördülő opera működésével, amelynek vidéki előadásai során több későbbi nagy szerepét is kipróbálhatta. Itt formálta meg többek között Norinát, Rozinát, Gildát és Adélt. Most erről az időszakról mesél maga Koltai Valéria.
1: De a legkedvesebb és a legmulatságosabb élményeim azok mondjuk azhoz az időszakhoz kötődnek, amikor a Magyar Állami Operaházról nagyon kevesen tudják, hogy előbb tájolt és előbb járt egészen kicsi helyekre, mint a Faluszínház. Ez volt a Stagione, az opera Stagione, ahol nem is kis darabokat adtunk elő, mert ilyeneket, mint a Mozart Szöktetés a Szerályból, Verdi Rigoletto, Rossini Szeviai Borbé, Donizetti Don Pasquale, a Bohém Élet, a Bangbán, ami hát nem egy kis dolog volt, hogy annyi Bangbánunk volt, hát nem egy könnyű tenor szerep sem, Melinda sem, a bariton szerepek. Balett nem ment, csak Betét. A Gál Éva a Denevérben táncolt. Ezek között rengeteg mulatságos történet fűződött ahhoz, hogy hol, mit, hogyan tudtunk előadni, mert hát olyan tenyérni színpadokon adtunk elő nagy előadásokat, amikre hát el sem tudom képzelni, hogy fél díszletet szétfűrészeltük például egyszer, amikor Sajó Bábonyban játszottunk, és amikor bedíszleteztünk, akkor én nem tudtam bemenni a krinolinommal, és ha egyszer bementem a krinolinommal, és utánam húzták a bokrot, akkor többet nem tudtam kimenni a krinolinommal. De olyan előadás is volt egyszer, hogy hát ezek igazán a Dérini útjaihoz hasonló körülmények között zajlottak le. Elindultunk Pesten egy meglehetősen ilyen időben, mondjuk, mint most. Megérkeztünk Hajdúböszörménybe vagy Sátoraljra helyre, és esett a hó. És akkor ment egy Rigoletto, nagyon hidegbe, azt határoztuk, hát egy Rigoletto. És akkor talán emlékeznek a kedves hallgatók, hogy operafilmben ment Rigoletto is, és Szeviai Borbé is filmen. És akkor azt mondta a kultúrház igazgató, hogy a múlt héten adtuk a Rigolettót, azt ne tessék játszani, azt látták. Hát meg volt pakolva a Szeviei Borbé. Ugyancsak a Rigolettót és a Szeviei Borbét is játszott a Radnai György. A Gildát is énekeltem, a Rozinát is énekeltem én. A tenor szerepet a Somogyvári Lajos énekelte, a Mantuai Herceget is az Alma Vivet. Szóval elő lehetett adni, ment. Előadtuk. Na hát aztán nem volt mindig a helyzet magaslatán ez az előadás, mert előfordult pont a Radnai Gyurival és velem, hogy Radnainak másnap is volt Pesten egy Rigolettója, és lekéstük volna a vonatot. Tehát elhatároztuk, hogy kimarad a zsákduett a Rigoletto végén, hanem az lesz, hogy engem megölnek, és akkor jön egy akkord, és bemondja, hogy megvert az átok, és vége, mert akkor kimaradt egyrészt. De hát a zenekarnak elfelejtették megmondani, és így egyetlen hegged is játszott ezt a tremoló akkordot, és a Radnai elmondta, hogy megvert az átok, és vége, összement a függöny szerencsére, mert nem mindig ment összám a függöny sem. De én arra emlékszem, hogy olyan hideg volt, ezt becsületesen megmondom, hogy a művészi átélés az nem volt itt olyan nagyon mély, mert fáztam és hideg is volt, nem is volt nagy kedvem ehhez az egész változtatáshoz, és amikor a Radnai Gyuri énekelte a duettet, én arra gondoltam, hogy ha ez ilyen lassan énekel, akkor még így se érjük el a vonatot. Hiába hagyjuk ki belőle ezt a kvartettet.
0: Koltai Valériát hallottuk. Most pedig következzen Kálmán Imre a Cigány Prímás című operettjéből Sári dala. Énekel Koltai Valéria. Túl az Operencián.
2: Soha se hittem volna, Istenem, hogy megteszem, de lám, aki nem volt még leám, követ az vessen reám. Meleg a vérem, nyugtam, nem lelem, sok két szemem ragyog, ez a borzasztó nagyok. Ide szöktem, itt vagyok, a hajamba fontam, izgatottan

Tisztel otthon engemet, köszönés van rengeteg, ha az utcán elmegyek, de bizony itten más a dolgok rendje, nem fenékig mész, tovalejt és rám se néz, ez a sok frakkos vitéz.

a dolgom mivel sok nagyon, délnél tovább nem alhatom. A hivatalban, ó egek, egy teljes órát környedek, tele aktákkal asztalom, a körmömet piszkálgatom. A főnök olykor beidéz, olyankor kell.

0: Szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó kedves hallgatókat is. Koltai Valéria 3 évtizeden átívelő operaénekesi pályáján, különösen a szubrett szerepekben aratott nagy sikereket. A közönség szívesen emlékezett rá a Figaro házassága Susanna szerepében, Don Giovanni Cellinájaként és Mozart Papagénájaként is, ahol üde színpadi jelenléte és bájosan könnyed hangja különösen érvényesült. Ez a természetes frissesség az operettek világában is otthonra talált. Az opera színpad mellett rendszeresen fellépett olyan népszerű darabokban, mint a János Vitéz, a Vígözvegy, a Három a kislány vagy a Denevér. Így művészi életében mindvégig fontos szerepet kapott az opera és az operett kettőssége. Az Operaház társulatában nem a sztár allűrök tették emlékezetessé, hanem biztos szakmai tudása és megbízható jelenléte. Koltai Valéria híres beugróként számtalan előadást mentett meg, és csendes, mégis nélkülözhetetlen pillére maradt saját hangfajának az Operaház mindennapjaiban. Most Koltai Valéria első operaházi fellépéseiről mesél.
1: Az első, életem első fellépése is mindjárt egy vendég basszistával volt. Én a Szöktetésben énekeltem először életemben. Piros betűs előadás volt, mindig szoktam mondani, nem miattam, hanem mert a Klemperer vezényelte, tehát felemelt helyárakkal ment. A Gyurkovics Mária volt benne, a Konstanca, a Rösle Endre volt, a Belmonte, és a Kóri Endre volt, mint vendég Bécsből, az Ozmin. Úgyhogy vele csak a színpadon találkoztam. Életemben először, pedig akkor énekeltem másodszor az opera színpadán. Az első fellépésem az opera színpadán egy beugrás volt. A Don Carlosban egy nagyon kis szerepet énekeltem, az Udvarhölgyet, de viszont így a délelőtt szóltak, este kellett énekelnem, és egy ilyen csipkés zsebkendőre írtam rá a szöveget, mert szöveggel mindig sok bajom volt, és azt így tartottam, és arról nézegettem le, mert hát a sugorról nem is halt, olyan transzban nem is tudtam valami.
0: Koltai Valériát hallottuk. Most pedig következzen Lehár Ferenc Cigány szerelem című operettjéből, a Messze a nagy erdő című dal Koltai Valéria előadásában. Dankó Rádió.

szubrettje volt az operaháznak. És aki ezt az információt szakmai berkekben elterjesztette róla, nem más, mint az akkori főrendező, a színházról és művészeiről mindent tudó Olá Gusztáv. Az aranykor többi nagysága sem hiányzik az énekesnő pályakezdésének krónikájából. Tóth Aladár szerződtette. Mozart szerepben debütált Klemperer vezényletével. Nádasdy felülmúlhatatlan bohém életének műzetje volt. 3 évtizedet énekelt végig az opera színpadon, egyenletes színvonalon, hullámvölgyek nélkül. Igaz, sztárnak se kiáltották ki, egyetlen igazgató érája alatt sem. Talán ennek is köszönheti, hogy a múló idő nem hagyott nyomot a kedélyén, hogy az arca sima maradt, hogy szavaiban nincs keserűség, nevetni pedig ma is úgy tud, olyan szívből jövő, önfelett vidámsággal, ahogy azt Papagéna, Rosina, Norina, Susanna alakítójától valaha megszoktuk. Eddig tartott az idézet. Most pedig csendüljön fel Kálmán Imre, Zsuzsi kisasszony című operettjéből, a Légy az icipici párocskám című dal Koltai Valéria előadásában. Túl az operencián.

0: Ma ünnepli születésnapját ifjabb Latabár Árpád színész, a Latabár színész dinasztia legfiatalabb tagja, ifjabb Latabár Kálmán fia, aki 1963. május 5-én született Budapesten. Az érettségi megszerzése után a zalaegerszegi Hevesi Sándor színházban tette meg első lépéseit a pályán. Tehetsége és elhivatottsága hamar új lehetőségekhez vezette. 1985-től a Pécsi Nemzeti Színház társulatához csatlakozott, majd 1987-ben a Kecskeméti Katona József Színház színpadán folytatta pályáját. Életének egy meghatározó időszakát a Miskolci Nemzeti Színházban töltötte, ahol 1999 és 2008 között volt a társulat tagja. Boldog születésnapot kívánunk! Most pedig következzen az édesapa és a nagybácsi, azaz Latabár Kálmán és Latabár Árpád előadásában a Csárdás királynő emblematikus dala, a Jányok, a Jányok, a Jányok angyalok. Jó szórakozást kívánunk! Dankó Rádió.
1: Bűnösek vagyunk mi, mert éjszakázgatunk mi, nem volt bennünket 10-kor még az ág. Óveromlott város, erre hölgyeinkre káros, s az ellenállás szívünk nem belág. Hogyha új leányban, az Orfi műsorában, mi már előre érte lángolunk. Ó, befínom itt a helyzet, csókat majd meg tartatát, én halál, mint könnyű szerzet.

a rákra hív, mi nyomban táncolunk. A jányok, angyalok, a férfiakkal.

a járványra. Az oltás megszaladnak élet. Új műsorhoz új térni kell, ezt ők sosem felejtik el. Gyerünk, gyerünk, gyerünk, gyerünk, gyerünk, gyerünk, gyerünk, gyerünk, gyerünk, gyerünk, gyerünk, gyerünk, gyerünk, gyerünk, gyerünk, gyerünk, gyerünk, gyerünk, gyerünk, gyerünk, gyerünk, gyerünk, gyerünk, gyerünk, gyerünk, gyerünk, gyerünk, gyerünk, gyerünk, gyerünk, gyerünk, gyerünk, gyerünk, gyerünk, gyerünk, gyerünk, gyerünk, gyerünk, gyerünk, gyerünk, gyerünk, gyerünk, gyerünk, gyerünk, gyerünk, gyerünk, gyerünk, gyerünk, gyerünk, gyerünk, gyerünk, gyerünk, gyerünk, gyerünk, gyerünk, gyerünk, gyerünk, gyerünk, gyerünk, gyerünk, gyerünk, gyerünk, gyerünk, gyerünk

0: jól is művészet, ez egyszer mint bűvészet, ezt érdemes jól megtanulni már. Mert itt unatkozás kizárva, ez egy nagyszerű drág, ember lehet sose várva, és a bűn sem rád. És ahhoz még a lettő, itt itt ülnek, mint a metnő, mint várján, mint szókotán, mind-mind aranyos, gyönyörű vivár.
1: Anyányok, anyányok, angyalok, a férfiakkal
0: mennek a komédiát.
1: Van más tanács helységben.
0: Anyányok.

0: Önök a Dankó Rádiót hallgatják, benne Túl az Operencián című műsorunkat. Fedák Sári előadásában Kacsó Pongrácz János Vitéz című daljátékából Jancsi belépőjét hallottuk. Ezzel a dallal emlékezünk tisztelettel hazánk egyik legnagyobb primadonnájára, Fedák Sárira halálának évfordulóján, aki 1879. szeptember 27-én született Beregszászon. Sugárzó egyéniségével, szíporkázó tehetségével és utánozhatatlan színészi játékával mindenkit elbűvölt. Pályáját Rákosi Szidi színiiskolájának elvégzése után 1900-ban a Magyar Színházban kezdte. Játszott többek között a Népszínházban, a Vígszínházban és a Királyszínházban is. Majd hamarosan a legfényesebb európai színpadok is meghódoltak előtte. Berlin, Párizs, London, sőt, az Egyesült Államok közönsége is állva ünnepelte. Karrierje páratlan volt. Minden szerepben magával ragadó erővel és lehengerlő szenvedéllyel állt a színpadra. Nem véletlen, hogy neve ma is a magyar színjátszás aranylapjai ragyog, hiszen korának közönsége rajongással övezte. Fedák Sári 1955-ben csatlakozott az Égi Társulathoz. És most Kibédi Ervin Jászai Mari díja színművészre, komikusra, érdemes művészre, a Vidám Színpad örökös tagjára emlékezünk tisztelettel halálának évfordulóján, aki 1924. december 14-én született Budapesten. A Zeneakadémián szerzett magánénekesi diplomát 1949-ben, de operaénekesként sohasem működött. 1950 és 1951-ben a Magyar Rádiónál dolgozott. 1951-ben a Magyar Néphadsereg Színházához került, majd 1957-től a Vidám Színpad művésze volt. Kiváló karakterszínész vált belőle, sajátos alkata, orgánuma, fanyar, kissé csípős humora elsősorban kabaré és vígjátéki szerepek eljátszására tették alkalmassá. Méltán feledhetetlen szerepe volt Vadnai László Hacsek és Sajó című tréfa sorozatának Hacsekje. Kibédi Ervin 1977-ben ezen a napon csatlakozott az Égi Társulathoz. Most pedig következzen egy kuplé Kibédi Ervin előadásában. Én nem hiszem, hogy normális vagyok. A szerzők Nemes Zoltán és Révész Pál. Túl az Operencián.
1: Én nem hiszem, hogy normális vagyok, mert folyton csak egy kuplét tanulok. Ez ögeszmeszerűen visszatér, az STK-ba mentem épp ezért. Átvilágították a fejemet, és kivizsgáltak minden ideget, s megállapították az orvosok, ők sem hiszik, hogy normális vagyok. Nősülni szeretnék, és nem titok, hogy gazdag, jó pártira számítok. Sokat töprengtem, s azt döntöttem el, a Lolo Bridget a pont megfelel. Ma küldtem neki eszpressz levelet, és mellékeltem egy fényképemet. Most várom, hogy milyen választ kapok, én nem hiszem, hogy normális vagyok. A Fradi Dózsa meccs nagy esemény, egy jegyért közel harcot vívok én. A tribünön csattannak pofonok, és szóba kerülnek a rokonok. A B középen szépen leülök, Fradi drukkerek

Most jelent meg egy újabb rendelet, kontárszerszámot kopozni lehet. Ha ipar nélkül szapvar a szabó, a varrógépe elkobozható. A körúton sok kontárnő akad, kik ipar nélkül őzik az ipar. Vajon szerszámot tőlük hogy kobozhatom? Én nem hiszem, hogy normális vagyok. Egy reggel a tilosba mentem én, százast fizet szólt a rendőr felé. Az éjjel szintén által mentem ott, és három huligán megtámadott. S ahogy pofozni kezdtek csendesen, a rendőrért kiállték lelkesen.

New Yorkból írt az öreg bácsikám, hogy rég nem látott és kíváncsi rám. Elhatározta, hogy meglátogat, s beszerzi már is az iratokat. Megírtam, hogy ne jöjjön bácsika, majd én utazom inkább New Yorkba, hisz útlevelet én könnyebben kapom. Én nem hiszem, hogy normális vagyok. A sarki oszlop órája megett, egy elegáns nő rám szemet vetett. Fülembe súgtas közben rám kacsint, jöjjön fel hozzám, csak 500 forint. Én azt feleltem önérzetesen, rossz helyen kopogtatott kedvesen, mert nőtől pénzt én el nem fogadok. Én nem hiszem, hogy normális vagyok. A múltban megjelent egy rendelet, hogy be kell vallani az aranykészletet, de nekem nagyon kényes helyen.

0: vagyok, én nem hiszem, hogy normális vagyok. A pesti kis legény lakásomon egy szép nővel ültem a pamlagon. Az intim helyzet nagyon izgatott, de ő politikáról faggatott. Hogy látja, kérdé most a helyzetet, s megmondtam nyomban véleményemet, hogy azonnali teljes leszerelést akarok. Én azt hiszem, hogy normális vagyok.
1: Kedves hallgatóink! Túl az Operencián című műsorunkat Lehár Ferenc arany és ezüst keringőjével zárjuk. Köszönjük, hogy megtiszteltek figyelmükkel. Szeretettel várjuk Önöket holnap is. Műsorunk fókuszában a La Mancha lovagja című musical áll majd. Nem sokára híreket mondunk. Majd jön a húsz csak prímás Morvai Noémivel, amit népzenei műsorunk a Táncházban követ. Köszönöm munkatársaimnak a segítséget. A szerkesztő D. Szabó Ágota, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, a hangmérnök Fóti Tamás. Az ő nevükben is szép estét és további jó rádiózást kíván a szerkesztő műsorvezető Egri József. Vigyázzanak magukra, viszont hallásra. Dankó Rádió.

0: Műsorajánló.
1: Az április 27-én életének 80. évében elhunyt Sebő Ferenc nem csak a táncház mozgalom elindítója, a nemzetművésze, Kossuth díjas énekes, előadó, zenetörténész, hanem remek rádióműsorok szerkesztője, műsorvezetője is volt. A Dankó Rádió Tudta-e sorozatának 2016-tól egy éven át volt munkatársa, sok éven keresztül pedig a Bartók Rádió számára készített ismeretterjesztő műsorokat. Május 4-én hétfőtől két héten át Táncházban című műsorunkban este 20 óra 4 perctől ezek közül válogatunk, emlékezve a hatalmas műveltségű és tudású, remek előadó Sebő Ferencre.
2: Egy hétvége az összetartozás jegyében. A valódi ünnep ott kezdődik, ahol időt szánunk egymásra. Nem a múltba tekint, hanem a jelenbe néz. Határokon átívelő kulturális esemény, nemzeti egységünk ünnepe. Torockói Dunanapok. Hamarosan a Dunán és a Dunavörðön.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 19 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó estét kívánok, a szerkesztő Polyák Adrián. A mikrofonnál Garami Zsuzsa. Csak nem 80 ezeren érettségiztek ma matematikából, középszinten 3, emelt szinten 4 óra állt rendelkezésre a feladatok megoldásához. A vizsgasorban a diákok és a tanárok szerint sem volt idén rendkívüli példa. Holnap a történelem írásbelivel folytatódik az érettségi. Magyar Péter arra kérte a minisztériumok vezetőit, hogy csak a működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék az új kormány hivatalba lépéséig. A leendő miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, tudomásukra jutott, hogy az Orbán kormány feloldotta a pénzügyi kontrollokat. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter ezt cáfolta és közölte. A kormány már a választások után megtiltotta új kötelezettségek vállalását, és kizárólag a költségvetésben szereplő, a választás előtt meghozott döntések kifizetését tette lehetővé. A kormányváltással új horizont nyílik az akadémia előtt, jelentette ki a Magyar Tudományos Akadémia ma megválasztott új elnöke. Posvai Mihály kerekasztal megbeszélést szorgalmazott a magyar tudomány jövőjéről. A jelenleg a Hurrenhez és az ELTE-hez tartozó kutatóintézetek, valamint a kormány képviselőivel. Az MTA 22. elnöke biztatónak nevezte, hogy Magyar Péter leendő miniszterelnök a közgyűlésen tegnap azt mondta, az új kormány mindenben, így a szakpolitikai döntések megalapozásában és a kiművelt emberfők gyarapításában is számít az MTA közreműködésére. Április 12-én földrengésszerű vereséget szenvedtünk, ezt írta Orbán Viktor abban az üzenetben, amelyet a digitális polgári körök tagjaihoz e-mailben is eljuttatott. A leköszönő miniszterelnök a következő évek legfontosabb feladatának, a nemzeti korszak vívmányainak megvédését nevezte, hozzátéve, hogy ehhez megújulás szükséges. A vagyonkimentési ügy részeként vizsgálja a rendőrség azoknak a cégeknek a tevékenységét, amelyek Balázsi Gyula médiavállalkozó érdekeltségébe tartoznak. A NAV pénzmosás elleni irodájának jelzése alapján hűtlenkezelés és pénzmosás gyanúja miatt folytat eljárást a Nemzeti Nyomozóiroda. Ennek részeként számlákat zároltak és pénzösszegeket foglaltak le, közölte a rendőrség. Balázsi Gyula nevéhez köthető az elmúlt évek kormányzati kampányainak és rendezvényeinek lebonyolítása. Sajtóértesülések szerint több mint 350 milliárd forintnyi megbízást kapott, jelentős részben túlárazott szerződésekkel. Az üzletember tegnap egy interjúban jelentette be, hogy lemond minden tulajdon részéről és felajánlja azokat az államnak. Idén először haladta meg a hőmérséklet a 30 fokot, közölte a Hungaromet. Az ország döntő részén délutánra 25 és 30 fok közé melegedett fel a levegő, a Csongrád-Csanád vármegyei Derekegyházon volt a legmelegebb, ott 30,2 fokot mértek. Az erre a napra vonatkozó rekordot még 1946-ban rögzítették Kaposváron, akkor 33,4 fokot mértek. Holnap eleinte napos, fátyol felhős idő lesz, délután gomoly felhők jelenhettek meg az égen, záporok, zivatarok kialakulhatnak. A szél megélénkül, néhol megerősödik, vagy viharossá fokozódik. Éjszaka 9 és 15, napközben holnap 25 és 29 fok között alakul a hőmérséklet. 19 óra múlt 4 perccel.
0: 20 csak prímás. Nótacsokor a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
4: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink, a Magyar Zene Rádiójának 20 csak prímása. Már is kezdődik, tartsanak velünk a következő egy órában. Hamarosan a kanyargó Tisza partjára kalauzol minket Dóczi József nótájával Dócs Péter. A felvétel 2025. november 6-án készült a Sára Sándor vetítőteremben. Ez volt a jubileumi 50. stúdiókoncertünk. Miskolci Balogh Zoltán és zenekara játszik hamarosan. Utána pedig Szántó Ferenc Este van, én pedig várok rád című andalgóját hallgathatjuk Jó ebédhez szól a nóta című műsorunkból. Bangó János és együttese Dóka Zsuzsának és Bősi Szabó Lászlónak muzsikál. Majd Szent Miklósiné Bankó Júlia csárdása hangzik el a Liba Máj Kacsa Máj című Szentendrei Klárától. Tartsanak velünk, kellemes rádiózást kívánok!

Ha odafönn találkoznánk, rózsa, rózsa, sárga rózsa, szerettem egyet. Ezt a három dalt hallgathatjuk a folytatásban, Leszler József és Segesdi László frissét, majd Kollár Katalintól és Sárközi Béla zenekarától. Szerdahelyi János és Heródek Sándorné csádását pedig Csík József előadásában ifjabb Berki Béla zenekarának közreműködésével halljuk. De mindezek előtt Vas Gábor és Zé Horváth Gyula hallgatójára kerítünk sort. Már is Máté Otília dalol, Téki Lakatos Sándor és zenekara kíséretével.

Dankó klubos koncertfelvételeinkből hármat játszunk önöknek a folytatásban. Egy Harkányit, majd két budapestit. Mindkét budapesti a Thália Színházban készült. Ezek közül az egyik Ihos Józseftől és Szalay Antal zenekarától hangzik el, Leszakadt a pincelakat. A másik pedig szintén egy csádás, Bokor János előadásában hallgatható Szép a babám fekete szeme. A művész úrnak majd a Rajkó zenekar muzsikál, azután, hogy meghallgatnánk Szaúcsek István és S. Széchenyi Mária hallgatóját. Már is Lakatos Miklós együttese muzsikál, aki énekel a 2025-ös esztendő Magyar Bronz Érdemkereszt polgári tagozatával kitüntetett Budai Beatrix.

A Dankó Rádió Hús csak prímás a szól önöknél a folytatásban is. Fürdik a holdvilág az éjsűrűjében. Ez Petőfi Sándor egyik verse, de itt a Dankó Rádióban megzenésítve hallgathatjuk Bognár Ignác dallamaival, Jenei Gábortól és Toki Balogernő zenekarától. Utána Vidovenyec János és Szabó Bogár Erzsébet csádása hallható. Ha kismadár lehetnék a faágon. Újvári Marikát Johann János és zenekara kíséri hamarosan.

Hajnalom, csillagom címmel Szőlősi Emese nem sokára elénekli nekünk Tordai Borbé Pál és Heródek Sándor névfrissét. Előtte pedig Gáti Pál egy csárdással érkezik, a leány felcseperedik. Ez Szerdahelyi János és dr. Markó Pál közös szerzeménye, a felvétel 2016-ban készült Terék József zenekara közreműködésével.

szépen, Annát visz az aranyos kis kezében. Fényes csillag játszadozik a huncut kék varázslatos szemében. Elindul hát a forráshoz volt fényben, Kannát visz az aranyos kis kezében. Fényes csillag játszadozik a huncut kék varázslatos szemében. Nem is sejt.

kezét vasárnap. Szegény leány ilyenkor mit csinálhat? Leteszi a vizes kannát, átadja a szívét is a zsinárnak. És ha megkéri a kezét vasárnap, szegény leány ilyenkor mit csinálhat?

0: nem a világ.
1: Hallgató Andalgó Csádás és Friss következik. A Friss majd Mérti Nándor Repül a szán című dala lesz. Bányai Mártont ifjabb Sárközi Lajos és zenekara kíséri hamarosan. De előtte még Hollai Bertalannak ifjabb Sánta Ferenc együttese zenél az Ejnye Bejó Lakodalom című csádásban. Besenyei Ferenc lesz az előadója, Kis Angyal Ernő egyik legnépszerűbb andalgójának, ez a Jaj, de szép kék szeme van magának. De erre is még egy picit várnunk kell, mert most még Szerdahely János és Széchény Mária hallgatója szól a Szerelem Tisza virág. Berki Péter és zenekara muzsikál, Szász Kati dalol.

0: könnyen lépre menj.
1: Sárgára van a vonatnak négy kereke festve. Bodrogi Zsigmond csárdását, majd Nógrádi Tóth Istvántól és Bukka Károly zenekarától halljuk. Előtte két olyan felvételt játszunk önöknek, melyek Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban készültek. Ezek közül az egyik Laki Péterrel és idősebb Sárközi Lajos zenekarával, Morvai Károly és Tüttő János dalából, Nem zörög a haraszt. A másik pedig Koltai Lászlóval és Varga Jenő együttesével, Szerdahelyi János és Heródek Sándorné andalgójából, Vándormadár, ha elindulsz, messze délnek. De most még Virágzott az aranyerdő, Rácz Béla és Sallai Misi hallgatója következik, Fényes Györgynek ifjabb Berki Béla zenekara muzsikál.

0: akkor itten de rossz volna.
1: Hogyha a világon bor se volna. Hallhattuk Hevesi József és Kovács Mihály frissét Berkes János és Németh Csicsó József zenekarának előadásában. És hát lassan múlt idő lesz egész húscsak prímásunk, már ami a mai egy órát illeti. Kócos fejet, ha rám hajtott címmel búcsúzunk Önöktől, Horváth Jenő és Sallai Misi dalát ifjabb Déki Lakatos Sándor zenekara játsza. Én búcsúzom, további kellemes rádiózást kívánok. Morvai Noémit hallották, viszont hallásra.

0: Műsorajánló. Jó ebédhez szól a nóta. Most csütörtökön újra élőben szól a muzsika.
1: Ezen a héten újra stúdiókoncerttel jelentkezünk. Budai Beatrix vagyok. Most csütörtökön, május 7-én Benedek Fi Katalin énekművész és Karcagi János magyar nóta énekes látogat el ide hozzánk a Dankó Rádió stúdiójában. Hogy igazán remek legyen a hangulat, Lakatos Miklós prímás és cigány zenekara csatlakozik énekes vendégeinkhez. Újra felcsendülnek a legnépszerűbb magyar nóták egy teljes órában, élőben, egyenesben a rádióban, és persze kövessenek minket a Dankó Rádió hivatalos Facebook oldalán is, tehát most csütörtökön, május 7-én 13 órától jó ebédhez szól a nóta stúdiókoncert itt, a Magyar Zene Rádiójában. Tartsanak velünk!
0: Stúdiókoncert most csütörtökön, ismétlés vasárnap 13 órától.
2: Két tábor csap össze, az egyik oldalon a nyüzsgő városok rajongói, a másik oldalon pedig a természet szerelmesei.
3: Andri azt mondta, hogy még soha nem vesztettek, úgyhogy nem csak a neve, az arca is nagy volt, úgyhogy most megkapja!
4: Magyarország, szeretlek! Vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 20 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Jó estét kívánok, a szerkesztő Polyák Adrián, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Csak nem 80 ezeren érettségiztek ma matematikából. Középszinten 3, emelt szinten 4 óra állt rendelkezésre a feladatok megoldásához. A vizsgasorban a diákok és a tanárok szerint sem volt idén rendkívüli példa. Holnap a történelem írásbelivel folytatódik az érettségi. Magyar Péter arra kérte a minisztériumok vezetőit, hogy csak a működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék az új kormány hivatalba lépéséig. A leendő miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, tudomásukra jutott, hogy az Orbán kormány feloldotta a pénzügyi kontrollokat. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter ezt cáfolta és közölte. A kormány már a választások után megtiltotta új kötelezettségek vállalását és kizárólag a költségvetésben szereplő, a választás előtt meghozott döntések kifizetését tette lehetővé. A kihívásokkal teli világgazdasági körülmények közepette jelentős eredmény, hogy sikerült megőrizni és megerősíteni Magyarország pénzügyi stabilitását, jelentette ki a jegybank elnöke egy gazdasági konferencián. Marga Mihály elmondta, a magyar bankrendszer 40 ezer milliárd forint hitel kihelyezésére is képes lenne. A likviditási helyzete stabil, a hitelezési kapacitások rendben vannak. Hozzátette, a magyar bankrendszer megőrizte hitelezési képességét, jól működik a felügyeleti rendszer. A kormányváltással új horizont nyílik az akadémia előtt, jelentette ki a Magyar Tudományos Akadémia ma megválasztott új elnöke. Posvai Mihály kerekasztal megbeszélést szorgalmazott a magyar tudomány jövőjéről. A jelenleg a Hurrenhez és az ELTE-hez tartozó kutatóintézetek, valamint a kormány képviselőivel. Az MTA 22. elnöke biztatónak nevezte, hogy Magyar Péter leendő miniszterelnök a közgyűlésen tegnap azt mondta, az új kormány mindenben, így a szakpolitikai döntések megalapozásában és a kiművelt emberfők gyarapításában is számít az MTA közreműködésére. Erős, szuverén és szolgáltató kormányzati informatika kialakítását ígéri a leendő tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán közösségi oldalán azt írta, fontos az egységes informatikai sztenderek kialakítása, de nagyobb szakmai szabadságot kell hagyni az egyes ágazatok számára. A leendő tárcavezető bírálta a korábbi gyakorlatot, amely szerinte túlárazott beszerzésekhez és kiszolgáltatottsághoz vezetett. Úgy fogalmazott, a digitalizáció nem pénzszivattyú, hanem az ország felemelkedésének motorja kell, hogy legyen. Idén is meghirdeti diákutaztatási programját a Nemzeti Összetartozás napjára a Rákóczi Szövetség. A program célja, hogy a Kárpát-medence országaiban élő magyar középiskolások együtt emlékezzenek meg a Nemzeti Összetartozás napjáról, és minél több kapcsolat szövődjön a magyar diákok, tanárok és iskolák között. A pályázatot a szövetség honlapján elektronikusan lehet benyújtani május 11-éig. Az utazásokat június 1-je és június 8-a között kell megvalósítani. Az időjárásról holnap eleinte napos, fátyol felhős idő lesz, délután gomoly felhők jelenhetnek meg az égen, záporok, zivatarok kialakulhatnak, a szél megélénkül, néhol megerősödik, vagy viharossá fokozódik. Éjszaka 9 és 15, holnap napközben 25 és 29 fok között alakul a hőmérséklet. 20 óra múlt, 4 perccel.
0: Táncházban. Talpalávaló népzenekedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.
6: Jó estét kívánok! Ma esti Táncházban című műsorunkban Sebő Ferenc a Népzenéről című sorozatának egyik adását hallják, mely először a Bartók Rádióban hangzott el. Ezzel tisztelgünk az április 27-én 79 éves korában elhunyt Sebő Ferenc munkássága előtt.

Széki sűrű és ritka tempót hallottunk, lendületes férfi táncok zenéjét a 70-es évek elejének Széken még működő táncházából. Mai adásunkban a budapesti táncház kialakulásának második fontos elemét veszük szemügyre, magát a táncot, és a budapesti táncházakban meghonosodott táncrendeket. A hagyományos magyar táncok jellege, karaktere, majd megannyi táncrend hosszú történelmi folyamatok eredményeképpen alakult olyanná, amilyennek a gyűjtések során tapasztalhattuk. A Kárpát-medence táncbeli állapota az európai tánctörténetnek azt a szakaszát tükrözi, amikor a lánctáncok háttérbe szorulása és az egyéni férfi táncok virágzása mellett már általánosan kialakult a páros táncok divatja is. Igaz, hogy az egyes tájegységek bizonyos eltéréseket, úgynevezett dialektus jelenségeket mutatnak, de elmondható, hogy a páros táncok divatja diadalmasan elterjedt egészen a Kárpátok vonulatáig, tehát az egykori török birodalom határvonaláig. Az persze rendkívül érdekes, hogy ez a nyugat-európai táncolási mód a kelet-európai hagyományokkal keveredve nem a nyugaton kialakult, szabályozott, kötött koreográfiával táncolt változatokat követte, hanem egy szabad, kötetlen, sok improvizációs lehetőséggel rendelkező táncformát hozott létre. Az történt ugyanis, hogy a nővel való táncolás egy rendkívül gazdag és variatív férfi tánckultúrához csatlakozott. A nők szerepe ennek megfelelően sokszor szerényebbnek is látszik a férfiaknál. Az együttes forgást, illetve kiforgatást, vagy a férfi körül való pörgést leszámítva, szinte csak asszisztálnak a virtuóz csapásoláshoz, a kezükkel tartják, vagy a vállukkal támasztják alá táncosukat, hogy el ne veszítse az egyensúlyt ugrásai közepette. Ez jelentette mindjárt a legnagyobb konfliktust a revival mozgalmak számára, az ilyen táncokat nem lehet egy pillanat alatt megtanulni, extra munkát kell belefektetni mindazoknak, akik nem születtek bele, akiket nem ez vett körül gyerekkoruk óta, hogy felcseperedve észrevétlenül is elsajátíthassák. Tánckutatóink gyakran idézik Berzsenyi Dániel 1811-ben írt versét a rögtönzött, látszólag szabályok nélküli magyar táncról. A magyar egy pindár, valamerre ragadja negéde, lelkesedett tűzzel nyomja ki indulatit. Majd lebegő szellő, szerelemre olvad epedve, s buja hevét kényes mozdulatokba szövi. Majd maga fellobbanva kiszáll a bajnoki táncra, megveti a lánykát a diadalmi dagály, s rengeti a földet, kinizsit látsz véres ajakkal a testhalmok közt ugrani hőseivel. Titkos törvényit mesterség nem szedi rendbe, csak magasabb törvényt s lelkesedése határt, ember az, ki magyar tánchoz jól terme, örüljön, férfi erő s lelkes szikra feszíti erét. A magyar férfi táncok, a kanásztánc, a különféle legényesek látszólag bonyolultak, mindig más és más arcot mutatnak a rögtönzött előadás miatt. De ma már tudjuk, hogy a kötetlen beszéd mögött nagyon is meghatározott nyelvtan áll, melynek birtokában az előadó tetszés szerint variálhatja gazdag szókincsét, ha van neki olyan. Martin György véleménye szerint a magyar néptánc befogadása nehezebb. Az individuális páros táncokkal szemben a közösségi jellegű lánctáncokat könnyebb megtanulni és nehezebb elfelejteni. A zárt formájú kis kerek egységeket rövid idő alatt meg lehet fogni és meg is lehet tartani. A mi improvizált táncaink megtartása csak magasabb fokú tánckészséggel és állandó gyakorlással lehetséges. Gyakorlás nélkül a kisformák közti kapcsolat rohamosan lazul, felbomlanak a tánc közben létrehozott nagyobb struktúrák. Eddig az idézet. Pálfi Csaba, az Amerikából hazatért koreográfus barátunk mesélte a 70-es évek közepén, hogy ott a táncklubokban a görög táncok hozták össze az embereket, a rendkívül egyszerű, mondhatnám igénytelen lépésanyagnak köszönhetően. Érdekes volt ezzel szembesülni neki is, nekünk is. Ő ugyanis azzal a biztos tudattal jött haza, hogy most aztán már tudja a tutit, és nincs más tennivaló, mint ezt itthon leutánozni, ahogy ez már annyiszor és annyi területen megtörtént, és manapság is történik ebben a mi egyetlen édes és provinciális hazánkban. Pálfi Csaba magabiztosan előadta a téziseit, de közben döbbenten tapasztalta, hogy itthon már teljes gőzerővel üzemel a táncház, méghozzá épp ellentétes koncepció alapján, mint Amerikában. Vonzerejét éppenséggel nem a könnyed igénytelenség, hanem az igényes munka jelentette. Hát meg kell mondjam, a magyar hagyományokban meglehetősen ritka és ünnepi pillanatok az ilyenek. Martin örömmel állapította meg, a mi táncházainkban a személyes kifejezésnek nagyobb teret adó táncfajták váltak kedvelté, és nem annyira lánctáncok. A tánc igény feltámadásának egyetemes tendenciája nálunk szerencsésen összekapcsolódott a nemzeti kultúrára, a nemzeti önismeretre irányuló átértékelési folyamattal. Pálfi Csaba egy táncházi hanglemez készítéséhez keresett alkotókat. Martin Györggyel konzultált, aki bennünket, a Sebő Együttest ajánlotta. Megkezdődtek a hosszú tárgyalások. A két ellentétes koncepció nehezen közelítette egymáshoz. Mivel gyakorlati tapasztalatok voltak már mögöttünk, rendíthetetlenek voltunk, s így lassanként a Martin által is képviselt koncepció győzött.
Az amerikai példát követő egyperces táncoskák helyett teljes táncrendeket vettünk fel, méghozzá a Timás Sándor vezette Bartók táncegyüttes közreműködésével. Azt szerettük volna ugyanis, hogy mindazok, akik érdeklődnek a táncok iránt, otthon és tanfolyamokon is használhassák teljes értékű tánczeneként. A táncosok jelenlét a jó tempó, valamint a táncos hangulat megteremtéséhez volt szükséges. Ahhoz is ragaszkodtunk, hogy a még élő adatközlő zenészeink is közreműködhessenek. Így került erre a felvételre Székely Zsigmond lőrincrévi hegedűs, Karsai Zsigmond lőrincrévi táncos és énekes, Kovács Tivadar mékeréki prímás és a Figler Ferenc vezette Decsi Tambura zenekar. Vendégzenészként Fábián Márta cimbalomművész és Barbics Iván tárogatós működött közre. A két plastik lemezből álló Táncházi Muzsika című album végül csak 1978-ban jelenhetett meg, mivel be kellett várnia a jóval később beindított Élő Népzene című sorozatot, amelynek aztán a hatodik helyére szorította felvételünket egy nálunk jóval erősebb lobby. De azért hadd mondjam el bizalmasan, hogy a harcokat mi vívtuk meg a frontvonalban. És így ez a Martin György, Timás Sándor, Gulyás László és Pálffy Csaba vezérletével elkészült hanglemezkiadvány úttörő volt a maga módján. Hallgassuk meg most erről a lemezről a széki táncok eddig ritkábban idézett német eredetű táncait, a porkát és hétlépést, melyek a férfi táncok, sűrű tempó, ritka tempó és esetenként verbunk, után a párosan táncolt széki táncrend a pár lassúval, magyarral és csárdással induló sorozatát zárták le.

Minden szakértő megjósolta, hogy az eredeti parasztáncokkal nem jutunk messzire. Azok túl bonyolultak, nehezen értelmezhetők, hosszas tanulási folyamatokkal járnak, és az emberek különösen szeretik, ha kioktatják őket. Martin György, aki hosszas és eredményes gyűjtőmunkával a háta mögött magabiztosan állította, hogy ezeket a táncokat lehet szeretni, csak legalább a velük foglalkozó szakembereknek meg kellene őket ismerni és horribile dictu megtanulni. Évtizedeken át állandó ellenállásba ütközött. Olyasféle logikával találta magát szemben, mint amikor az énekelni nem tudó színész azt mondja, nem kell a dallammal kínlódni, majd elrecsitálom a dalocskát. Jó az úgy is. Koreográfusaink is rendre naturalizmusnak minősítették az eredeti táncok hiteles megközelítését valami olyasminek, amivel igazi nagy formátumú művész nem foglalkozik. Sajnos közben nem kis szerénytelenséggel Bartókot emlegették példának, ami enyhén szólva is felháborító. Ő ugyanis egész életében azon dolgozott, hogy minél jobban megismerje a népzenét, és soha életében nem tett olyan értelmű kijelentést, mint amilyet én saját fülemmel hallottam vezető koreográfusunk szájából, hogy engem a néptánc maga nem érdekel, csak ami eszembe jut róla. Ezek után minden bocsinálta ideológust kellemetlen hideg zuhanyként ért a táncház sikere, amely bizony munkán alapult, mind a szervezők, mind a résztvevők részéről. Bizonyos körök azt sem nézték jó szemmel, hogy miért játszunk romániai magyar zenét. Mint ahogy olyanok is akadtak, akik a táncházunk másik favoritját, a magyarországi román táncrendet kifogásolták. Pedig a mékeréki táncokat nem valamiféle korrektség vagy taktikázás miatt futtattuk, hanem a közönségünk kívánságára. Egyszerűen szerették. Persze az is sokat nyomott a latban, hogy Kovács Tivadar, a virtuóz prímás mindenkit elbűvölt muzsikálásával. Hallgassunk meg egy teljes mékeréki táncrendet, ahogy a zsokban, a román táncházban szokták húzni. Aprózó, erdélyes után az új keletű mezőségi és batuta, majd ismét aprózó zárja a sort. Ezt akkor mékeréken még vidáman táncolták a lakodalmakban. Épp olyan élő tánchagyomány volt, mint a széki.

De nézzük, miért is tűnt olyan megfoghatatlannak a magyar néptánc. Mert voltak ennek azért objektív okai is. A jelenséget kívülről megismerni akarók bizonyos technikai eszközök nélkül nemigen boldogultak még a rögzítésével sem. Így a megismerés folyamatát nem lehetett kellőképpen felgyorsítani. Martin György e témában így foglalta össze a legfontosabb tudnivalókat egy 1980-ban Varga Lajos Mártonnak adott interjúban. A nemzeti tánc tudatot sokáig a népies műtáncok határozták meg, olyan erővel, hogy nyomai még ma is észlelhetők. A népismeret elmélyülésével, a néprajztudomány megerősödésével e században válik konkrétabbá a néptánc ismeret. Fontossá válnak az egyedi adatok, táncleírások is. Az igazi változás a 30-as évekre tehető, amikor megjelenik a filmfelvevő. Más népeknél könnyebb a helyzet, mert kötött táncokat akár még szóban is megfelelően lehet rögzíteni. A mi nyitott felépítésű improvizatív táncainkat filmfelvevő nélkül nem lehet rögzíteni. 1940 körül jutunk el oda, hogy végre akad egy táncművészünk, Molnár István, aki megfelelően értékeli az improvizációt. Berzsenyi Dániel szóban forgó versében úgy fogalmaz, hogy titkos törvényit mesterség nem szedi rendbe, csak magasabb törvény lelkesedése határt. A tudós Lajta László pedig, aki a népzene legrészletezőbb lejegyzői közé tartozott, a 30-as években a magyar néptáncot lényegében megfoghatatlan, rögzíthetetlen jelenségnek tartja. Szerinte csak a magyar tánc motivumait, a szavait lehet megragadni, és azokat minden táncos a kedve szerint rakja sorba. Berzsenyi és Lajta agnoszticizmusa közt nem nagy a különbség, pedig 200 év választja el őket egymástól. Elsőnek Molnár István tartja fontosnak az improvizatív néptáncok pontos leírását, olyan elemcsoportosításban, ahogy azt a filmszalag mutatja. Eddig az idézet. A néptáncokkal való ismerkedés egyik fontos lépése volt az 50-es években sokszor bírált Gyöngyös Bokréta mozgalom. Paulinyi Béla vállalkozását kezdetben a néprajztudósok, művészek és az értelmiség leglöbben is támogatták. 1932-től mintegy 15 évig 100 község parasztcsoportjai rendszeresen találkoztak a fővárosban. A színpadra rendezett formában is, de a városi emberek először csodálkozhattak rá a falon még élő hagyományos táncokra. Ez önmagában is komoly eredmény volt, de talán még fontosabb a később tapasztalható következmény. Abban a 100 községben, ahol Gyöngyös Bokréta működött valamilyen formában, máig érően meghosszabbodtak a tánchagyományok. Az olyan helységek táncairól, mint Kapuvár, Szany, Karád, Kunszentmiklós, Tápé, Szatmár Ökörító, Pusztafalu, Inaktelke, Szék, Gyímesközéplok, ma semmit vagy jóval kevesebbet tudnánk, ha együttesük nem kerül a Gyöngyös Bokréta révén a nemzeti köztudatba. S e falvak népe ezáltal észre nem veszi, hogy hagyományukat mások is becsülik. Tehát fontos és érdemes tovább ápolniuk. Ahol a Gyöngyös Bokréta működött, ott még jó ideig eleve maradt a hagyomány iránti érdeklődés. A mai hagyományőrző együttesek, illetve az 50-es évek hulláma is lényegében ezekre az alapokra támaszkodott, csak ezt nem nagyon szokás emlegetni.

Azokat a berzenkedéseket és általában a szakmai körök teljesen érthetetlen ellenkezését ma már eléggé világosan lehet megítélni. A korszak szemlélete és gyakorlata szinte teljes mértékben a színpadra koncentrálódott, ahol komoly önmegvalósító ambíciók csaptak össze a népművészet továbbéltetése címén. Népművészet kell? Majd mi mesélünk nektek róla, ti csak ne babráljátok. Ennek a szemléletnek eklatáns példája volt a fiatal Martin György esete mesterével Molnár Istvánnal. Mikor odaállt Pista bácsi elé és megkérdezte, hogy az épp megtanult kanásztáncot hol lehetne alaposan tanulmányozni, akkor a mester a következőket mondta neki. Fiam, te ne menj sehová, a magyar néptánc én vagyok. Tőlem te mindent megtanulhatsz. És amikor Tinka mégis elment vidékre gyűjteni, Molnár kirúgta az együtteséből. Így vált belőle tánckutató. És ehhez illendő hozzátenni, hogy Molnár István valójában nem volt akárki. Az 1908-ban született koreográfus táncművész a 40-es években kezdett a néptánccal foglalkozni. Egyik az első magyarországi mozgófilmes néptáncgyűjtőknek. Összefoglaló kötetében gyűjtéseit mozdulattipológiai rendszerben tette közzé. Táncos képző technikai rendszer az úgynevezett Molnár technika, a klasszikus balett képzési rendszerét kívánta helyettesíteni a néptánc együtteseknél. Együttes vezetőként és néptáncpedagógusként a magyar néptánckutatás egyik úttörőjének tekinthető. Kompozícióban a néptánc formavilágából indult ki, de alkalmilag expresszív elemeket és megoldásokat is alkalmazott. A keze alól olyan szakemberek kerültek ki, mint Martin György, Timár Sándor, Jancsó Miklós és még sokan mások. Most képzeljük el, milyen sokkárt okozott az ügynek az olyan önjelöltek művészként való tetszelgése, akik még ennyit sem tettek le az asztalra. Martin így emlékezett erre. Olykor még azok is állandóan anyanyelvi alapról, vagy másik elcsépelt frázissal tiszta forrásról beszélnek már, akik még a kötött táncok pontos megtanulását is kihagyták. Némely szuverén táncalkotó és pedagógus pedig azt hangsúlyozza, hogy nem önkifejezésre és az anyag szabad használatára kell a táncos nevelni, hanem csupán a mű alázatos szolgálatára. Ezzel a felfogással nem csak a tánc önmagáért való élvezetétől zárjuk el a táncost, hanem önkifejezésük lehetőségétől, s teremtő készségük kifejlődésétől is. Azt is hallani, hogy a színpad eleve kizárja az improvizáció lehetőségét. Hát, ez is megérne egy külön beszélgetést. Most csak annyit, hogy bizonyos zenei műfajok, stílusok lényegéhez tartozik az improvizáció, és ez mindig a szakmai technikai felkészültség legmagasabb fokát feltételezi. Az improvizáció alapos mesterségbeli tudás nélkül csak halandja marad. Az alkotó folyamatot sem lehet elképzelni improvizáció nélkül. A jól felkészült, kiváló táncos rögtönzésének elemi meggyőző ereje nagyobb lehet, mint egy agyon gyakorolt, s így rutinból előadott, s a legnagyobb tudatossággal megtervezett táncalkotásé. Az olykor festői látványba burkolt mechanizmusok pedig hamar kiüresednek. Ritka még nálunk az olyan koreográfus, aki a tánchagyomány egészét ismeri. Koreográfusaink javarésze sajnos nem a néphagyomány, a közösségi művészet megismerését tekinti az alkotó munkára való felkészülés legfontosabb alapjának, hanem sokkal inkább csupán, eklektikus módon közelítve, a maguk kivételes egyéniségének érvényesítéséhez keresnek motivumokat, ötleteket, lehetőleg soha senki más által még nem használt kuriózum értékű anyagot. E helyzet ismeretében talán jobban megérthető a táncszakmai körök felhördülése, amikor Csóri Sándor leírta híressé vált mondatait. A szakemberek vagy a boldog mindentudók ítélkezzenek aprólékosan és mondjanak mást. Én csak azt mondhatom, amit meggyőződésem és a jó kedvem súg. A néptánc történetének két fontos történelmi pillanata volt, az egyik, amikor a néptánc fölkerült a színpadra, és a másik, amikor a színpadról újra visszakerült a földre. Nem művészetként, hanem azért, hogy tánc maradhasson, mint ahogy szél a szél, eső az eső. Eddig az idézet. Mind a hányan a kivívott és az állam által finanszírozott művészeti pozícióikat féltették a néptánc újbóli társastánc helyzetben való megjelenésétől. Pedig erre semmi okuk nem volt. Nem okozott a táncházak egyre terjedő tudománya semmi kárt az együttesi munkában, ha csak azt nem számítjuk bajnak, hogy az ország majd minden együttese megtanult rendesen táncolni. Közben a táncházakban is tovább erjedtek a dolgok. A közönség igényei újabb területek hagyományának feltérképezésére és elsajátítására ösztönöztek bennünket. A műhely a Bartók együttesben alakult ki, ahol egyre újabb zenészek csapódtak hozzánk, hogy ellessék eddig megszerzett tudományunkat. Virágvölgyi Márta, János András, Sipos Mihály, ifjú Csóri Sándor, Hamardani itt kezdtek a húrok pengetéséhez, mi

Boldogan tanítgattuk őket egy minket felváltó utánpótlás reményében. Timán Sándor pedig minden újabb terület meghódítását gyűjtéssel kezdte, ahova táncosait is magával vitte. Nem csak Erdélybe, de olyan helyekre is elmentünk, amelyekről már mindenki lemondott, mi mégis mindig találtunk újabb adatközlőket és főleg szívmelengető inspirációkat. A magyarországi dialektusok bevezetését nem csak azért ambicionáltuk, mert megelégeltük, hogy állandóan erdélymániával vádolnak bennünket, hanem azért is, mert nagyon kellemes kiegészítésnek, változatosságnak bizonyult a táncházi kínálatban. Az 1974-től beindított kosság táborokban nyaranta az elvállalt munkák mellett, mint amilyen például a pápateszéri vízimalmok felmérése volt, komoly haladást tudtunk elérni a következő évadra tervezett és a Bartók együttesben már kipróbált újabb táncok elsajátításában. Számomra nagyon emlékezetes marad a domaházi gyűjtés, ahol Medve Alfonz és társai legalább olyan nagy élményekkel ajándékoztak meg bennünket, mint az erdélyiek.

Ezen a lemezen mintaszerűen a citerát és a tekerőt rendeltük a Dél-Alföld táncaihoz. Ami persze egyáltalán nem azt jelenti, hogy ne lettek volna vonós vagy akár fúvós bandák, csak hát minket már semmilyen élmény nem kötött azokhoz. És azt is hadd említsem meg, hogy citerával az egész Kárpát-medencével találkozhatunk, ez a hangszer majd minden háznál az otthoni muzsikálás eszköze volt. Ezen a felvételen az ugrós citerával kísértem, Köcsög Duda basszus helyett nagy bőgővel támasztva meg a hangzást, ami az akkori nagy újításomnak számított. Ugyanez volt a helyzet a tekerővel, amelyhez még nem találtunk eszklarinétost, így a legutóbbi hagyománytól kissé eltérő módon maga a tekerő vitte a prímet.

Időközben vádaskodás ide, vádaskodás oda, az erdélyi táncok körét is bővítettük. Így került be a forgalomba a mezőségi és a kalotaszegi táncrend. Karsai Zsiga bácsi gyakori jelenlét a táncházainkban arra serkentett bennünket, hogy a lőrincrévi táncokkal is megpróbálkozzunk. Ő nagyon örült, hogy végre Magyarországon is van már egy zenekar, aki tud a lába alá muzsikálni, mert eddig minden népzené találkozón kénytelen volt a saját füttyére táncolni. Ha vendégünk volt, szóló produkciója után szívesen tanította a páros táncokat is. A lőrincrévi öreges csárdás és a lassú csárdás némileg leegyszerűsített verzióját a széki forgás ismeretében már könnyű volt elsajátítani. A szapora meg az ugróshoz hasonlított. Ilyen alkalmakkor mindig nagyon örültek a lányok, mert Zsiga bácsi mindenkit megtáncoltatott szép sorjában. Egyet sem hagyott volna ki. Mai adásunk befejezéséül következzék most a lőrincrévi táncrend, pontozó, öreges csárdás, lassú csárdás és szapora. A prímet a lőrincrévéről áttelepült, majd korán elhunyt fiatal parasztprímás Székely Zsigmond játsza. A felvételen karsai táncának zörejeit, kiáltozásait és az ő énekét hallhatjuk.

0: csuhajak, busfészkedre rátalálnak csuhajak.
1: Táncházban című műsorunkban Sebő Ferencre emlékeztünk a Népzenéről című sorozatának egyik adásával, mely a Bartók Rádióban hangzott el először. Munkatársaim Sztrányóczki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Wolf Attila és az adásmenedzser D. Szabó Ágota nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották.
2: A műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megbízásából készítette az MTVA. A pontos idő 21 óra. Népek dalai. A Danko Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
3: Jó estét kívánok, köszöntöm hallgatóinkat, indul a Népek dalai, a világzenei válogatás. Ezzel a műsorral minden este jelentkezünk, 9-től éjfélig. Egy színes világzenei csokrot nyújtunk át, amelynek első órájában ma este játszik egy dalt az angol Rengen Sisters. Aztán hallunk dalt Izraelből, Dudu Tassától és a Kuwaitis nevű formációtól, és szól világzene a haiti Lakó Mizik jó voltából is. Kellemes estét mindenkinek, kezdjük a programot ma este itthon egy Cserepes Károly remixel, ez tőle a Vlasco Colo.

Zsukó Rádió népek dalai. Afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei kalandozások Dél-Amerikától Erdélyig, Afrikától Izlandig. Népek dalai a Dankó Rádióban éjfélig.

Világzenei válogatásunkat hallják, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. A következő brit duó nyerte meg 2016-ban a BBC Radio 2 Folk díját. A Rain Gens nővérek merész, játékos és innovatív kortárs zenét játszanak, amely népi hagyományokon alapul. Rowan és Anna édesanyja is zenész, apjuk pedig hegedű készítő. Az egyik lány, Rowan, egy másik folk együttesnek is tagja, melyre a BBC is felfigyelt már, a másik lány pedig Anna Toulouse-ban, Dél-Franciaországban élt, főállású hegedűs, és immáron a dél-francia népzene szakértője. És mivel mindkét testvér huzamosabb ideig élt és tanult Svédországban és Norvégiában, zenéikben felhasználják mind az Észak, mind a Dél-Európában megszerzett zenei tapasztalatokat. Leginkább ami a hegedűt illeti. Első lemezüket 2013-ban vették fel, a következőt két évre rá, egy mindentől távoli erdei stúdióban. Most 2018-as Brightfield című korongjukról következik egy dal, a brit Rain Gens nővérek következnek. A felvétel az Edge of the Field 2018-ból itt a Dankó Rádióban.

Dankó Rádiót hallgatják, világzenei válogatásunk szól a népek dalai. A most érkező iraki zsidó gyökerű Duda Tassa Tel Avivban cseperedett fel. 13 éves volt, amikor első lemezen a Loving the Songs 90-ben megjelent, amely elég is volt ahhoz, hogy eldöntse, ő bizony egész életében zenével akar foglalkozni. Konzekvens munkájának köszönhetően a nyugati világban 2009-ben az In the End You Get Used to Everything című lemeze kapcsán megismerték már a nevét, de az igazi áttörést zenekarával együtt ért el 2011-ben a Dudu Tassa and the Kuwaitis-szal, amely Tassa nagyapja és annak testvére, a modern iraki zene megteremtői között számon tartott Daoud és Shalla al-Kuwaiti előtti tisztelgés. Shalla és Daoud az 50-es évek elején Izraelben televettek le, és az izraeli rádió arab zenekarának szólistáiként futottak be karriert. Az ő szerzeményeiket gyúrta a maga képére Tassa a 2015-ös korongon is, és ez az album lett a zenekar zenei névjegye. Ebből a névjegyből pakoltak rockos, feszes dallamokat a 2018-ban megjelent lemezre, és erről következik most egy dal. Játszik a Dudu Tassa and the Kuwaitis, a zene pedig a Bint el-Moshab. Bint

Egy újabb korszak, tempó és stílusváltás következik a népek dalaiban, a Dankó Rádió világzenei magazinjában.

Itt a Dankó Rádió, a népek dalait hallják, ez a világzenei válogatás. Motiváló, erőt adó témákat szeret dalaiban érinteni a most következő Haitiből érkező csapata, Lakó Mizik. Ez nem is csoda, hiszen ők maguk is sok nehézségen mentek keresztül. Átélték például a haiti földrengést, amely egész életüket megváltoztatta. Azonban pont a 2010-es természeti csapás hozta össze őket, hiszen ekkoriban kezdtek el együtt zenélni. Erről az időszakról azt mondják, hogy habár valódi katasztrófaként sújtott le a földrengés az életükre, de megerősödve jöttek ki belőle, hiszen a közös zenélés által kaptak új erőre. A receptjük pedig működik dalaikban is. A Haitian Nola című lemezükre olyan inspiráló zenéket gyűjtöttek össze, amelyek segíthetnek nekünk is új lendületet venni a következő naphoz. A Dankó Rádióban következzen most Haiti világzene a Lakó Mizik tolmácsolásában. Ez az Iki Creole.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei világok találkozása különleges világzenékben. Ez a Népek dalai, itt a Dankó Rádióban.

0: Rövidesen 10 óra, folytatódik a Népek Dalai, a Dankó Rádió világzenei válogatásában egy nemzetközi kollaborációval folytatjuk.
1: A pontos idő 22 óra. Népek Dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
0: Jó estét mindenkinek, köszöntöm hallgatóinkat, folytatódik a Népek Dalai, ez a világzenei válogatás éjfélig a Dankó Rádióban. A színes világzenei csokorban látogatást teszünk ma, a következő órában egy dal erejéig Nyugat-Szaharában Aziza Brahim énekel majd. Aztán hallunk egy dalt a tengeren túlról az Amerikai Egyesült Államokból, Daniel Sheryl jó voltából, és Horvátországba is elugrunk, a Pjev nevű formáció Egész éjszakai lustaság című dalát adjuk majd. További jó rádiózás mindenkinek. Következzen most a francia troubadour Michel Montanaro és a kiváló kínai guzheng játékos Cici Zhou. Ők közös lemezt készítettek. Ez 2021-ben történt. Ennek egyik dalát hallgatjuk most, a címe magyarul Mongol.

afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja.

A Dankó Rádió világzenei válogatása szól, ez a népek dalai. A következő előadónak gyermekkorában a fő kikapcsolódást a zene jelentette, és testvéreivel versengve igyekezett jobbnál jobb dalokat írni. Neve Aziza Brahim. Az 1976-os születésű előadó egyébként a Sahrawi törzs szülöttje. A törzs tagjai a Nyugat-Szaharában élnek, beduinok és olyan arab dialektusban beszélnek, amelyet Mauritániában is sokan használnak. Aziza a gyerekkorában megmutatkozó jótékony versenyszellemének köszönhetően nagyon gyorsan tanult, igyekezete pedig meg is hozta a gyümölcsét. Az énekesnő 1995-ben megnyert egy énekversenyt, ennek segítségével aztán Mauritániában és Algériában, majd később Európában is fellépési lehetőséget kapott. Amikor visszatért Algériába, Tuareg zenészek segítségével kezdte kialakítani saját stílusát. 2005-ben a latin jazz irányába nyitott és megalapította a Gulili Mankú nevű bandáját. Velük hagyományos afrikai zenét vegyített blúzzal és rockkal. 2008-ban aztán első önálló lemezét is rögzítette. Most 2019-es lemezéről hallgatunk egy dalt, íme a Nyugat-Szaharából Aziza Brahim muzsikája. A dal címe Ahlami.

Itt a Dankó Rádió és a Népek Dalai, a világzenei válogatás. A most következő amerikai Danielle Sherrill multi-instrumentalistaként és énekesként is ismert. 2022-ben From the Heritage Tree címmel jelentkezett koronggal, amelyet elmondása szerint a világjárvány érlelt ki. Ugyanis Sherrill szerint a lezárások idején volt elég ideje, hogy elmélkedjen a megszülető dallamokon. A korongról hamarosan felcsendülő Frosty Morning egy sajátos hangulatú zenei klippet is kapott, amelyet egy repülőtér közelében lévő roncstelep ihletett. Az egymásra halmozott rozsdás járművek és a természet erőinek találkozása a művészben rögtön felkeltette az érdeklődést. A színes torz fém roncshegyeket egyenesen egy emlékműnek látta, amelyet a lerobbant autóknak szenteltek. Dalának finom harmóniái Danielle szerint kitűnő ellenpontjai a rozsdás, hanyatló helyszínnek, amely szerinte így csodás új kontextusba emelte dalát. Hallgassuk Danielle Sherrill felvételét 2022-ből, a dal a Frosty Morning.

ízlelje meg, kóstoljon bele, próbálja ki. Világzenei válogatás a Dankó Rádióban minden este 9-től éjfélig. Népek dalai.

Itt a Dankó Rádió és a Népek Dalai a világzenei válogatás. A következő dallal a szomszédba, Horvátországba ugrunk. Egy pezsdítően különleges formáció dalát mutatjuk be. Nevük Pjev, zágrábiak, és a legtöbb rajongót is itt szerezték maguknak a hagyományos szerb, horvát, illetve bosznia-hercegovinai vokális zenei hagyományok népszerűsítésével. Női energiák gyűjtőhelye a formáció, ugyanis csak női tagokat számlál az a cappella kvintett. Ászpoétikájuk szerint a csapat különböző nemzetiségű énekeseinek előtérbe helyezésével át tudja lépni a hagyományos nyelvi határokat. A sok évtizedes hagyományokkal bíró paraszti énekkel igyekeznek előhívni a mindannyiukban lakozó gazdag zenei kulturális örökséget, amellyel egyre több rajongót nyernek meg maguknak. 2022-es dalukat hallgatjuk most, íme Zágrából a Pjev csapata. A dal a Cielo Noci, vagyis egész éjszakai lustaság.

0: Hamarosan 11 óra folytatódik a Népek dalai. A világzenei válogatásban egy koncertfelvételt hallgatunk.
1: A pontos idő 23 óra. Népek dalai. A Danko Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
0: Jó estét kívánok mindenkinek, folytatódik a Népek dalai, ez a világzenei válogatás egészen éjfélig. Korábbi műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Danko oldalon. Francia világzenével készülünk többek között a mai utolsó órában, aztán hallunk dalt Falusi Mariantól és Kovács Antaltól, Elindultam lesz a címe, és biztosan adjuk még a Napos Oldal zenekar Nem tarthat örökké című dalát, ebben Majorisi Mariannát halljuk énekelni. Kellemes estét mindenkinek, koncertfelvételt ígértem, ezt hallgatjuk most, 2015-ös rögzítésű A Hold a Nap buliába csöppenünk most, ebben Lakatos Mónika is közreműködött, íme az erdő.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei világok találkozása különleges világzenékben. Ez a Népek dalai, itt a Dankó Rádióban.

Ez a Dankó Rádió, világzenékkel minden mennyiségben, 9-től éjfélig minden este. Következik egy igazi sikersztori, hiszen a következő banda tagjai Dél-Franciaországban utcazenészekként kezdték, majd eljutottak egészen a Grammy-díjakig. Tonino Baliardo, a csapat szólógitárosa mondta, hogy amikor elkezdték, nem is tudták elképzelni, hogy ekkora sikerük lesz. A sok-sok év alatt csak nem 20 millió lemezt adtak el világszerte, számos Grammy-t és sok más díjat nyertek, de talán a legfontosabb, hogy hozzájárultak ahhoz, hogy a romákról pozitívabb képet kapjon a közönség. Bár politikailag nem foglalnak állást, de amellett kiállnak, hogy zenéjükkel, megszólalásaikkal segítsék a cigány közösséget. A Gypsy Kingsről van szó, ők zenélnek most a Dankó Rádió.

Itt a Dankó Rádió, a Népek Dalaival, ez esti világzenei magazinunk. Müller Péter Szijjámi írta annak idején az első Gypsy Musicalt, 2014-es keltezésű, a Somnakai. A produkció 2015-ben 10 állomásos országos turnéra indult, majd egy kissé átszabott színpadi darab lett belőle, hogy megmutassa a közös munka és együtt gondolkodás révén, hogyan épülhet híd a nemzetiségek és a többségi társadalom tagjai között. Az előadás koncert és színház, tánc és irodalom, tradicionális képzőművészet, hagyományőrzés, valamint modern kifejezési formák találkozása egyben. A darab zenéje CD-n is megjelent, ám az előadás egyik legnépszerűbb dala, az Elindultam, nem szerepelt rajta. A szerzemény most végre stúdió változatban is megjelent, és klip is készült hozzá. Így aztán szerintünk ez friss világzene. Falusi Mariannal és Kovács Antallal következik most az Elindultam a Dankó Rádióban.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Dalok, melyekben a tradíciók napjaink zenei világával egyesülnek. Népek dalai, világzenei magazin a Dankó Rádióban.

Bye.

sérem, leszek én a szeretője. Haza menne, de nincs kísérője, kalapom elkísérem, leszek én a szeretője.

leszek én a szeretnél. Haza menne, de nincs kísérője, kalapom elkísérem, leszek én a szeretnél.

0: fiatal az édesanyja azt is kezdhetni.
1: Dankó Rádió. Sopronban FM 101,6. A Magyar Zene Rádiója.

0: A pontos idő 1 óra. Most a Dankó Rádió egy korábbi műsorának ismétlését hallják. 20 csak prímás. Nóta csokor a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
1: Minden ember, aki csak él, hallgassa a Dankó Rádiót. Lehet, hogy ez a kérés esetleg túlzásnak hangzik, de hogy idősebb Olá Kálmán és Szerdahelyi János hallgatójával kezdjük a mai húscsak prímást itt a Dankó Rádióban, az biztos. Tartsanak velünk, kedves hallgatóink, nem sokára Kolostyák Gyula énekel, akinek Johann János zenekara játszik. A felvétel Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban készült, csak úgy, mint az ezt követő, kinek van, kinek nincs kút az udvarában. A dal előadói majd Farkas Rozika és ifja Bergi Béla zenekara. Tartsanak velünk, kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok!

Baj van, nagy baj. Magyar Imre és Dalos Nagy Károly csárdása következik. Hajnal Nikolettet és Karcagi Nagy Zoltánt halljuk énekelni, és akik muzsikálnak, ők ifja Berki Béla Prímás és zenekarának tagjai. Ezt követően Kalina Enikőtől a Sárga a Rigó, Kerek a Cipó című Bányai Aladár, Marcali Frigyes friss hangzik el, ifjabb Déki Lakatos Sándor és zenekara közreműködésével.

0: csak az az egy legény, nagyon félő szegény, csípje meg a kánya.
1: Helye kislány, miért remeg a kezed, miért piros az arcod, most

Hamarosan három Dankó klubos felvételt játszunk önöknek. Az első Réfülöpi, a második budapesti, a harmadik pedig győri felvétel. Ez utóbbi 2018. február 24-én készült a 2023-as esztendő Magyar Nóta díjasával, Hatvani Kis Gyöngyivel és Baranyai István zenekarával. A csárdás címe Nincs szebb madár a fecskénél. Ezt megelőzően is hallhatunk két Dankó rádiós díjazottat. Az egyikük Madarász Katalin, aki 2024-ben életműdíjat vehetett át. A másikuk pedig Szalai Antal Prímás, aki 2025-ben a Dankó Rádió cigányzenei díjasa lett. Természetesen Szalai Antal zenekarát is halljuk majd, Érsekújváros, Nyókomárom. De most még Dankó Pista és Pósa Lajos hallgatója szól, elragadta galambomat a Balaton tőlem. Nyári László és együttese már is muzsikál, Tarnai Kis László énekel.

való a párom. De rózsa lesz a sapnervel, az pedig a tanárom, mi kis kertekbe termet, érsek új város nyugkamárom.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Hogyha ír majd édes anyám, írjon akkor.

Egészen, ha nem szeret, végtelenül sajnálom, nem könyörgök senki.

Jó estét kívánok! Hangzott el Bognár Ignác és Nádor József csádása ezzel a címmel, Barabás Sáritól és Lakatos Sándor zenekarától. Ezt megelőzően pedig Sallai Misi nótáját énekelte Kutasi Katalin, csak úgy mondom magának. És folytatjuk a Húscsak Prímást itt a Magyar Zene Rádiójában. Néhány perccel múlt el műsorunk fél ideje, Messze van a kicsi falum, ez a dal következik. Ifjabb Sárközi Lajos prímás, zenekarával együtt hallható, ő az a prímás, aki 2023-ban cigányzenei díjas lett. És Tolnai Andrást is halljuk majd nem sokára, a művész úr 2024-ben a Magyar Nóta díjat vehette át. Utána pedig Mészáros János Elektől Lepsényi Pergel Géza és Németh Gyula csádása szól, Ördög bújt a vonóba.

Hajlik a jegenye, féltelek elek, kérges a tenyerem, és húzd csak prímás ezt a csárdást. Ezek a dalok következnek, ez utóbbi Babos Károly és Bicskei Dániel frisse. Hamarosan Gáspár Anni énekli Lakatos Miklós zenekarával. De előtte még Mozsár Imre fakad darra, és ő nem csak egy csárdást hoz nekünk, még másik két dalt is hallunk tőle, a Nátfedeles Kisházikom címűt, és a Faluban nincs több kislány, csak kettőt, melynek gyűjtője Lajta László. Lakatos Antalt és zenekarát is halljuk majd ezen az 1972-es felvételen. Csala Judit énekli Tarnai Kis László és Szirmai László andalgóját, Sárközi Bélával és zenekarával. Most pedig jöjjön a hallgató Szeredi Krisztina és Salasovics Norbert zenekarának tolmácsolásában.

kenyerem a kenyerem, azzal keresem a kenyerem, azzal keresem a télire vallott babámnak a sárga sejem vigalott. Azzal keresem a télire vallott babámnak a sárga sejem vigalott. Csalfa szeme van a babámnak, olyan, mint

bizony nyílik a kis kertemben. Hely, de azért a legszebb virág a rózsám lesz benne. Piros rózsa, fehér rózsa nyílik a kis kertemben. Hely, de azért a legszebb virág a rózsám lesz benne. A faluban nincs több kislány, csak kettő, de csak kettő. Az egyiket elszerette a jegyző.

rendőr. A másik meg magamból neveti, neveti. Ültet meg a segédjegyző, szereti, szereti. A másik meg magamból neveti, neveti. Ültet meg a segédjegyző, szereti, de szereti. Ültek a félasszonyon, a padra, a kis padra. Isten tudja, miről szól most a pletyka, a pletyka.

arra, hogy valamennyit ragassza le a padra, a kis padra. Nem kérem én a jó Isten csak arra, hogy valamennyit ragassza le a padra, a kis padra.

Szabad, szabad, szabad, mindenkinek szabad, és lehet is még néhány perc erejéig a Dankó Rádió húscsak prémását hallgatni. Ezt a dalt például, mely Rácz Béla és Babusa Miklós csárdása, hamarosan egy 1963-as felvételről játsszuk önöknek, Radnai György és Járóka Sándor együttesének előadásában. Mihol a Gyula csárdását, van nekem szeretőm egy nehány, Benedekfi Katalin énekli, hozzá Patai Zoltán zenekara muzsikál. Előtte archív felvételről Blaha Lujza hangjában gyönyörködhetünk, Nagy pénteken Kis szekeres és Ugyanédes komámasszony címmel három dal is elhangzik, ifja Berkes Béla és zenekara muzsikál hozzá. De előtte jöjjön egy hallgató Magyar Imre és Kodai László szerzeménye, Az én bánatom már nagyon csendes bánat. Következzék Szóka Júlia és Varga Jenő zenekara.

0: szabad, szabad, szabad, minden színnek szabad szeretni.
1: Kedves hallgatóink, a búcsú pillanata érkezett el. Valamennyi kollégám nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket. Reméljük, hogy kellemesen töltötték az elmúlt egy órát a Dankó Rádiót hallgatva. Ha ez így van, tartsanak velünk a folytatásban is. Minden jót kívánok, itt a Húscsak Prímásban természetesen még muzsikálunk. Idősebb Magyar Imre és zenekara játszik. 1963-as a felvételünk, lenn a falu végén a cigányok sátora, valamint lassú és friss csárdás hangzik el. Viszont hallásra Morvai Noémit hallották.

0: Pontos idő 2 óra. Most a Dankó Rádió tegnap esti műsorának ismétlését hallják. Táncházban. Talpon álló népzene kedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.
1: Jó estét kívánok! Ma esti Táncházban című műsorunkban Sebő Ferenc a Népzenéről című sorozatának egyik adását hallják, mely először a Bartók Rádióban hangzott el. Ezzel tisztelgünk az április 27-én 79 éves korában elhunyt Sebő Ferenc munkássága előtt.

Széki sűrű és ritka tempót hallottunk, lendületes férfi táncok zenéjét a 70-es évek elejének Széken még működő táncházából. Mai adásunkban a budapesti táncház kialakulásának második fontos elemét vesszük szemügyre, magát a táncot, és a budapesti táncházakban meghonosodott táncrendeket. A hagyományos magyar táncok jellege, karaktere, majd megannyi táncrend hosszú történelmi folyamatok eredményeképpen alakult olyanná, amilyennek a gyűjtések során tapasztalhattuk. A Kárpát-medence táncbeli állapota az európai tánctörténetnek azt a szakaszát tükrözi, amikor a lánctáncok háttérbe szorulása és az egyéni férfi táncok virágzása mellett már általánosan kialakult a páros táncok divatja is. Igaz, hogy az egyes tájegységek bizonyos eltéréseket, úgynevezett dialektus jelenségeket mutatnak, de elmondható, hogy a páros táncok divatja diadalmasan elterjedt egészen a Kárpátok vonulatáig, tehát az egykori török birodalom határvonaláig. Az persze rendkívül érdekes, hogy ez a nyugat-európai táncolási mód a kelet-európai hagyományokkal keveredve nem a nyugaton kialakult, szabályozott, kötött koreográfiával táncolt változatokat követte, hanem egy szabad, kötetlen, sok improvizációs lehetőséggel rendelkező táncformát hozott létre. Az történt ugyanis, hogy a nővel való táncolás egy rendkívül gazdag és variatív férfi tánckultúrához csatlakozott. A nők szerepe ennek megfelelően sokszor szerényebbnek is látszik a férfiakénál. Az együttes forgást, illetve kiforgatást, vagy a férfi